0: legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. Eddig már több tucat önkormányzat, szakszervezet és civil szervezet, majd polgármesteri hivatal és önkormányzat csatlakozott az Amnesty International Magyarország kampányához. Új otthonra lelt a budapesti cirkuszművészeti és kortárstánc főiskola. Az intézmény első saját kampusza egy volt pesterzsébeti öntő, de több mint 100 éves csarnokában kapott helyet. A 600 millió forintos részben uniós támogatásból megvalósult fejlesztés során egy 1100 négyzetméteres energiatakarékos központ jött létre a Rozsdaövezetben. Az épület nem csak a profi artisták és táncosok képzőhelye lesz, hanem nyitott közösségi térként az amatőröket és gyerekeket is várja. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója szerint a beruházás világszinten is erősíti a hazai cirkuszi oktatás elismertségét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olácumó Árpád jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is?
6: Igen, hát igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, ugye ez a 80-as, az akik még nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy újabb a telefonon, hanem magad épted ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebben a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványoknak mondani, hogy ne fogjál bele mindenben, egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokba legyél jó. Mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattunk. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. Tudod? Most meg fölmész a Spotify, és azt sem tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy honnan indul, ki kivel játszik, ki volt az az ember, aki ezt ki... És ezt próbálom átadni és magyarázni.
5: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni. És mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
6: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, a foundation, az alapnak, a foundation, érted? Az, hogy miből indul ki, miért van az? Hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz? A jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy fejezed ki magadat, abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész, ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem, különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz, nem lesz eredetiség tőle, tudod. Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop, ami nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane. meg ezek, tudod. És úgy tulajdonképpen ez egy érzet. Ez. És akkor, amikor erre ráérez valaki érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Uh-huh. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni, amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulunk. Szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja már, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ. Ez már saját mindenkinek a mást. Valaki csak ragtime-ot akar zongorázni. Olyan napig is van ilyen. Valaki csak, mit tudom én, rock jazz-t játszik, jazz rockot, mm-hmm. vagy és mindenkinek a saját maga világ, vagy soul zenét, vagy. De hogy mit adsz, hát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos, hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni, meg kell tanulnod a technikát. Tehát ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötőjön fog zongorázni. Na, hát ezt pontosan jól tudod, hogy...
5: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
6: Igen, vannak meg. Hát ez nagyon sok koncertem van. Hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig szól. Nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgatóró. Nincs kinek játszani, akkor nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van. Mert ez nagyon fontos. Mert nélkül, vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játszák. Mindig átveszik az ottani zenének a hagyományait, és másképp fejezik ki. És ugyanazt tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalúz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper projekt, és hát a tagjai az a lemezen, az a Pozsár Eszter fuvolázik, Németh Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és kihagytam, ja igen, Cibéri József perkusionozik, nem tudom, még kijöttem. Ja igen, még lesznek sztárvendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikaiak, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, mert Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ez most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettünk, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel úgy varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
5: A következő percekben Olatunji Árpád fog nekünk játszani a Soldier Hope című számot a Promise című albumáról.

0: A Soldier Hope című számot hallhattuk a Promise című albumról Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén, hanem a klasszikus zene, vagy a popzene területén is természetesen. 20 évvel ezelőtt neked még volt egy kiadód. Most úgy döntöttél, hogy mégis inkább saját magad fogod kiadni legalábbis részben a következő lemezed. Mi változott ez hát idő
2: igen,
1: alatt?
2: Igen, akkor még volt kiadó, akik, hogy mondjam, nekik az volt a dolguk, hogy promotálják a lemezt, és az, hogy összeszervezik neked ezekhez a technikai dolgokat, a stúdiót, kifizessék a zenészeket, a te jogdíjadat is kifizetik, és a royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon, mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész szinte majdnem az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye, aki a világ legjobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végülis már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
1: Mert vagy minimálisat.
2: Nagyon minimális. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek. Meg mit tudom én, miket vettek.
1: Zenészek.
2: De Magyarországon. Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, meg még, hát még most is vannak olyan, mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezüket, ezek már saját kiadójuk van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. Nekem még volt egy lehetőség. Akkor még volt egy lehetőség, hogy a boltokban bekerült a lemezen. Például a My Time, és megvették. Aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy van egy kiadó is berakja a boltokban a lemez. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadó, de ott se dolgoznak emberek. Például ott sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, azt, hogy bekerüljön a lemezed, legyen promotálva a lemezed, eljussanak a médiában a lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezen, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, az le a kalappal. Most én old school vagyok, én az analógiával jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinál. Nem zenét csinál. Azok abban az időben annyira meg tudták alapozni, hogy üzletemberek vettek, mit tudom én. Szóval azokat nem érdekli, de azok is persze érdekli őket, de mondjuk azok szerepelnek egy filmben, vagy kimennek az olimpián, és akkor tartják a lángot, és ezért kapnak 100 000 dollárt. Vagy mit tudom én. Érted, hogy szóval azok a nagy emberek tudnak most már csak fönnmaradni ebbe, akiknek nem az a dolog, hogy mit csináltak, hanem milyen

0: nevük van. Most nem akarok neveket mondani, de az kik a hatalmas sztárok, aki mi beraknak egy filmbe, vagy beraknak egy mesébe 3 percbe, és arra kapja a pénzt, vagy ott reppel egy számba, vagy ott zongorázik egy számot. Érted? Ez most teljesen átalakult.
1: Na most egy zenész az, azt hiszem, hogy nem alapvetően arra van kalibrálva, hogy marketing ügynök legyen, vagy éppen számolgassa a kiadásokat, a bevételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Pont. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy szemében. Tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik hát a mai nézd, korban.
0: Igen, szóval, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz, önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani nagy muzsikusokkal, László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem, szóval Katona Klárival játszani. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariába játszani, megfizettük, mint tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és a zeneszerző is, mert én az vagyok zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. Volt. De most már át megszűnt ez a dolog. És viszont az, hogy egy zenész kifejezzen magát, az nagyon fontos, hogy egy művész. Nem szeret ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolga, saját ötletei, saját, amit el akar mondani, az amint egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz. Leírom a akkori élet tapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenémben mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban, amikor ez minden muzsikusnál így van, aki ír, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszol.
1: A következő percekben a Take It or Leave It című számot hallhatjuk a Promise című albumáról Olá Cumó Árpád előadásában.

0: A Take It or Leave It című számot hallhattuk a Promise című albumáról. Olácu Muárpád játszott nekünk. Most pedig folytassuk a jazz zongora művésszel készült interjúnkat.
1: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
2: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi és mindenkinek sajátosságos az improvizációja.
1: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
2: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy majd senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye. És mindenki, ahogy leütte azt a hangot, mindenki máshogy fogja megszólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció ezért csodálatos, mert ott tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
1: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
2: Ez így van. És szerintem ez mindenkorban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizálszik a világon szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, omega, lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és talán megírta a variációkat, vagy lezongorázta, és leírták a gyerekei. Hát ez ennyi mennyiségű zenét nem? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaülteti zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
1: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
2: Ez egy folyamat. Az, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
1: Improvizálsz rá?
2: Improvizálsz rá, van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed, iPhone, mindegy, fölveszed, és megvisszalgatod. Akkor tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded, és ez így.
1: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, igen, vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
2: pontosan
1: megragad téged,
2: igen.
1: Ennek a hatásoknak a
2: igen, keretében. A hatás, és akkor így elkezded kereskedni a hangokat, és így kifejezed magad, kiadod magadból.
0: Mai vendégem Olácu Muárpád jazz zongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Befejezésül hallgassuk meg a One for Charlie című számot a Promise című albumáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az egyéni vállalkozóknak is segít a személyi jövedelemadó bevallások kitöltésében a NAV. Egyre drágábbak a garázsok a fővárosban, miközben csökken a hozamuk. Már lehet jelentkezni a nyári honvédelmi táborokba. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az egyéni vállalkozók SZIA bevallási tervezetébe automatikusan betölti a rendelkezést álló online adatokat, közölte a Nemzeti Hírügynökség. A rendszer az online számlarendszerből, az e-pénztárgépekből, valamint a szocho és járulékbevallásokból származó információkat is felhasználja, ami gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést. Az általányadózó nem nyugdíjas vállalkozóknál a korábbi negyedéves bevallások adatai automatikusan megjelennek az éves tervezetben. A NAV szerint a fejlesztés csökkenti az adminisztrációs terheket és növeli a bevallások megbízhatóságát. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készítettek SZIA tervezetet az e-SZIA rendszerben, így sok esetben néhány kattintással véglegesíthető a bevallás. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul, a bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint a befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget jelenthet. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 15-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők test közelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túrélőtábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a Szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 23-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
3: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
4: Nézd, hát igen. Nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
3: Például mire
4: használod? Hát nagyon baromságokra, most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És is szétröhögjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, de szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jogdíjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is, már olyan lesznek a művészek, akik AI. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok, és szerintem ez nem fog működni. Bármilyen is akarják, mert azért emberek vagyunk, érző lények, nem gépek vagyunk. És ezzel szerintem mindenki úgy van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlulni, legalább valamit. Most teljesen mindegy, hogy mi. De a zene az élet része. Most zene, most gondold, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor az ilyen olyan, mintha fekete fején lenne minden, és számomra, hát most ezek. Szerintem ez a lényege, hogy nagyon sok a múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mi bennek benne. Erről ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az, hogy az a mi felelősségünk, hogy mi jön ki, mit adunk át. Mit adunk át az embereknek? Mit rakunk le az asztalra? Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
3: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
4: Az igények meg, hát ez nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet, naponta rettenet mennyiségű, ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van, rengeteg zene van, mindenhol zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ez ellen. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtalálni a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat az valakinek a zsebébe ment. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudtad venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a show-t, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és utána a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy ne, te add át, ami a tiéd, ne. Mert az van, tudod, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari bizniszt, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor bepereli őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket ezt nem tudják. Még nem tudják megvalósítani AI-jal. Szerintem az lesz, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nagyon nagy baj van. Vagy baj lesz.
3: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
4: Abszolút. Az élő és a kommunikációban.
3: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
4: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adod az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondja, mesterséges intelligencia. Hát, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napodban azt is látják, a jó napodban azt is látják, a milyen hangulatodban azt is látják, milyen ruhában vagy, azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik-e, vagy nem, hát az már egy más kérdés. De addig szerintem nem tudsz, nem tudsz addig hiteles lenni, ameddig ez. Hogyha itt kitalált személy vagy, volt olyan zenekar, aki kitalált személy. Például a Mini Vanilli, az ilyen volt. A Mini Vanilli azok két modell, akik nem is ők énekeltek. Már akkor elkezdődött ez az egész üzletben, csináltak nekik számokat, és ezt eladták, és valaki ezen nagyon sok pénzt keresett. Ők nekik meg kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, ez mocskos a világ, ez a történet, ez ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költök mondanák. Szóval ez egy ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ az téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami vagy, egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trendi dolog, az, mint a divat. Érted? Ez ilyen jössz, mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, utána puff, kidobják, jön a következő szalagom. Én nem ez a vagyok, tudod.
2: Mai vendégem Olátszomó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most pedig hallgassuk meg tőle a Gypsy Logic című számot a Promise című albumról.

0: A Gypsy Logic című számot hallhattuk a Promise című albumról, Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Ha a koncertekben látod a lehetőséget, akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen koncert lehetőségek vannak, mert azt látom, hogy egyre szűkülnek a koncert lehetőségek is. Vagy érinthetjük azt a gondolatot is, hogy a gázsi sem teljesen egyforma mindenkinek természetesen ilyenkor, hiszen vannak sztárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból meggazdagodni biztos nem fognak.
2: Igen. Hát most Magyarországról ugye ez egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázsi, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmegy, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, mert az is más, hogyha valakinek komputercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az ne menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor ezzel saját magának nemet mond, ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy ilyen kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
1: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
2: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop-rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jól keresnek. Azok nagyon jól keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, egy művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, az, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncerttermek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már ez is megváltozott. Tudod, nagyon ritkán

0: az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölhívnak és kérnek, hogy adjak koncertet. De látom azt is, hogy ezerrel hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszottál. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, lehet, hogy te már nem, akik 30 éve vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem. Vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világban, te kibérelhetsz bármit. Mondjuk régen is messze meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bírni. Most már ki lehet bérelni a Carnegie Hallt. Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te 3 éve zongorázol, vagy 2 éve, és te ott a boci-boci tarkát fogjál játszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te meg tudod, ezt csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy mindent csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként ez, itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész egy boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, ugye, mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, meg bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát a víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, kikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt. De hogy ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszaállnánk a CD-re, meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenki.
1: Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongoraművész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most hallgassuk meg a Nice South című számot a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában.

0: a Nice Soul című számot hallhattuk a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a művésszel készült beszélgetésemet.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a húgod kisfia, a Bubuka betett nekem egy bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadók. Tehát ő szépen végigolvassa a bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja.
2: Hát lemezgyűjtő.
1: Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
2: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szól. Ahogy én, meg ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvasni. Tudtuk, hogy mikor csinálta, ki készítette a felvételt. Még azt is, sokszor azt is, hogy ez ugyanaz, a Rudy Van Galler, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tudtuk, az Impulse, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az ugye láttam, hogy én is így a bakelitra visszatértem, az volt, hogy be volt a Covid, ugye, Covid, és akkor mondtam, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye ott nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy bakelit lemez játszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD-n átértünk, és ugye, és akkor elővettem a régi bakelitjeimet, hogy porosak le, mostam őket, meg minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, hogy is nagyon megtetszett. És mondta, de jó. És akkor a kisfiam, a Samu, az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi. Hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez hogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni azt, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva. Ez nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz. Igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen. Na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napi koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben nőttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemez az olyan volt, hogy 180 forintért megvették a Metton, melyik a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni. Ezt berakta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen meg tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták. Ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizette a pénzt erre, fizikálisan. Ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, az sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát ugyanúgy megvették, és elfogytak a lemezek, és az egy bizonyos összeg, a kiadó is jár, jobban járt a kiadó, mint minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt? Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és most magyar előadókról beszélek, nem külföldi előadók, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, megvettek egy Stanley zongorát. Bármit meg tudtak, egy villát venni, és három Stanley zongora is lehet. Érted? Más, teljesen más volt az egésznek. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
2: veled. Veled is, nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számomra mindenféleképpen.
2: Nagyon kedves vagy. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazzzongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik.
4: Rólunk, neked.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a magyar államkincstár. Szerbia készen áll a személyforgalom indítására a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a magyar államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Szerbia készen áll a személyforgalom indítására a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a megnyitás időpontja a magyar féltől függ. A szerb közlekedési miniszter szerint a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között, de a személyszállítást egy technikai probléma késlelteti. A magyar oldalon a MÁV jelenleg az ETCS biztonsági rendszer ellenőrzését végzi, miután olyan hibát találtak, amely befolyásolhatja a közlekedés biztonságát a 160 km/h sebességnél. Szerbiában a pálya már alkalmas akár 200 km/h tempóra is, és a szokó gyors vonatok megszerezték a szükséges engedélyeket. A projekt az európai 10-es közlekedési folyosó része, és a kínai egyövezet egyút kezdeményezéshez is kapcsolódik, ezért mindkét ország számára kiemelt jelentőségű. A Cseperi Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak. Az egyik szerint maradna az 50 km/h sebesség határ, de megszűnne a parkolás, a másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. Segédjegyző lett a községházán, majd a Gödöllői Egyetemen volt előadó. Innen került a Szabolcsi Néplaphoz. Nincs telep a megyében, ahol ne járt volna. Idézem, írni szerettem, írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint lehetett. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigány önkormányzat alelnöke volt. 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és a családja történetéről írt könyveit. Ma rá emlékezünk a Csisznyikói Cserepek című könyvének részleteivel, amely a családjának történetéről szól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Farkas Kálmán, Csisznyikói cserepek. Kitaposatlan úton című fejezet. Törökszentmiklós a nevelővárosom. Miskolc a születésem helye. Itt érkeztem a világra Farkas Kálmán és Ökrös Mária legutolsó gyermekeként. Gordonnak, a cigányvárosnak egyik Girbegurba sikátorában, a Mészáros utcában, a zsidó fiákkeres Bobkó bácsék házának hátsó udvari helyiségében szült meg Ökrös Mari, s a népkerti Szent Anna római katolikus templomban tartottak keresztvíz alá, s jegyezték be a világra jövetelem dátumát, 1930. március 9-e. De Törökszent Miklóson a szépséges római katolikus templom kertjében rajzolt hamuból keresztet homlokomra Serédi Justinián hercegprímás, a bérmálás szentsége szerint. Miskolcon az Eperjesről áttelepült evangélikus líceum és tanítóképző hallgatója voltam, de az Alföld egyik legjellegzetesebb, több mint 5 kilométer hosszon elnyúló lustalomha földszintes településén róttam a cigányvárosból, a Csisznyikóból, a kilométereket csaknem 10 éven keresztül a római katolikus iskolába, egészen a Kálváriáig, majd a Petőfi utcába, a polgári fiú iskolába. Ebben a városban cseperedtem ifjú emberré. Hozzáfűznek emlékeim, innen erednek gyökereim, ide vezetnek életem szálai, azok a hajtások, amelyek egész életemet meghatározták. Törökszent Miklós volt az én jellemformáló forrásom. Ebben a városban kiteljesedett emberi kapcsolataim végigkísértek életutamon, és segítettek a legkritikusabb helyzetekben is, amikor úgy éreztem, hogy szembe megyek a széllel. Olyan tanítóim és tanáraim, később munkatársaim és főnökeim voltak a városházán, akik nem éreztették velem, hogy cigány vagyok. Abban a világban még a nátpálca is fegyelmező eszköz volt, olykor szívesen nyúlt hozzá Balog Antal, az egyik lábára Sánta tanítónk, aki igencsak szigorú nevelő hírében állt. Néha én is kaptam a tenyerest, vagy fenekest, de szívesen emlékezem rá. Ő tanított meg a betűvetésre. Kellemes mesterem volt Fehér Imre tanító úr, majd később Lázár Barna, a Kossuth díjjal kitüntetett, és természetesen Balog Miska bácsi, aki a kálváriai iskolában okított. Egyik alkalommal lerajzoltam, amint a harmónium mellett ült. Megnézte, s megtetszett neki. Attól kezdve az osztálynaplóban rajzos illusztrációkat készítetett velem. Természetesen tudta, hogy ki vagyok, s a Csisznyikóból 5 kilométerről járok az iskolába. S látta Batyut cipelő anyámat is a Kálvária dombon, amint ebédet terít nekem fehér abroszon. Nem volt ritka, amikor meghívott magukhoz ebédre. Áldottak legyenek halóporukban is. Legjobb tudomásom szerint a környék egyik legszigorúbb és magas követelményeket állító tanintézete volt a polgári fiúiskola. Kiválóan felkészült, nagy tudású tanári kara, élén Magos János igazgató úrral, akinek a szolgálati lakása az iskola udvarán volt. Csergő Miska bácsi tanított német nyelvre, Benedek tanár úr biológiára, földrajzra és történelemre Sajtos Kálmán, rajzra pedig az a Balog Antal, aki az elemi első osztályában okított. A matek mestere Szokolai Gyurka bácsi volt. Magyar nyelvet és irodalmat Szokolainé Lovas Nagy Ilonától, a feleségétől tanultam. Ő pátyolgatta első próbálkozásaimat az önképzőkörben. Ő javítgatta dolgozataimat, s kitüntetés volt számomra, amikor megkért segítsek hazavinni a magyar dolgozatfüzeteket. Diák rikkancsként végig kiabáltam a Felvég, a Gatyaszár, a 13 ház utcáit, s ennek során kerültem kapcsolatba azokkal a paraszt, föld nélküli, napszámos emberekkel, akik elsősorban a Népszavát olvasták, s régóta valamilyen szinten a szakszervezeti és a munkás mozgalom helyi meghatározó személyiségei lettek 1945 után. Ilyen volt elsősorban Pató Pista és Lajos bácsi, Kulcsár Józsi bácsi, a Schuster és mások. Általuk kerültem az ifjúsági mozgalomba és a városházára, ahol egy új világgal ismerkedhettem meg. Igyekeztem bizonyítani és helytállni. Utólag több évtized távlatából visszatekintve és emlékezve úgy ítélem meg, elismertek és megbecsültek. Törökszent Miklós mind a katolicizmus, mind a reformáció jeles egyik meghatározó alföldi városa. Misézett templomában a hercegprímás Schmidt tagadás olyan szigorú római katolikus esperese volt abban az időben, mint dr. Bőti Lajos, akinek minisztráltam is, s bikottságával inkább taszította, mint vonzotta a szíveket. Református temploma messze földön híres, s olyan kiváló kántor vezetésében énekelték a zsoltárokat, mint Sütő Zoli bácsi. Részt vett a Törökszent Miklósi református templom egyik istentiszteletén. Maga vitéznagybányai Horthy Miklós, ő főméltósága. Magyarország egykori kormányzója is, amikor Kenderesre, családi birtokára igyekezett. Törökszent Miklós a 4-es közúti főútvonal mentén, kelet-nyugati irányban elterülő település. A jó részben reformátusok lakta felvéget és a túlnyomóan római katolikus alvéget valóságos választóvonalként szeli ketté a város legszebb utcája, az Almási út, amely Gyert János lombozatú fáival a központban épült eklektikus stílusú városházától az állomásig fut nyílegyenesen, szemedgyönyörködtetően. Ha kiállsz az egykori városháza bejárata elé, akkor kelet felé látható a felvég, nyugati irányba pedig az alvég. Előbbinek meghatározó épülete a református templom, míg az utóbbinak a római katolikus. A felvég is két részre osztható. A Jókai utcától kelet felé eső városrész a felvég vége, és ennek magja a Csisznyikó. Ilyen néven a térképen nem található. A Cigányváros a Kossuth utca egyik részét, a Rózsa utcát és a Bihari utcából eredő Kígyó utcát, valamint a Lilium, illetve Teleki László utcák közötti területet öleli át. A Csisznyikóban együtt laktak romák és nem romák. Ha a városban megkérdezte valaki, hol laksz, és erre azt válaszoltad, hogy a Bihari úton, az illető rábólintott. A Csisznyikóban? Ezen a részen éltek a legágról szakadtabbak, a Horthy világ elesettjei. Nincs teren zsellérek, favágó, kapáló, napszámosok, néhány holdas bérlők, iparokat űző, kontár ezermesterek, részes aratómunkások, akik a nyári nagy munkákra, az aratás cséplés idejére bandákba verődtek, bandagazdát választottak. Sokan még a Dunántúlra is elszegődtek az egész évi kenyérért. Legtöbben azonban a várost ölelő földbirtokosoknál kunyeráltak munkát, találtak sovány kenyeret. Kulcsár Lajos bácsi, az egyik szomszédunk, Szent Tamási gazdaságba járt kaszálni. Kulcsár Kálmán bácsi a velünk szemben lakó föld nélküli fali és zsebórák reparálásából tartotta családját. Mások a polgárféle uradalomban, Súrjányban jártak napszámba. Anyámmal magam is sokszor kigyalogoltunk a gazdaságba. A cselédeknek vittük ócska gúnyát cserébe, lisztért, cukorért, zsírozóért, s mi egymásért, amit a földes úr konvencióban mért részükre. Később a Szent Miklósi tanyavilágot adó összeíróként gyalogoltam be. Minden tanyában megfordultam, s tudtam, hogy a Kenderföld dűlőben terem Európa legacélosabb s legmagasabb sikértartalmú búzája, melyből a város messze földön híres malmában őrültek olyan finom lisztet, amelyből a felvég leghíresebb pékje, Makai úr, az Alföld egyik legízletesebb kenyerét sütötte. Törökszent Miklós hírét vitte nevezetes eke gyára is, amelyben cigányok is dolgoztak. Közöttük volt található Lólé József, a prímás is, aki mint sok más társa nem élt meg a száraz fából, és így más munkára kényszerült. Okosságát, ügyességét, rajzkészségét hamarosan felfedezték, és csoportvezetőnek léptették elő. A lábasi féle ekegyár mellett már említettem a híres malmot. Más nevezetesség, üzem nem volt a felvégen. A cigánylányok és asszonyok jelentős része a Pándi Endre utca végén a vasút szomszédságába épült Barneválhoz jártak apró jószágot, csirkét, tyúkot, kacsát, libát, mikor mit pucolni. Olykor megyválogatásra szerződtették a napszámosokat. A felvég vége Csisznyikó. Rövid, földes utcái, náttetős, itt-ott cserepes házai úgy húzódtak meg egymás szomszédságában, mint didergő emberek. Ilyenek voltak a már említett belső magot képező utcák mellett a Ne Felejts, a Magyar, a Dankó Pista utca, majd a Bihari, a Zrínyi Miklós, a Debreceni, a Nagy Bálint, a Zöldfa, a Tulipán, a Kecskés János és a Fürst Sándor utcák. Ezek mind a Jókai utcáról nyíltak, és a Teleki utcára futottak ki. A csóróság, a szegénység, a nincstelenség növelte az itt élők egymásra utaltságát, szolidaritását, s közelebb hozta a cigányokat a gácsókhoz. Nem emlékszem rá, hogy lett volna komolyabb affér, összetűzés, verekedés cigányok és nem cigányok között. A Csisznyikóban minden család ismerte a másikat. A házak többsége vályokból épült. Alig akadt néhány sárputri. Nem éltek-laktak elkülönülve a zenész és nem muzsikus romák. Ám mindenki tudta, hol a helye. Ki a barátja? Megestek pörölések egyes romák és magyarok között, de ezek nem durvultak el. Olykor megtörtént, hogy a linkeskedő Pöre Janit, aki tavasztól őszig mezítláb járt, a nagyot halló, pirított tökmagot áruló Kulcsár Erzsi néni úgy korholta, mintha a fia lett volna. Amikor szomszédunkban Kulcsár Kálmánéknál új földpadlóval burították be a nagyszobát, a komám Kálmán citelázott, s cigány és nem cigány lányok fiúk együtt roptuk a csárdást, döngöltük a padlót. A felvégen, a gulyajárás elején egy nagy lapos hosszú épületben volt a szegényház. Itt később segédjegyzőként megfordultam. Gyerekként meg Palóc nagyapámat, Ökrös Lacit, a Brácsost kísértük ki. Anyám még olyan időszakban adták be az öreget a szegényházba, amikor már elviselhetetlen volt a csóróság. Emlékszem azokra az időkre, amikor nagyapámmal jártam a legelőre. Iskolába jövet már várt a hófehér meszelt árnyékszék patkáján, ahova pihenni tért. Itt pipázgatott hosszú szárú cserép pipából eregette a füstöt. Amikor megérkeztem, kaskát, szatyrot szereztünk, és elindultunk gulyajárásra. Száraz tehénganét gyűjtöttünk, tüzelőnek és gombáztunk. Esős napokat követően annyi csiperkét szedtünk, hogy napokig azt ettük. Itt a legelőn tartották az állatvásárokat is, itt volt a cédulaház. S volt még valami, amiért emlegetik a Csisznyikót. Itt nyílt meg a Piros Lámpás ház, a Kossuth Lajos és a Rózsa utca sarkán. Abban az épületben, amelyben korábban a szép özvegy lovasné trafikja működött. Őt magával vitte szerelme a csendőrtiszt helyettes, aki cigányok deportálásában segítkezett a németeknek. Bár külsőleg semmi különöset nem árul el az örömház a belső életéről, mégis felkavarta és megpesdítette a Csisznyikó életét. Különösen, amikor leszállt az est. Viháncolás, kacagás hallatszott ki a picinke szobákból és a szalomból az udvarra, az utcára. Mivel a Ne Felejts utca sarkán

ügyeletem alá tartozott. Ismert minden lány, olykor nyáron a napsütéses délutánokon egyik másikkal végigrasszáltam a cigányvároson, a Kígyó utcában. Anyám megkorholt, szidott, hogyan lehetek olyan szégyentelen kurvákkal sétálni a Csisznyikóban. Semmiféle szégyen érzetem nem volt, nekem tetszett. Záróra után jöttek hazafelé a romák a kávéházból, éttermekből, kocsmákból, s ide tértek be. Itt élet volt mindig. Hosszú lenne elsorolni, ki mindenkivel futottam össze az éjszakában. Bizony meglepetések is értek, mert olyan városi tisztviselők is keresték az örömlányok kegyeit, s keltek boldogságra örükben, akikről az ember még álmában sem gondolta volna. Én elsősorban azt éreztem, hogy társadalmi helyzetükből eredően a sors kivetettjei vagyunk. Egy kicsit testvérek, egy kicsit barátok, egy kicsit egymásra utaltak is. Ezt érezték ők is, amikor kitárulkoztak, olyan kegyetlen emberi sorsokat ismertem meg, amelyek törvényszerűen ide vezették őket. Testükből éltek, ezt adták bérbe, de lelküket soha. Valamennyien őriztek valami rejtélyt, valami titkot, amelyhez soha nem engedtek közel senkit. Egyik örömlánnyal összeállt Horváth Gyulának, a híres prímásnak és Ilka nénémnek a lelences fogadott fia, a nagybőgős Géza, egyik gyermekkori barátom. 1992-ben még ott volt a könyvbemutatómon. Szokolai Gyurka bácsi és bácsi Jóska mellett ült. Ő mesélte el azon az estén, kivel él, s hány gyermeke van. A könyvtári estén láttam utoljára, őt is, Gyurka bácsit is. Minden városnak, községnek vannak meghatározó figurái, egyéniségei, legyenek azok cigányok vagy nem. Ilyen volt Törökszent Miklóson dr. Ték József vagy Szokolai György, Horváth Gyula prímás vagy Dada Jancsi, a kisbőgős. Meghatározták a város fazonját, arculatát, s úgy hozzátartoztak, mint az Almási úti Sudik vendéglő vagy a református templom. Ebből a nyáron oly poros városból, a Csisznyikóból keltem én útra, hamuba sült pogácsa nélkül, szerencsét próbálni, s ha megtorpantam, ide vezetett vissza a járó ösvény. A gledícsia bokrokkal övezett Kígyó utcába, Ökrös Mari házába, ahol leborultam anyám Mária szobra elé. Súlyos terheket cipeltem, de cipeltem, s nem fáradtam bele, nem rokkantam meg. Gerincemet semmiféle megaláztató próbálkozásnak nem sikerült megroppantania. Pedig voltak próbálkozások. Ha a csúcsra nem is, de valahová emberi elérhető közelségbe kerültem. Egyetemi tanársegéd lettem, tollforgató, íróember, s politikai tudományokból megvédtem tanári diplomámat is. Élni és bizonyítani akartam. Ilyen út is lehetséges. Igaz, hogy göröngyös, meredek, olykor meg is torpan az ember, de mindig van valaki, aki fogja a kezed, hogy sikeresen végigmenj rajta, bár még nem látod a végét. Ökrös Mari, a szentasszony volt az, aki akarta, és feleségem, Somlai Éva, aki velem jött és segítette. Csak így sikerülhetett. És ezt a megszenvedett sikert koronázták meg a romák bizalmukkal, amikor 1994. április 9-én Szolnokon az első országos cigány kisebbségi önkormányzat egyik alelnökének választottak. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből az Orgona és Cimbalmos dinasztia című fejezet. Kutatásaim során sok olyan dologra derült fény, amelyek megleptek. A Farkas-Ökrös családfa gyökerét csak az 1870-es évekig sikerült visszavezetnem, s fényt deríteni, összefüggéseket találni, amelyek gondolkodóba ejtettek. A Farkas-Ökrös família és szerteágazó ágai leszármazottjai között feltűnően jelentős számú zenei tehetség volt jelen. Közülük is első helyen említendő az orgona, zongora és harmónium készítés és hangolás mestersége, amelyet abszolút halás nélkül nem lehetett volna művelni. Ezzel azonos rangban kell említenem a cimbalmosokat, akik közül néhányan a tökéletességig fejlesztették e művészetet. Ebből nem következik az, hogy a két família tagjai között ne akadt volna még egy-egy neves prímás, kiváló kontrás vagy nagybőgős. Valójában

0: mégis az orgona készítőkről és a cimbalmosokról jegyezték ezt a famíliát. Az orgona, zongora és harmónium készítők sorába a rangidős, idősebb Farkas Kálmán volt, akit három fia is követett, Károly, András és Gyuszi. Farkas Oszkár, a költő unoka Károly fia, pedagógus csak azért is, hogy megmutassa, szintén megszerezte a mesterlevelet. Utólag már nem érdekes okoskodni, hogy mi lett volna, ha. A költészet kárpótolta. Árpád, az apai nagybátyám kontrás volt, Kunhegyesen, de kiváló fafaragóként is ismerték, és unokájának Sándornak, aki később szintén neves cimbalmos lett. Ő faragta a cimbalomverőit. Károly, a másik apai nagybátyám, Ökrös András volt, országos hírű muzsikus. Nagyobbik fia Bandi nemzetközi hírű prímásként járta a világot. Károly bátyám legidősebb fia, Tibor, agrármérnök. Attila középiskolai tanár, míg Oszkár a Parnasszust ostromolja. Malvin néném férje, Barkó Julcsa fia, a nagybőgős Zsiga András a debreceni Aranybikában játszott világhírű prímásokkal. Annuska nővérem férje kiváló kontrás volt, Lázok Tibor. Két unokája, Tibor és Anikó jogász doktorok. Ökrös Mari Ágán Julcsa néném egyik fia, Jóska, prímás lett. A másik László, akit csak Duzsuként becéztek a Csisznyikóban, nagybőgős. De annyira értett a cimbalomhoz is, hogy kisebbik fiát, a Jóskát téglára állította, hogy elérhesse a cimbalmot. A másik fia Laci prímás lett. Jócsa néném másik fia a Csibi volt, aki ugyancsak a cimbalomhoz vonzódott. Karrierjét a háború ketté törte. Kikerült az orosz frontra, fogságba esett, de hűséges felesége, Angyél, úgy várta haza, mint zsidók a messiást. És elérkezett a találkozás boldog pillanata. A csontbőr embert talpra állította, aki ismét verőt vehetett a kezébe, s ott muzsikálhatott Horváth Gyula bandájában, az Úri kaszinóban. Ebben a családban lobbant lángra az a szerelem, mely Csibink, egyik lánya, Marika, és Malvin néném kisebbik fia, Oszkár között szövődött egy örök életre. Ez a család is megszenvedte a sikerhez vezető utat, míg eljutott a 100 tagú Budapest cigányzenekarba, ahol prímás lett, s talentuma a festészetben öltött testet. Ennek a familiának a sarja a cimbalom Paganinie, azaz Ökrös Oszkár, aki oly törékenyre fejlesztette a cimbalom játékot, amit megcsodál az egész világ. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből Apám jóslata című fejezet. Én nem tudhattam meg, milyen az apai szeretet, az atyai pofon, a simogatás, a szigor, az ölelés, féltés. Félárva vadócként cseperedtem anyai ölelésben, Ökrös Mari féltve őrzött sarjaként Törökszent Miklóson, a cigánytelepen, a Csisznyikóban. Apámról csupán annyi gyerekkori élményem maradt meg, amikor halálos ágyához bevittek. Ő elhesegetett, kezével intett, hogy vigyenek ki. Aranyozó Farkas Kálmán, az orgona, zongora, harmónium készítő, egyetlen roma, feküdt mozdulatlanul az ágyon, a nagyházban. Ott álltak körülötte a legközelebbi hozzátartozói, anyám, testvéreim. Csendesen sírtak, várták, mikor leheli ki lelkét. Aztán meg arra emlékszem, amikor a nagyházban a mester gerenda és a feszület alatt kiterítették. A vérasztáshoz felravatolozták. Fiatalabbik bátyámért, Bandiért sürgönyt küldtek, jöjjön azonnal, ha az apját még látni akarja élve. Elkésett. Érezte. Mátósan érkezett, ráborult apámra, s zokogott, zokogott vigasztalatlanul, ölelte, csókolta a mesterét, aki kenyeret adott a kezébe egész életére. Emlékeit, a róla mesélt anekdotákat, történeteket és sírját örököltem. Sírját, a kőkeresztet, amely alatt Ökrös Marival együtt fekszik a római katolikus temető Csücskében, közvetlenül az árok partján, s hallgathatja az idők végtelenségéig a mellette elsuhanó vonat szerelvények zaját, lüktetését, a mozdonyok dübörgéseit, amelyek egész életét átszőtték. Elutazta az életét. Egyházak, főpapok, presbiterek, kántorok hívták, ha a templom orgonája javításra szorult. Kevés orgonája van Magyarországnak, amely ne viselné keze gondoskodásának nyomát, amelyet ő ne hangolt volna. Ha meg is kopott, bizonyára ott van cég bélyegzőjének lenyomata az egri római katolikus templom orgonájának klaviatúráján is. Egri munkájának története van. Történt pedig, hogy a 30-as években az egri székesegyház orgonájának a javítását a híres svájci Amster gyár végezte. Az öreg Amster és tábja az egri korona szállóban ütött anyát, akárcsak apám is fiai, Károly és Bandi. Mindennapos volt a találkozójuk, különösen munka után a biliárdasztalok körül. Rohamosan közeledett az orgona átadásának ideje az egri székesegyházban. Már csak a szép, hatalmas hangszer homlokzat csípjai hiányoztak, melyeknek Svájcból, közvetlenül a gyárból kellett megérkezniük. Telt múlt az idő, a sípok nem érkeztek meg. Az öreg Amster egyre idegesebb lett. Presztízsét, hírnevét félretéve egyik este elmondta apámnak, milyen gondban van, s már nem várhat tovább. Kérte, nem tudna el segíteni. Idézem. Beszéljen a fiammal, Bandival. Ha ő elvállalja a sípok elkészítését, én hozzájárulok, mondta apám, a kisiparos mester. Így látott hozzá az én Bandi bátyám az egri székesegyház orgonája homlokzat sípjainak megtervezéséhez, a lemezek szabásához, forrasztásukhoz, a sípok behangolásához és beszerelésükhöz. Munkájának egy hordó egri bor volt az ára, és arra kérte az öreg Amstert, hogy a hordót benne a szállóban üssék csapra. Így is történt. Valamennyi szálló vendég örömére. Lehet, hogy azóta már kicserélték a székesegyház orgonájának homlokzat csípjait, de akkor az átadásig senki nem tudta, hogy azokat nem Svájcban, a gyárban készítették, hanem ott helyben a segéd úr Farkas András. Apámat az örökké utazót szinte valamennyi jelentősebb állomás főnöke ismerte. Tudták róla, hogy bor szerető, mulatós ember. Egy-egy kiruccanásakor, amikor vonatra szállt fiaival, cserélődött is jócskán, a borosbutykos bizonyos állomásokon. Persze csak azokon a helyeken, ahol jó bort termett. Ha hazatért, a Csisznyikóban ünnep volt. Terített asztal várta a cigányokat a Kleinféle kocsmában. Etette, itatta őket, ő megmulatott. Ki tudná megmondani, hányszor játszotta el zenekarával a híres prímás Horváth Gyula? A Fakólovam lábnyomát 9 pandúr, 9 csendőr járja. Farkas Kálmán Csisznyikói cselepek című könyvéből a Batyú című fejezet. Mélyet szippantok a levegőből, és újra érzem a hófehérre mosott vászon tiszta, klórmeszes illatát. Anyám batyúja ilyen volt. A ráncos képű, fekete fejkendős kis öreg asszony, Ökrös Mari, ahogyan mindenki hívta Törökszent Miklóson, így maradt meg emlékezetemben. Anyámat legtöbbször batyúval a hátán láttam. Kenyér keresetének eszköze volt. Ebben hordta a polgárféle uradalom meg Súrjányba, Szent Tamásra a cselédeknek az ócska ruhákat lisztért, zsírozóért, sóért. Így jutott a cselédbérből, a konvencióból számunkra is harapnivaló. A fehér vászonból kötött batyú, melyre a csomót anyám mindig a szájával, fogaival kötötte, az éhség csillapítását jelentette. Ha este megérkezett a Csisznyikóba, a cigány sorra, futottam elébe segíteni, leemelni hátáról a terhet. Még ki sem csomózta, az álla alatt már éreztem a belőle áradó kenyér, füstölt szalonna, hurka, tepertő, kalács vagy más finomságok keveredett illatát. Hátamra vetettem, s cipeltem a ház eresze alá. Ott megbontottam, és ámultam a sok étel láttán. Anyám batyúja végig kísérte iskola éveim egy részét. Törökszent Miklós nagy, lapos, álmos település Szolnok megyében. Az alvégen, főleg a római katolikusok, a felvégen a reformátusok laknak. Itt van a legszegényebbek negyede is a város szélén, a cigányváros. Innen jártam én a római katolikus felekezeti iskolába a 30-as évek végén, a 40-es évek elején. Akkoriban tanítás volt délelőtt is, délután is. Csak hogy én igen távol laktam, s ha hazamegyek, bizony nem érek vissza a délutáni órákra. Különben sem sok értelme lett volna. Szegény anyám mindig a hátán cipelte az ebédet a kálváriai iskolába, az ócska ruhákkal együtt a batyuban. Még nagy betegen sem késett. Kibontotta nagy fehér kendőt a kápolna előtti padon, elővette belőle a zsíros kenyeret, szalonnát, az olcsón vásárolt hibás almát, s míg én ettem, nézett és pihent. Amikor aztán végeztem, betért a kápolnába egy imára. Így volt ez télen-nyáron. Anyám míg élt és mozogni tudott, soha nem hagyta el a batyut a hátáról. Hozzánőtt, mint valami púp. Még akkor is hordta, amikor jobbra fordult a sorsa. Vérévé vált, képtelen volt szakítani vele élete végéig. Nyíregyházára is mindig batyúval érkezett. Először Szent István napja után. A nővérem levélben írta meg előre, mikor számítsunk a jövetelére. De soha nem akkor jött, amikor írták. Vagy előbb, vagy később. Most már tudom miért. Nem akarta, hogy batyúját cipelve lássanak meg vele. Szégyelte volna. Így aztán mindig meglepett. A finomságokat rejtő hátizsákot ő bontotta meg. Kisejlett a fehér vászomból a magos alföldi kenyér piros-barna ropogós héjával. Szentelt és még friss, meleg volt. Keresztet vetett rá a nagykéssel és megszegte. Árad belőle a gyerekkor idéző illat. Külön gondosan becsomagolta a tyúkot és a kakast. Igazi házi jószágok voltak, sárga, feszes bőrűek, vörös, egészséges taréjúak. Ilyenkor mindig anyám állt a konyhára. Ő főzte a tyúkhúslevest a pörköltött nokedlivel. Olyan ízeket varázsolt, amilyenek azóta sem voltak a számban. De csak néhány napig maradt. Nem fogta tovább a hely. Mennie kellett tovább, várták a jó ismerősök, a testvéreim. Karácsonytáján jött ismét. A mákos és a diós beiglit otthon sütötte meg, és vászon terítőbe csomagolva hozta. A karácsonyi tyúkot is előre levágta, megpucolta. Ha a szentestét is, az ünnepet is körünkben töltötte, főzött, sütött, gyúrta a tésztát, hajtogatta a pillekönnyű, lehelett vékony rétes tészta leveleket, melyek valósággal lebegtek a terítő fölött. Főzte a különlegesen finom töltött káposztát, amelyhez a tűzhely tetején sütötte a sovány, vagy ahogy felénk nevezték, a bodagot. Szép piros-barnára és ropogósra pirította. Kenyér helyett ettük a túróval, a sertés füstölt orra ízesített, sütőben készült töltött káposzta mellé. Azóta, ha batyút látok, anyámra gondolok, és elfog az éhség. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. A mai napon rá emlékeztünk a Csisznyikói cselepek című könyvének történeteivel, részleteivel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: helyzetem.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak, rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A magyar nyelv és irodalomírásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak hétfőn. Több mint 5000 településen kezdi el az optikai internet hálózat kiépítését a Telekom. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 000 vizsgáznak majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A Magyar Telekom még az idén több mint 500 településen kezdi meg az optikai hálózat kiépítését, elsősorban olyan térségekben, ahol eddig nem volt korszerű vezetékes internet. A fejlesztés több mint 20 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg. A beruházás kiterjed Nógrádra, Hevesre, Jász-Nagykun-Szolnokra, Bács-Kiskunra, Fejére és Komárom-Esztergom vármegyére is. A program részeként 118 000 jelenleg lefedetlen igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú, ahhoz a fővárosi orvosok is saját döntésük alapján csatlakozhatnak. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és a szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepli 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel, 40 év telt el, azóta rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb dalokkal.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. Segédjegyző lett a községházán, majd a Gödöllői Egyetemen volt előadó. Innen került a Szabolcsi Néplaphoz. Nincs telep a megyében, ahol ne járt volna. Idézem, írni szerettem, írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint lehetett. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigány önkormányzat alelnöke volt. 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és a családja történetéről írt könyveit. A mai este folyamán is ráemlékezünk a Csisznyikói Cserepek című könyvének részleteivel, amely gyerekkori emlékeiről és a családjának történetéről szól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Farkas Kálmán Csisznyikói Cserepek című könyvéből a Vizit című fejezet. Didergő párafelhők húztak a kora őszi reggelen a Csisznyikó, cigányváros felett. Valósággal bebugyolálták, beburkolták az apró házakat, a vászonfirhangos putri ajtókat. Valahonnan a part alja felől sikoltás hallatszott. Itt vannak a csendőrök, vizit van! Kiabálta valaki kétségbe esetten, s hallani lehetett a putrik elé kihajtott lányok, asszonyok sikoltozását. Úgy futott végig a hír a cigányvároson, mint a tűzkígyó. Felrebbentünk. Bátyám a kisházból szalad a gangra, mi a kisebb fiúk félmeztelenül gőzölgő testtel ugrottunk ki. Anyám vállára engedett hajával, madártestén összehúzott vászonimben kászálódott le az ágyról. Indult a ház elé, ahol a család gyülekezett. Kibújtak a lányok. Magdi, Ilonka, Éva és fázósan, remegve, megszeppenbe várták, mi is történik. Mindenki jöjjön ki a házból, Mari néném! Szólította fel anyámat egy ismerős egészségőr. Mit csúfságoltok? Ilyen nem fordult elő velünk még. Az én házamat mindig elkerültétek, tiszteltétek. Vizit van, Mari néném, ez mindenkire vonatkozik, erősködött az őr, s be akart menni a házba. Anyám elé állt. Sehová! Kiáltott rá széttárt karokkal, zihálló mellel védve óva családját. Bátyám ajkát rágta, belenémult a jelenetbe. Nem jött ki hang a száján, lassan ocsudott. Mit gondolnak, kinek a háza ez? Kezdte hangosan, de mielőtt befejezte volna, a csendőr ráordított. Téged nem kérdezett senki. Fogd be a pofád, különben velem gyűlik meg a bajod. Tegezte le. Azt hittem, elszabadul a pokol, nekiugrik a csendőr őrmesternek. Anyám eléje állt, lefogta. Ne, fiam, ne! Ölelte át karjával, s engedte, hogy végezzék dolgukat. Égre nyíló keblekkel, hevesen dobogó szívvel, lobogó fekete hajjal álltak megszégyenítve az udvaron a nők. Tűrték, hogy hajukba turkáljanak. Fekete szemük égett, arcuk a szégyentől pirult, kemény szitkok, átkok szálltak szájukból. A cigánytelepeken országszerte rendszeresen tetővizitekkel próbálta a hatóság a piszkot, a szennyet, az elmaradottságot tisztára mosni. Nem kímélve senkit, tisztákat, tisztátalanokat egy kalap alá vont, és megszégyenített. Kihajtotta télen-nyáron, kora hajnalokon az utcára a cigány családok apraját, nagyját. Csecsemőket, aggasztyánokat, fertőtlenítették a házakat. Alul felül lenyírták a férfiakat, nőket. Egy-egy ilyen vizit után olyan volt a Csisznyikó, mint a deportáltak telepe. Tele volt kopaszra nyírt, ordítozó, kiabáló, jajveszékelő emberekkel. És a hatóság nem ismert sem kivételt, sem szemérmet, sem kegyelmet. Anyámat jól ismerték a csendőrök is, az előjáróság emberei is. Még talán tisztelték is. Így aztán megkímélték a családot a teljes megszégyenítéstől. Nem így gyújtsa nénéméket. Jajveszékelt, átkozodott, amikor a kert végén átszaladt hozzánk. Rövid szárú cseréppipája szája sarkában lógott. Füstölt kegyetlenül, és sipákoló hangon szólt anyámhoz. Marink, hát nem megnyírták Juliska lányomat is, hogy elákessen beléjük? Az én aranytiszta szőke szépségemet! Kiabálta végig az utcát, gyér haját tépve. Én már csak a hangfoszlányokat hallottam. A gledícsi a bokrok között igyekeztem szökni az iskolába. Már jócskán késtem, s azon töprengtem, mit is találjak ki mentségemül. Szedtem a lábaimat, csak nem a polgári iskoláig. De semmi, a világon semmi elfogadható érv nem jutott az eszembe egész úton. A reggeli tanóra végére megérkeztem. Befejezték a békaügetést, becsengetett a pedellus, amikor Beredek tanár úr megpillantott. Te miért késtél? Villámlott a tekintete. Hallgattam. Megnémultál? Kérdeztem valamit, szólított ismét. De csak hallgattam. Noha hallgatsz, akkor majd megoldódik a nyelvet, ha háromszor körbeugrálod békaügetésben az iskolát. Gyerünk! A bakomat az iskola falához állítottam, s felkészültem az ügetésre. Legugoltam, s vártam a számolást. Rajta! Kiáltotta el magát a biológia torna tanár, és a csattogóval diktálta az ütemet. Az osztály egy része ott áll az épület udvarra nyíló hátsó ajtajában, a többiek a gyakorlókert körül helyezkedtek el. Gúnyoltak. Kit érdekelt? Kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy most merre figyeljek. Izzadtam, szenvedtem, s azon töprengtem, mit találjak ki mentségemre. Mit mondjak Benedek tanár úrnak valami elfogadható, elhihető dolgot késésemért? Képtelen érvek jutottak csak az eszembe. Talán elhiszi, ha anyám hirtelen rosszul létre hivatkozom? És nekem nem kellett Máté doktorért, a cigányok orvosáért elszaladnom? Hát nem. Ez nem jó. Most érkezett meg a fogságból a sógorom. No és ez? Ezt is elvetettem. Rosszul lettem útközben. Elhiszi? Ki tudja? Ügettem. Szakadt rólam a veríték, és még csak egyszer sikerült megkerülnem az iskola téglalap alakú hatalmas épületét. Mi lenne, ha megmondanám valójában, miért is késtem el? Nem, ez lehetetlen. Örökre tetves maradnék a szemükben. Csúfolnának, talán még kopaszra is nyírnák hullámos hajamat. Fogyott az erőm, zihált a mellem, kapkodtam a levegőt, s már kezdtem meginogni korábbi elhatározásomban. Megmondom. Tudja meg az egész osztály, a tanár úr, a tanári kar, mindenki, miért késtem el. Vánszorogtam, vonszoltam magam, és örültem, mert már csak egy negyed környit kellett ügetnem, hogy teljesítsem a három kört. Sikerült, de a kimerültségtől elterültem a földön, ott a gyakorlókert tövében. Csattogtatóval a kezében a szikár Benedek tanár úr alakja magasodott fölöttem. Mellette a pufók, rózsa arcú kis Pejhe Miska állt. Beleoldottuk meg mindig a matek feladatokat. Szemeiben most szomorúság vibrált. Adamik Pista arcáról együttérzést olvastam, és valami olyasmit próbált dadogni, hogy végre valamit találjak már ki. Már tudtam, képtelen vagyok hazudni, és elhatároztam, lesz, ami lesz, vállalom, csak az igazat mondom. Remegő térdekkel feltápászkodtam, és poros, gyűrt nadrágomban, maszatos arccal odaálltam Benedek tanár úr elé, és megvallottam. Tisztelt tanár úr, tisztelettel jelentem, én azért késtem el, mert ma reggel a Csisznyikóban tetővizit volt. A csendőrök körbezárták a telepet, és nekem későn sikerült megszöknöm előlük. Megbotránkozó csend támadt körülöttem. Döbbenet ült ki Benedek tanár úr csontos arcára. Száját minduntalan szólásra csücsörítette, de egy hang sem jött ki rajta. Körbehordozta tekintetét a fiúkon, majd hirtelen megszólalt. Mit bámultok? Indulj a tanterembe! Kezdődik az óra! Rebbentette szét maga körül az együttérző Pejhe Miskáékat. Leporoltam magam, az ivókútnál megmosakodtam, zsebkendővel megtörölgettem az arcom, szemem, hónom alá vettem a bakom, és elindultam a tanterembe. A fiúk tekintetének keresztüzében foglaltam el helyemet a padban. Bár hangosan nem beszéltek róla, gyorsan híre futhatott a történetnek a tanári karban, az egész iskolában. Ezt arról sejtem, hogy a következő órán már előtettek a mindig piszkos, trágyaszagú csóri fiúk az ikrek mellől is. Egyedül ültem egész tanévben a hátsó padban. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Piszekontrás című fejezet. Nem ismertem egyetlen embert Törökszent Miklóson, aki Tibort, a sógoromat ne tisztelte, ne becsülte volna. Ő volt a környék legjobb kontrása. Csak Piszekontrásként emlegették. Kiválóságát még a híres prímások almanakjában fényképpel megörökített Horváth Gyula bácsi is elismerte. Pedig csak az Isten a tudója, mi miatt egyszer úgy összevesztek az úri kaszinóban baselás közben, hogy a verekedés nyomait élete végéig arcán hordta Gyula bácsi. Tibor a kontrás hozzávágta az üveghamutartót. Emiatt egy időre kikerült a bandából is, s hosszú ideig nem szóltak egymáshoz. Csak hogy Gyula bácsi, a prímás, nem tudta sokáig nélkülözni a Piszekontrást. Különösen akkor nem, amikor a megnyíló híres Sudik-féle kávéházban kezdett a banda. Gyula bácsi üzent a Piszéért. Jöjjön azonnal, mert szüksége van rá. Ki tudja, hogy ezután még mennyi ideig játszottak együtt úgy, hogy csak nagy szükségben szóltak egymáshoz, akkor is magázással. Lázok Tiborról, a Tiszanánáról, Török Szent Miklósra nősült fiatal romáról soha nem derült ki, hány iskolát végzett. Szegről végről a Lázokokkal rokonságban voltunk, s apám választotta ki nővérem Annuska férjének. Nem minden áron, csak akkor, ha szerelem nyílik közöttük. Aranyozó Kálmán, apám, az orgonamester, az ország vándora volt. Élete jelentős részét az utakon, a templomokban töltötte. Elmesélésekből tudom, ha egyszer másszor hosszabb távollét után hazavetette jó sorsa a Csisznyikóba, érkezésének híre járt, s Klein Zorinál a cigányváros sarkán lévő kocsmában terített asztal várta a romákat. Olykor 3 napig is elmulatott. Értelmem még alig ébredezett, amikor apám elszállt ebből az árnyékvilágból. Valójában úgy maradtam félárván, hogy ki sem serkent benne az apa iránti szeretet érzése. Hogy hiányzik-e, utólag eldönteni már nem tudom. Azt viszont igen, hogy Tibor sógorom, a piszekontrás minden igyekezete arra irányult, hogy semmibe ne szenvedjek kárt, és éppen úgy gondoskodott rólam, mint 2 gyermekéről, Rózsikáról és Tibor fiáról. És milyen kegyetlen is tud lenni az élet, a sors. Éppen akkor fosztotta meg tőlünk sógoromat, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Úgyis, mint apára, úgyis, mint nevelőre. Még végleges bevagónírozás előtt tehervonaton zögykölödve anyámmal és Annuskával meglátogattuk Berettyóújfaluban a frontra induló századát. Később Szirmabesenyőn végleg elbúcsúztunk tőle sírás-rívás közepette. Sógorom az utászokkal vonult ki az orosz frontra. Levél, az ismert zöld tábori lap alig érkezett tőle. Nővérem Annuska meg csak emésztette magát. Minden áldott nap a megszokott időben odaállt a kis nádfedeles Kígyó utcai ház szobájának ablakszemei elé, s várta, hogy feltűnjék a gledicsi abokrok mögött Jóska bácsi, a postás ismert alakja. Amikor aztán megpillantotta, futott eléje. Legtöbbször hiába, nem jött levél a frontról. Csak a remény éltette, és várta a következő napot, az azt követőt, s alakja úgy fogyott, mint az égő gyertya. Arca megnyúlt, szemei elfénytelenedtek, s hiába vigasztalta, és próbálta éleszgetni benne a reményt anyám, ő csak sírt. Ha jól emlékszem, 1943 késő őszén megérkezett a várva várt zöld tábori lap. Valahonnan a Brianszki erdő mellől, a távoli Oroszország egyik híres partizán fészkének közeléből. Erre azonban csak leírásból lehetett következtetni, hiszen feladó helyett a tábori posta számát közölték csupán. Sógorom azt írta, hamarosan még szenteste előtt megérkezik. Leírta, hogy nagy kitüntetés érte. Hősies magatartásáért megkapta a kis ezüstöt, és ezt szabadsággal honorálták. Leírhatatlan volt az öröm. Annuska röbdösött a boldogságtól, Rózsika és Tibi állandóan az utcán voltak. Anyám ócskaruhákat vitt a polgárféle uradalomba a cselédeknek, cserébe lisztért, zsírozóért és más élelemért. Szekerességtől, ahová mosni, vasalni járt, hurkát, kolbászt, tepertőt kapott. Amióta megérkezett a tábori lap, amelyben Tibor sógorom jelezte érkezését, anyám, ha csak tehette, tele vacsúval érkezett haza.

gondozta. Napokig tartott, amíg elfogadható állapotba került, és tisztességesen, mint bevonulása előtt, felölthette fekete ruháját, fekete cipőjét. Körülálltuk, néztük, ahogyan öltözött, és amint Annuska ott sertepeltért körülötte, tiszta kefével a kezében. Olyan tiszta pedáns volt most is, mint egykor, amikor esténként a Sudik féle kávéházba indult vaselni. Tibor a sógorom, a II. Világháborúban kitüntetett utász, soha nem beszélt arról, miért is kapta meg a vitézségi kisezüstöt. Én meg nem kérdeztem. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor magával vitt. Ő azt mondta, benéz néhány jó emberéhez, így ünnep előtt kellemes karácsonyt kívánni. Csak sejtettem, de nem tudtam köszöngetésének okát. Hamarosan ez is kiderült. Az ismerős hentestől húst, a fűszerestől szaloncukrot, az öreg nemestől, az úri kaszinó tulajdonosától lóvét darizott. Csak ámultam, üres kézzel indultunk el a Csisznyikóból, s mint a méhecske úgy tértünk haza. Óriási volt az öröm. Ez volt az első olyan igazi karácsony, amikor fenyőfát állítottunk a nagy asztalra. Valódi szaloncukorral díszítettük fel az ágait. Lázok Tibor, a Pisze kontrás nem volt bőbeszédű roma. Mindig csak annyit mondott, amennyit kellett. Tizenéves legényke voltam. Polgárista. Felnőttként kezelt. Nem sokat mondott az embert próbáló térről, az orosz emberekről, főleg a partizánokról, de amit hallottam tőle, az emlékezetes marad. Egyik nap elmesélte, hogy az úri kaszinó tulajdonosával a politikáról váltottak szót, és jósolgatták a háború kimenetelét. Tibor sógorom az öreg nemesnek azt találta mondani, hogy, idézem, ezt a háborút a németek elvesztették. A gádzsó felcsattant, összeszitta és megfenyegette. Tibor, ha ezt még egyszer meghallom a szájából, elvitetem a csendőrökkel. A Pisze roma megijedt, s mielőtt letelt volna a szabadsága, visszautazott a frontra. Búcsúzáskor mondta el, ő ott nagyobb biztonságban érzi egyelőre magát, mint itthon. Így menekült meg a feljelentés elől. Ki gondolta volna akkor, hogy Lázok Tibor, a roma kontrás, a vitézségi kisezüst tulajdonosa az elsők között jelentkezik majd az első demokratikus magyar hadseregbe, s fegyvert fog a hitleri Németország ellen. Ő azon kevés cigányok közé tartozott, akik felismerték, hol a helyük. Soha nem dicsekedett. A Pisze kontrást tettei minősítették. A kitüntetését tanúsító okmányt ma is őrzi unokája, dr. Lázok Tibor jogász. És ha olyan hivatalos helyre hívják a nagyapát, akkor az unokája jelenik meg helyette. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Mester nadrágja című fejezet. Olyan mestersége volt, amiután 36. Rácz Laci, a barátja, a világhírű prímás, aki a cigányok királya volt, apámat a cigányok császáraként tisztelte. Ugyanis aranyozó Farkas Kálmán volt az első és egyetlen cigány orgona, zongora, harmónium készítő és javítómester abban a világban. Bátyáim elbeszéléséből tudom, hogy amikor a híres prímás Miskolcra jött, mert hangversenyt adott a koronaszállóban, felkereste apámat, családunkat a Gordonban, a cigányvárosban. Mi akkor az öreg zsidó fiákeres Popkó bácsiéknál laktunk, a Mészáros utcában, ahol születtem. Azt meg még anyám, Ökrös Mari mesélte, hogy hatfogásos ebéddel várta a Rácz Lacit, s természetesen nem hiányozhatott az étlapról a töltött káposzta bodaggal és a túrós rétes sem. Apám, akit abszolút hallással áldott meg a szűzanya, s emellett kiváló szakrajzokat készített az orgonákról, melyeket maga épített meg, arra törekedett, hogy fiaiból úriembereket neveljen. Keze alatt tanulta a mesterséget Károly és Bandi bátyám, és természetesen féltestvérem Gyuszi is, aki a bort tisztelő, s szerető és nőimádó apám szerelemgyereke volt Gizi anyánktól. Ám mint ahogy az a cigányoknál szokása miatt soha nem volt semmiféle feszültség a családban és bátyáim között. Természetes dologként kezelték. Együtt utaztak Miskolcról, vagy ahová apám a családot költöztette. Debrecenből, Nyíregyházáról, Törökszent Miklósról, Jászberényből, stb. Főleg templomi orgonák építésére és javítására.

0: Ott dolgoztak, ismerkedtek az orgona szerelés gyönyörűséges műveleteivel, az orgona hangolás fortéjaival, a regiszterek szép, színes hangvilágával, az ón és a hatalmas és picin fasípok ezreinek kézi alkotásával, és sok minden mással, amely elengedhetetlenül szükséges egy ilyen szerteágazó művészi mesterség elsajátításához. Apám volt a mesterük, ő szabadította fel bátyáimat, akikből segédek, később maguk is orgona, zongora és harmónium készítő és javító mesterek lettek. Magyarországon sok római, görög, katolikus, református és evangélikus templom orgonája őrzi még ma is a cég bélyegzőt. Farkas Kálmán és fiai orgona, zongora, harmónium készítő mester javította. Egyik-másik orgona klaviatúrájának farészében magam is több helyen megtaláltam a kézzel is írt neveket és a javítás dátumát. Apámat jól ismerték és tisztelték országszerte az egyházakban. A főpapok, a kántorok, presbiterek, kurátorok. Minden orgonaépítés, javítás és hangulás befejezése után összesereglettek a hangszerek királyának ünnepélyes átadására, a próba orgonálásra. A környék aranyhangú neves kántorai. Egymást követően ültek az orgonához, és énekelték a gyönyörű zsoltárokat, Bach fenséges miséit, fugáit, egymással is versengve, gyönyörködve az újjávarázsolt orgona hangjaiban. Apám borszerető mulatós cigány volt, mesélték róla, hogy amikor fiaival vonatra szállt Csaptól Budapestig, vagy a fővárostól Pécsig, a jelentősebb állomásokon az állomásfőnökök cserélgették a finom borokkal töltött és kifogyott demizsonokat, míg meg nem érkeztek a célállomásig. Pedáns volt, jól öltözött, s megkövetelte a kellemes megjelenést fiaitól is. Szigorú ember, igényes mester. Bátyái mesélték, bizony megtörtént, hogy dekás aranygyűrűt viselő kezével a tiszteletlent, a rossz munkát végzőt úgy vágta pofkon, hogy napokig meglátszott az arcán a gyűrű helye. Ennek ellenére sem hallottam egyik bátyámtól sem, hogy panaszkodtak volna rá. Imádták a fiai, pedig még akkor is elcsattant egy füles, amikor már nős, családos emberek voltak a bátyáim. De nem egyszer megtörtént az is, ha megtetszett neki vagy fiainak valamely divatos holmi, zakó, pantaló, cipő vagy más, negyed magával állított be az üzletbe, s minden fiának megvette, ami nekik tetszett. Bandi bátyám mesélte, hogy nagy divat volt egy időben a fehér úgynevezett porcelán pantalló. Munka után apánk magam mellé csalta fiait, s megjelent a vidéki város férfi úri divat üzletében, és 4 hófehér nadrágot vásárolt. Egyet magának, 3 fiainak. Vasárnap aztán felöltöztek, természetesen felvették a divatos nadrágot is, és így indultak sétálni a kávéházba. Hétfőn aztán a megszokott rendszerint folytatták a munkát a templomban. Apám éppen hangolt, amikor a templom főhajójában megjelent a plébános. Kezdte hangosan panaszolni, hogy az éjszaka tolvajok jártak parókia kertjében, és megdézsmálták a körtefákat. Össze-vissza tapostak a fák alatt mindent. Ám mint később kiderült, nem minden célzás nélkül emlegette a körtelopókat. Közölte is ott apám és a bátyáim füle hallatára, ő bizony tudja, ki az elkövető. Csak fehér nadrágos lehetett az illető, mint mondta, mert egy darab kiszakadt a pantalóból és fennakadt a drótkerítésen. Nem kis meglepetésükre elő is húzta zsebéből az ominózus fehér bűnjelet. Apám, aki egyébként nyugodt ember volt, elvörösödött, dühös lett. Értette a célzást, és a maga módja szerint össze is teremtette a plébánost, hogy mit merészel még gondolni is. Igen ám, csak hogy az atya tudta, hogy néhány nappal azelőtt az orgonamester fehér porcelán nadrágokat vásárolt magának és a fiainak. Csak nem úgy gondolja, plébános úr, mire akar célozni a gyanúsítgatással? Szót követett, összevesztek. Gondolom vagy sem, tény, csak fehér nadrágos járt a parókia kertjében, farkas úr. Apám mit tehetett? Ahhoz, hogy védje a mundér becsületét, s bizonyítsa, már pedig a fiai nem lehettek, sorra szólította bátyáimat. Károly fiam, kérlek, hozd elő a fehér nadrágod. Legidősebb bátyám kissé duzzogva, de nem ellenkezett. Tessék, nézze meg, vizsgálja meg, atyám, hol van ezen lyuk? És megforgatta a pap előtt a pantallót. Következett Bandi bátyám. Karján keresztül vetve hozta a pantallót. A mester ezt is a plébános orra alá tartotta. Nézze meg, vizsgálja csak meg, atyám, vajon hiányzik-e belőle egy darab is? Virult a plébános, s már szánta bánta, hogy éppen a mestert és a fiait keverte gyanúba. Igen ám, csak hogy még senki nem látta az öreg nadrágját, s főleg nem a csibészkedő Gyuszi bátyámét. Féltestvérem nagy kópé volt, mert amikor őt szólította, hozza csak elő a saját nadrágját, zavarba jött. De csak néhány pillanatra. És előhozta apám igencsak bő fehér nadrágját. Ekkorra azonban már annyira lankadt a figyelem, hogy senki nem foglalkozott azzal, kié is lehet ez az újabb. A pap szeme láttára gyorsan elő-hátul megforgatott pantalló. És az én Gyuszi bátyám a második alkalommal is apukánk nadrágját mutatta be a viziten. S ha a plébános talán nem is vette észre a svindlit, apám szeme villant. Azonnal átlátta, csak Gyuszi lehetett a tettes. Sűrű bocsánatkéréssel távozott a plébános. Alig tette ki a lábát a templom ajtaján, amikor cifra cigányos káromkodás közepette elcsattant a pofon. Csak úgy visszhangzott tőle a templom. Apánk alaposan összeszít a Gyuszit, és utasította, azonnal szedje össze holmiát, és takarodjon haza. Apánkban forta düh, elsüllyedt volna szégyenében, ha kitudódik, hogy egyik fia volt a körte tolvaj. Később aztán lehiggadt, s azon derült, hogyan járt túl a plébános eszén. Másnap délelőtt, amikor az atya meglátogatta a mestert a templomban, csupán a látszat kedvéért érdeklődött afelől, hogyan haladnak a munkával. Közben azért összeszámolta, hányan is dolgoznak az orgonán. Meglepődve tapasztalta, hogy a legfiatalabb farkas úr hiányzik. Rá is kérdezett, hogy hol van. Tudja, tisztelendő atyám, ehhez a munkához már elegendően vagyunk hárman is. Hazaküldtem a legkisebbik fiam az anyjához. Ki tudja, mire gondolhatott a plébános? Húsos, rózsaszínű arcán átsuhanó, elégedettséget sugárzó mosolyan távozott a templomból. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Megalázva című fejezet. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Kántáltuk áhítatosan a szent szöveget Bérma keresztapámmal. A nagysága a két negyedikes elemista társam és én. Aztán Kiki helyet foglalt. Emlékezetes nap volt. A római katolikus vallás szertartásai szerint az egyház hűséges szolgájaként felvettem a bérmálás szentségét. Felkent a herceg prímás. Felszentelt hamuval vetett keresztet a homlokomra. Tóth úr, az álmos nagyközösség köztiszteletnek örvendő angol úri szabója állt mögöttem. Jóságos mosolyával szinte maga is a mennybe szállt, megüdvözült, reménykedve bűnei feloldozásában is. Megsimogatta az arcom, megveregette a vállam, s ezzel vége lett a ceremóniának. Vakítóan fehér, keményített damaszt abrosz feszült a nagy asztalon, mely ott állt a rózsalugas alatt szellős helyen. Egymással szemben ült Bérma apám, Bérma anyám és két osztálytársam. Mellettük egy kis asztalfélénél, közvetlenül a lépcső feljáró mellett egyedül én. Boldog voltam és hálás a sorsnak, hogy ilyen jóságos Bérma keresztapát adott és választott anyám. Ügyeltem minden mozdulatomra. Lene egyem vadonatúj, sötétkék, vitézöltözéses, bocskai kabátom, a Bérma ruhám, amelyet ajándékba kaptam Tóth úrtól. Vigyáztam, hogyan tartsam a kanalat, a villát, hogy ne szürcsöljek, s hogy megköszönjek mindent, mindent. Lelkem mélyén azonban sírtam, éreztem a megkülönböztetést, a megalázást. Nem érdemesítenek arra, hogy asztalukhoz fogadjanak? Odaültessenek a másik két fiú az iskolatársaim mellé? Csak azért, mert én cigány vagyok? Könnyeimet nyeltem, de nem tiltakoztam. feszültséggel telt gyermeki szívemben összegubancolódott az öröm, a boldogság és a keserűség, és egyszerre éreztem, hogy maradnom is, menekülnöm is kellene, innen messzire, de valójában egyikhez sem volt merszem. Ültem egyedül, lebegtem szent áhítatommal, és megpróbáltam csupán a szép ruhámra gondolni. Bérma ruhámra, a megszenteltre. Életem első új öltönye volt ez. Csak később tudtam meg, hogy anyám Ökrös Mari, a Mária kongregáció tagja évekig mosott Tótné nagyságos asszonynak a bérma ruháért, amiről én azt hittem ajándékba kaptam a jóságos tekintetű párna arcú angol úri szabótól, aki olyan áhítatos tekintettel tette vállamra jobb kezét, amikor a bérmálás szentségét magamhoz vettem. Erekévé vált a bérmaruha. Bérmaruha megaláztatással. Érzésvilágomban hosszú ideig elválaszthatatlanul összefortak. Feloldozást e világunktól nyertem. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen. Visszhangzanak bennem ma is, ha bérmálásomra, ha az ünnepi ebédre gondolok, melyet vézna fiúként az úri szabó nagy portájának verandáján befelé hulló könnyekkel együtt nyeltem egyedül a külön asztalnál. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. A mai napon rá emlékeztünk a Csisznyikói cselepek című könyvének történeteivel, részleteivel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti jódos sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet. Már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
4: Szabad-e énekelni?
5: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok? Nem jó a fűtés.
4: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhuu!

0: egy kicsikét vidította a szomorú szívemet. Úgy szégyellem, úgy röstellem bánatom, ha kiderül, de kinek is mesélhetnék, mit tegyek így egyedül.
1: Thank you.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Zirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Tavész Baktáló.
1: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Tipix.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyéskert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkolóautók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Ilyenkor szüksége van, sokkal energikusabbnak és egészségesebbnek érezheted magad a nyári hónapokban. Nézzük! Természetes napfény és D-vitamin. A hideg hónapokat követően a bőrödnek és a csontjaidnak is szüksége van a napfényre, amely az egyik legjobb D-vitamin forrás. A D-vitamin az immunrendszer erősítőjeinek ismert és hozzájáruló a jó hangulathoz is. Egy 2019-es kutatás kimutatta, hogy a D-vitamin hiánya összefüggésbe hozható a depresszióval és a rossz közérzettel. Érdemes napi 15-30 percet tölteni a szabadban, közvetlen napfényben. Különösen kora reggel, amikor a napsugarak még nem károsak a bőrre. Több zöldség és gyümölcs a tányérodon. A tavasz közismerten a friss zöldségek és gyümölcsök szezonja. A szervezetünk ilyenkor fokozottan igényli a vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyek leginkább a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből nyerhető. Különösen fontos a C-vitamin, amely támogatja az immunrendszert és segít megvédeni a testet a megfázásoktól és a fertőzésektől. Fogyassz sűrűn friss epret, spenótot vagy akár retekfélét, amely vitamindús és könnyen beilleszthető a napi étrendbe. Hidratálás, de másként. A hőmérséklet növekedésével a testi folyadékvesztés is fokozódik. Így fontos, hogy elegendő mennyiségű vizet igyunk. Nem csak a mennyiség számít, de az is, milyen forrásokból származik a víz. A friss gyümölcsök, mint a dinnye és az uborka természetes víztartalmukkal segítenek hidratáltan tartani a szervezetet. Ne felejtsd el a különböző gyógyteákat, amelyek nem csak vízzel látják el a testedet, de a bőröd állapotára és emésztésedre is jótékony hatással lehetnek. Könnyedebb mozgás és aktív életmód. A tavasz az ideális időszak arra, hogy frissítő szabadtéri aktivitásokat végezzünk. A könnyed, de rendszeres mozgás, mint a séta vagy a kerékpározás segíti a vérkeringést és energikussá tesz, miközben frissebb levegőt szívhatsz be. Ez nagyszerű lehetőséget biztosít az oxigén raktárak feltöltésére is. Az aktív életmód nem csak az egészséged javítja, de a stresszt is hatékonyabban csökkentheted vele. Szellősebb ruházat és bőrápolás. Ahogy melegebbek lesznek a napok, a testünk is igényli a légáteresztő, könnyű ruhadarabokat. A természetes anyagok, mint a pamut vagy a len, nem csak kényelmesebbek, de a bőr természetes légzését is biztosítják. Érdemes odafigyelni a bőrápolásra is, hiszen a hőmérséklet változása megviselheti a bőrt. Használj könnyű, hidratálókat, és ne feledkezz meg a napvédelemről sem, még a kevesebb napsütéses napokon is. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavinsas tétel bachtá leos unto deltezsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen díglig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Ha a gyereked mindig csak dolgozni lát, ilyen nyomot hadsz vele a lelkébe. Sok felnőtt érzi úgy, hogy a gyerekkoruk rendben volt, mégis hiányérzet kíséri őket. A munkafüggő szülővel való felnövés gyakran hagy mély sebeket, amelyek csak felnőtt korban válnak igazán érthetővé. Sok felnőtt úgy érzi, rendben volt a gyerekkora. Stabil család, jó anyagi háttér, biztos jövő, sikeres, dolgozó szülők. Mégis valami megmagyarázhatatlan hiányérzet kíséri őket felnőttként a kapcsolataikba, az önértékelésükben, vagy az intimitáshoz való viszonyokban. A pszichológiai tapasztalatok és kutatások szerint ennek hátterében

tudatról, amelyben a munka folyamatosan elsőbséget élvez az érzelmi jelenléttel szemben. Dr. Denis Renye, pszichológus és szexuálterapeuta a felületén osztotta meg gondolatait arról, hogy ez a gyerekkori tapasztalat sokszor olyan sebeket hagy, amelyek csak felnőtt korban válnak igazán érthetővé. Amikor minden tökéletes, mégis hiányzik valami. Sokan keresnek fel terápiás segítséget azzal az érzéssel, hogy nem értik a saját nehézségeiket. A gyerekkorukon kívülről ideálisnak tűnt, nem volt szenvedélybetegség, a szülők együtt maradtak, és a család anyagi biztonságban élt. Mégis ott a belső kérdés. Miért érzem azt, hogy valami hiányzik? A válasz gyakran nem abban rejlik, ami történt, hanem abban, ami tartósan hiányzott. Az érzelmi jelenlétben, az együtt töltött minőségi időben, a figyelmes kapcsolódásban. A munkafüggőség, mint rejtett családi dinamika. A munkafüggőség nem egyszerű szorgalom. Egy olyan kényszeres működés, ahol a munka kontrollálhatatlanul túlterjed az élet minden más területén. Beleértve a

a kérdést. Mi ennek az ára a családban? Dr. Dennis Rein szerint a válasz sokszor az, hogy a gyerekek érzelmileg egyedül maradnak. Még akkor is, ha fizikailag minden adott számukra. A jelenlét hiánya ugyanis nagyon is érezhető. Miért nehezebb felismerni a munkafüggő szülő hatását? A munkafüggő szülő gyerekeinek helyzete különösen nehéz, mert a környezet sokszor nem érzékeli problémaként a történéseket. Míg más családi nehézségeknél, például szenvedélybetegségnél egyértelmű külső ok látható, itt a működés normálisnak tűnik. A szülő dolgozik, gondoskodik, biztosítja a hátteret. Kívülről ez akár irigylésre méltónak is tűnhet. Belül azonban a gyerek gyakran azt éli meg, hogy nincs kivel megosztania az érzéseit, nincs aki valóban figyeljen rá. Most pedig szóljanak a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és az imént már belekezdtünk abba a témába, hogyha a gyereked mindig csak dolgozni lát, ilyen nyomot hadsz vele a lelkébe, és nézzük is tovább ezeket a tényeket. A hála és az érzelmi hiány nem zárja ki egymást. Sok érintett felnőttben megjelenik a bűntudat. Hogyan lehetnének elégedetlenek, ha mindent megkaptak? A pszichológia közelítése azonban egyértelmű. A hála érzése és az érzelmi elhanyagoltság élménye egyszerre is jelen lehet. Valaki lehet hálás a biztonságért, a lehetőségekért, miközben mélyen hiányolja a szülő jelenlétét, figyelmét vagy érzelmi elérhetőségét. Hogyan hathat mindez a felnőtt kapcsolatokra? A kutatások és klinikai tapasztalatok szerint a munkafüggő szülő mellett felnövő gyerekek felnőttként gyakran visszatérő mintázatokat hordoznak. Nehézségek az intimitásban. Érzelmileg távolságtartó partnerek választása. Erős megfelelési kényszer a kapcsolatokban. Önkritikus gondolkodás. Teljesítményközpontú önértékelés. Bizonytalanság a saját igények felismerésében. Ürességérzet vagy érzelmi éhség. Dr. Deins Renye szerint sokan tudatlanul olyan kapcsolatokat keresnek, amelyek ismerősek. Ahol a közelség nem teljesen elérhető, így újra és újra megismétlődik a gyermekkori hiányélmény. Mikor a siker nem pótolja az érzelmi jelenlétet. Egy 2024-es kutatás is rámutat arra, hogy a szülő túlzott munkaterhelése összefügghet a gyermekek fokozott szorongásával, depresszív tünetével és magányérzetével. A lényeg nem az, hogy a szülő pontosan mennyit dolgozik, hanem az, hogy mennyire képes érzelmileg jelen lenni a gyermeke számára. A gyerek számára ugyanis nem a luxus vagy az anyagi biztonsága meghatározó, hanem az, hogy van-e valaki, aki meghallgatja és érzelmileg elérhető. Ki lehet-e gyógyulni a láthatatlan hiányból? A jó hír az, hogy igen, Dr. Deins Renye hangsúlyozza, felnőttként is van lehetőség arra, hogy valaki feldolgozza ezt a gyerekkori tapasztalatot. A gyógyulás első lépése a felismerés, annak elfogadása, hogy a munkafüggőség egy kényszeres minta lehet, amely hatással volt az érzelmi fejlődésre. Az önismereti munka, a belső gyermeki élmények feldolgozása, a terápiás támogatás, a biztonságos érzelmileg elérhető kapcsolatok kialakítása. Idővel ezek a dolgok segíthetnek abban, hogy az érintett stabilabb önképet alakítson ki, és olyan párkapcsolatokat éljen meg, amelyben valódi érzelmi biztonság is jelen van. Várlak benneteket a következő órában is. Te vinszasztetel, Bachtáli!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát, manap közben a Ferihegy repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert a kertészek dolgoznak. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni, az autópiacnál, manap közben kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Ma 14 és 19 óra között az N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Mossák a Margit hidat, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. Lezárják a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Kora nyárias, meleg jön. A mai nap folyamán is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég. Megélénkül a délkeleti szél. Hajnalban 12, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapi alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mi száztémaktálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és ebben az órában is a folklór zenéjé a főszerep, tehát autentikus cigány zenét hallgatunk, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Ezt üzenheti az, ha zuhanásról álmodik. Szerintem mindenkivel történt már ilyen, legalábbis én, akikkel beszélgettem erről a témáról, nem volt talán olyan ember, aki azt mondta, hogy nem álmodott még ilyet, hogy zuhansz, és egyszer csak így az ágyba így bezuhansz, és arra ébredsz, hogy valahonnan lezuhantál. Ön szokott arról álmodni, hogy lezuhant valahol? A zuhanásról szóló álmok az emberek többségénél előfordulnak. Egy pszichológia szerint mélyebb lelki folyamatok tükröződhetnek. Meg kell különböztetni az elalváskor jelentkező hipnagóg rándulástól, amely természetes idegrendszeri reakció. Az eséses álmok gyakran az irányítás elvesztésének, belső bizonytalanságának, vagy akár szorongásnak a jelei. A zuhanás szimbolizálhat érzelmi túlterheltséget, kapcsolatbeli félelmeket, vagy a stabilitás iránti vágyat is. Az álom részletei fontosak. Visszatérő, erősen nyugtalanító álmok esetén érdemes önvizsgálatot tartani, vagy akár szakemberekhez fordulni, hiszen az álmok segíthetnek a belső konfliktusok felismerésében. Zuhanásról szóló álmok szinte mindenki életében megjelennek időről időre. Szinte mindenki ébredt már úgy, hogy az esés élménye még percekig a testében maradt, szapora szívveréssel és nyugtalan érzésekkel. Ezek az álmok nem véletlenek. A pszichológia szerint mélyebb belső folyamatok tükrei lehetnek. Fontos azonban rögtön az elején különbséget tenni két hasonló, mégis eltérő jelenség között. Az elalvás pillanatában jelentkező hirtelen zuhanásérzést, amelyet sokan ismernek, egy idegrendszeri reakció, az úgynevezett hipnagóg rándulás, amelyet a szakirodalom is leír. Ez teljesen normális élettani jelenség. Ezzel szemben az álomban átélt esés már szimbolikus jelentéssel bírhat. Amikor kicsúszik a talaj a lábunk alól. Na és persze innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Most szóljanak nektek a jó kis folklórzenék. Tavénszasztitelbachtáló szuntodéltézsú titumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: zenék a Rádió Deepen.
1: Ez a Roma Folk.
2: Bajnamuk dévla, temera, andeluma trububa, ke temera. Trububa, ke mejala, lejeyenca, tekela, ke temera.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen eddiglig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Az előző szegmensben belekezdtünk abba, hogy mindenki álmodott már olyat szinte, hogy zuhan, és egyszer csak arra ébred, hogy így beesik az ágyba, és mikor felébred, még akkor is úgy ver a szíve, hogy teljesen átéli még pár másodpercig ezt a zuhanást, és ezzel kapcsolatosan van egy cikk, amit olvastam nektek. Akkor folytassuk tovább. Amikor kicsúszik a talaj a lábunk alól. A zuhanásról szóló álmok egyik leggyakoribb értelmezése az irányítás elvesztésének érzéséhez kapcsolódik. Amikor az életben bizonytalan helyzetekkel szembesül, legyen szó munkahelyi változásról, párkapcsolati nehézségekről, vagy belső vívódásról. Az agy ezt az élményt gyakran zuhanásként fordítja le, az álmok nyelvére. A pszichológiai kutatások szerint az ilyen típusú álmok gyakran együtt járnak az önbizalom megingásával. Ilyenkor az ember úgy érezheti, hogy nem ura a helyzetének, vagy nem képes megfelelni az elvárásainak. Az álombeli zuhanás tehát nem ritkán egy belső bizonytalanság képi megjelenése. Belső konfliktusok és érzelmi túlterheltség. Az esés nem csak külső körülményekre utalhat, hanem belső feszültségekre is. Amikor ellentmondásos érzések vagy döntési helyzetek nyomasztják az álomvilág, gyakran dramatizálja ezt az állapotot. A zuhanás ilyenkor annak a kifejeződése lehet, hogy ön próbál megkapaszkodni. De valami mégis kibillenti az egyensúlyából. Nem véletlen, hogy ezek az álmok sokszor rendkívül intenzív érzelmi reakcióval járnak. Az ébredés utáni kimerültség érzése is ismert jelenség. Az agy ilyenkor valójában feldolgozó munkát végez, ami pszichésen megterhelő lehet. Szorongás és fenyegetettség érzése. Különösen gyakori, hogy az eséses álmok szorongás kísérik. Ez nem nemhez kötött jelenség. Bár egyes megfigyelések szerint nők gyakrabban számolnak be érzelmileg telítettebb rémálmokról. A közös pont azonban az, hogy az álomban megélt kontrollvezetés sokszor a nappali stressz lenyomata. Az alvással foglalkozó publikációk egyre kiemelik, hogy a visszatérő intenzív álmok gyakran a feldolgozatlan stresszhez vagy szorongáshoz köthetők. Ilyenkor az álom nem jóslat, hanem inkább jelzés. Szerelem és bizonytalanság, váratlan összefüggések. Érdekes módon az esésről szóló álmok a párkapcsolatok világában is értelmezhető. Ha valaki szerelmes vagy éppen érzelmileg erősen kötődik valakihez, a zuhanás megjelenhet a kapcsolat törékenységének szimbólumaként. Ez nem feltétlenül jelent konkrét problémát, sokkal inkább azt, hogy a kapcsolat fontos, és tudat alatt fél annak elvesztésétől. Az ilyen álmok tehát gyakran a kötődés mélységét jelzik, még ha elsőre nyugtalanítónak is tűnnek. Nem mindegy, hogyan esik. Az álom részletei különösen sokat elárulnak. Nem mindegy, hová és hogyan történik a zuhanás. Ha vízbe esik, az gyakran az érzelmekkel való kapcsolatot jelképezi. Ilyenkor előfordulhat, hogy az illető erősebb, emocionális fázisban van, vagy éppen elfojtott érzések kerülnek felszínre. Egyes értelmezések még a vágyak és az ösztönök szerepét is hangsúlyozzák ebben az esetben. Ha a földre zuhan, az inkább a stabilitás iránti igényt tükrözheti. Ez arra utalhat, hogy az érintett biztonságra, kapaszkodókra vágyik az életben. A végtelen zuhanás érzése pedig különösen beszédes. Ez a tehetetlenség a kontroll teljes hiányának élményét jelentheti meg. Az ilyen álmok gyakran akkor jelennek meg, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs befolyása a történésekre. Mikor érdemes komolyabban foglalkozni vele? Egy-egy ilyen álom teljesen normális, ha azonban visszatérően jelentkezik, vagy erős szorongást okoz, érdemes elgondolkodni azon, mi zajlik éppen az életben. Az álomértelmezés önmagában nem exakt tudomány, de segíthet abba, hogy közelebb kerüljön saját érzéseihez. Ha az álmok tartósan nyugtalanítják, akár pszichológusok segítsége is hasznos lehet. Hiszen az álmok sokszor olyan kérdésekre világítanak rá, amelyeket ébren nehezebb megfogalmazni. Most pedig szóljanak a dalok, Tavinsz, azt itt elvaktál-e?

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK. Közlekedési hírek.
6: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát, manap közben a Ferihegy repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert a kertészek dolgoznak. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni, az autópiacnál manap közben kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Ma 14 és 19 óra között az N2-es Nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Mossák a Margit hidat, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. Lezárják a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
6: Kora nyárias meleg jön. A mai nap folyamán is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég. Megélénkül a délkeleti szél. Hajnalban 12, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és ebben az órában pedig áttértünk a folklór zenéről, tehát az autentikus cigány zenéről, a populárisabb slágerekre, ugyanis minden vasárnap reggel 8-tól 10-ig folklór zene szól, azt követően pedig populárisabb slágerekre térünk át. A témánk pedig ebben az órában az, hogy három óriási tévhit, ami csendben mérgezheti a párkapcsolatod. Ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 0630-30-30-100-as telefonszámot. Nem egy párkapcsolat nem működik magától. Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy egy párkapcsolat sorát leginkább a külső körülmények döntik el. Mennyi idő jut egymásra? Milyen a kémia? Mennyire passzol a két ember életstílusa, vagy éppen mekkora nyomás nehezedik a felekre a mindennapokban? Pedig van valami, ami sokkal csendesebben, mégis nagyon erősen formálja a szerelmi életünket, mégpedig az, ahogyan magáról a kapcsolatról gondolkodunk. A belső mondataink, a kimondatlan elvárásaink és a szerelemről alkotott elképzeléseink gyakran sokkal jobban befolyásolják a kapcsolatot, mint azt hinnénk. Egy kapcsolat magától működik. Az egyik leggyakoribb tévhit, ez sokan úgy nőnek fel, hogy azt látják a filmekben, sorozatokban, hogy két ember szereti egymást, akkor minden természetesen jön. Nincs erőfeszítés, nincsenek komoly súrlódások, nincsenek nehéz időszakok. A valóság azonban ennél jóval aránytalanabb, ugyanis egy jól működő kapcsolatban is vannak félrecsúszott helyzetek, rosszul értelmezett mondatok, eltérő igények és viták. Ez nem annak a jele, hogy valami elromlott, hanem annak, hogy két különböző ember próbál közös életet építeni. A nehézségek nem feltétlenül a kapcsolat ellen szólnak, hiszen ez a lényeg, hogy a felek hogyan reagálnak ezekre a problémákra. Egy egészséges kapcsolat nem attól lesz jó, hogy nincsenek benne viták, hanem attól, hogy meg lehet beszélni a gondokat. Van javaslat a megoldásra, és különös a megértés. A kihívások a közös fejlődés részét képzik, és ez az, ami a kapcsolatot igazán erőssé teszi. Páromnak tudnia kell, mire van szükségem. Ez szintén óriási félreértés, és rengeteg felesleges konfliktushoz is vezethet. Nyilván egy jól működő kapcsolat egyik alapja, hogy ismerjük a másikat. És minél régebb óta vagyunk együtt valakivel, annál természetesebb, hogy ráérzünk idővel a rezdüléseire. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindig minden helyzetben tudnunk kell a másiknak, mire van szüksége. Senki sem gondolatolvasó, még az sem, aki nagyon figyel ránk és szeret. Szóval, ha szükségünk van valamire, akkor kimondhatjuk. Ne pedig sértődötten ücsörögjünk arra várva, hogy a másik majd szépen kitalálja, mi is a helyzet. Háttérbe kell szorítani a saját igényem, hogy működjön a kapcsolat. Ez nem csak szimplán félreértés, hanem borzasztóan káros gondolat is. Persze elsőre hirtelen szépnek, odaadónak, akár romantikusnak is tűnhet, hogy mindig a másik igényeit helyezzük előtérbe. De ha mélyebben belegondolunk, akkor ez nincs rendben. Természetesen fontos, hogy mindkét fél jól érezze magát egy kapcsolatba, de ez csak akkor működik, ha egyébként senki nem áldozza fel a szükségleteit a szerelem oltárán. Sokan azonban úgy érzik, a jó partner mindent megtesz a kapcsolatért, és ehhez hozzá tartozik, hogy lemond saját igényeiről, alkalmazkodik, háttérbe húzódik, hosszú távon azonban ez ritkán vezet valódi boldogsághoz. Amikor valaki fokozatosan feladja a saját céljait, érdeklődését, ritmusát, barátságait vagy személyes határait, azzal nem erősíti a kapcsolatot, hanem elkezd távolodni saját magától. Egy idő után könnyen megjelenik a frusztráció, a hiányérzet, vagy a ki nem mondott neheztelés. Az egészséges kapcsolat nem arról szól, hogy két ember egyé olvad, hanem arról, hogy két önálló személy kapcsolódik egymáshoz úgy, hogy közben mindketten megmaradnak önmaguknak. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavinsas te bachtálos unta déltes utitume, legyetek áldottak és szerencsétek.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 7 csendes kapcsolatgyilkos szokás, avagy hogyan őrizzétek meg a szikrát a mindennapokban. 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel és izgalmas témákkal. A legtöbb kapcsolat nem egyetlen nagy drámai pillanat miatt ért véget. Sokkal inkább apró, alig észrevehető szokások és minták koptatják el lassan azt a bizonyos mit. Ezek a csendes hétköznapi tényezők, igen, alattomosak. Szép csendben teszik a dolgukat. A jó hír. Ha időben felismered őket, még bőven van esélyed változtatni. Íme 7 jel, amire érdemes figyelni és időben közbelépni, hogy ne végezzétek ki a kapcsolatotokat. Első. Amikor elhal a kommunikáció. Eleinte csak annyi történik, hogy inkább hallgatsz, mint hogy vitát provokálj. Aztán egyre több gondolat marad kimondatlanul. Pedig valódi kapcsolódás ott kezdődik, ahol őszintén beszéltek még akkor is, ha nem értetek egyet. Ha nem mondod ki, mire van szükséged, a másik nem fogja kitalálni. És könnyen csalódáshoz vezet. A rendszeres, mélyebb beszélgetések segítenek abban, hogy ne csak együtt éljetek, hanem valóban kapcsoljatok ki. Második. Hibáztatás helyett megértés. Könnyű a másikra mutogatni, mikor valami nem működik. Nehezebb befelé nézni. A hibáztatás azonban falat húz közétek, még a megértés hidat épít. Egy kapcsolat nem attól lesz erős, hogy megnyered a vitákat, hanem attól, hogy közben nem rombolod le a másik önértékelését. Érdemes megkérdezni egy vita során, mi az én részem ebben. Ez már önmagában oldhatja a feszültséget. Ha támadás helyett kíváncsisággal közelítesz, a másik is nyitottabbá válik. Harmadik, túl sok a mi, és túl kevés az én. Fontos, hogy számíthattok egymásra, de nem mindenben. Ha az egyik fél folyamatosan támasz, a másik pedig mindig támaszkodik, az egyensúly felborul. Egy egészséges kapcsolatban két önálló ember kapcsolódik, saját érdeklődéssel, célokkal, térrel. Ha mindent együtt csináltok, idővel eltűnhet az egyéni identitásotok, ami a vonzalom egyik alapja. Néha kifejezetten jót tesz a kapcsolatnak egy kis külön töltött idő és saját élmény. Negyedik. Támogatás helyett kontroll. A kontroll nem mindig látványos, néha csak kérdésekben, kételyekben vagy elvárásokban jelenik meg. Egy jól működő kapcsolat nem korlátoz, hanem bátorít. Ha úgy érzed, engedélyt kell kérned ahhoz, hogy önmagad lehess, érdemes elgondolkodni a folytatáson. Ha biztonságban érzed magad a saját döntéseddel, az a kapcsolat erősségét is mutatja. Amikor eltűnik a valódi kapcsolódás. Lehettek fizikailag együtt, egy szobában, egy kanapén, mégis távol. Két ember, két telefon, nulla jelenlét. A kapcsolódás nem az együtt töltött idő mennyiségéről szól, hanem a minőségéről. Néha egy őszinte kérdés többet ér, mint egy egész este egymás mellett ülve. Apró szokásokkal, például napi 10 perc valódi figyelemmel sokat lehet javítani ezen. A lényeg, hogy ne csak jelen legyetek egymás mellett, hanem elérhetőek is. Próbáljátok ki a telefonmentes időszakokat, például vacsora közben, vagy lefekvés előtt. Már napi fél óra zavartalan együttlét is érezhetően közelebb hozhat benneteket. Hatodik, az intimitás nem működik magától. Az intimitás nem csak testi közelség. Figyelem, törődés, közös élmények és sebezhetőség. A rohanó hétköznapok könnyen elsodornak egymástól, de a kis pillanatok, egy nevetés, egy beszélgetés, egy ölelés életben tartják a kapcsolatot, sőt, újra töltik. Ha viszont nem tesztek bele tudatos energiát, lassan háttérbe szorul. Már az is sokat számít, ha időnként randiztok egymással, még otthon, egyszerű körülmények között is. Hetedik, tökéletes kapcsolat illúziója. A közösségi média és a filmek könnyen elhitetik, hogy létezik hibátlan szerelem. A valóságban minden kapcsolatban vannak nehézségek. A különbség nem az, hogy vannak-e problémák, hanem az, hogyan kezelitek őket. Ha folyamatosan máshoz hasonlítod a kapcsolatodat, könnyen alábecsülöd a sajátodat. A valódi intimitás nem tökéletes, hanem őszinte és kitartó. A lényeg a szikra, nem magától marad meg. Egy jól működő kapcsolat sem problémamentes. Tudatos munka olyan, ahol észreveszitek a repedéseket, és együtt dolgoztok rajta. Mert a szikra nem szerencse kérdése, hanem döntés. Hát mindenkinek nagyon boldog áldott szerelmet kívánok, a jó Isten legyen veletek, drága testvéreim, és most pedig szóljanak nektek a jó kis szerelmes dalok. Tamén

0: Érted?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Vója tu menge!
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armantó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne havozz, tárcsázd a 06303030 telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Ebben az órában nagyon különleges párkapcsolati dolgokat néztünk meg, és sok szeretettel várlak benneteket a következő órában is, hiszen meg fogjuk nézni, hogy mivel milyenek a rendkívül érzékeny emberek, úgyhogy az is egy érdekes téma lesz, és mondom, tényleg bármilyen témával kapcsolatosan írjatok SMS-t, vagy küldjetek valakinek egy dalt, és tartsatok velem a következő órában is, mert ez a 100.3 Rádió Dick, és én egészen délig itt leszek veletek, és a legnagyobb slágereket hozom. Tavén szasztétel baktálé, szóljanak a dalok!

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűsdi Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkolóautók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát, manap közben a Ferihegy repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert a kertészek dolgoznak. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni, az autópiacnál, manap közben kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Ma 14 és 19 óra között az N2-es Nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Mossák a Margit hidat, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. Lezárják a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
4: Kora nyárias meleg jön. A mai nap folyamán is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég. Megélénkül a délkeleti szél. Hajnalban 12, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

Érzékeny emberek 6 ritka tulajdonsága, amely csodálatos partnerré teszi őket. Nézzük is! Egyedi személyiségként mindannyian különböző módon közelítünk randizáshoz és kapcsolatokhoz, eltérő személyiségekkel, preferenciákkal, háttérrel és szokásokkal. Néha még az idegrendszerünk is másképpen működik, emiatt vannak köztünk rendkívül érzékeny emberek. Ők mélyebben dolgozzák fel az érzelmi, érzékszervi és társasi információkat, mint a legtöbben. Ez egyszerűen a világ megtapasztalásának egy másik módja, amely a kapcsolatokban igazán figyelemre méltó erősségekkel jár, olyanokkal, amelyek csodálatos partnerré teszik őket. Íme 6 ritka tulajdonság, amely miatt rendkívül érzékeny emberek kiváló társak. Magadra vagy a párodra ismersz. Első, mélyen éreznek. A rendkívül érzékeny emberek mások érzelmeit ugyanúgy intenzíven érzik, mint a sajátjukat. Igen, könnyen elsírják magukat, filmeken vagy akár könyvek olvasásakor is, mintha teljesen beleélnék magukat a szereplők életében. Megérzik, mire van szüksége a másiknak. Még azelőtt, hogy az illető saját maga tudná. Tekints rá ajándékként. Ő ott lesz neked akkor is, amikor nehéz időszakon mész keresztül, és együtt örül veled a boldog pillanatokban. Második, többet hallanak, és jobban figyelnek. Olyan dolgokat is meghallgatnak, amelyeket mások nem, ráadásul intenzívebben. Ilyen lehet a

megoldás is lehet. Az érzékeny emberek emellett jobban élvezik a zenét is. Egy gyönyörű szimfónia vagy érzelmes dal teljesen magával ragadja őket. Harmadik, alkalmazkodás és figyelmesek is. Egy érzékeny ember számára

örömöt ad neki. Ne aggódj, ha a vacsora megbeszélések bonyolultabbnak tűnnek. Elég előre megnézni, hogy van-e olyan étel az étlapon, amit a partnered élvezni tud. Az érzékeny ízlelés előnye, hogy megértik mások különböző ízlését is, és igyekeznek alkalmazkodni hozzájuk. Negyedik, kifinomult szaglásuk van. Ha egy érzékeny emberrel randizol, előfordulhat, hogy nehezen hozza szóba, ha egy illat zavarja. Nem akar udvariatlannak tűnni, de lehet, hogy nem bírja az új szappan illatát, vagy túl édesnek találja a samponodat. Az érzékeny szaglás azonban örömforrás is lehet. Ha megtalálod a megfelelő illatot, igazán szenvedélyes pillanatok várnak rátok. Ötödik, észreveszik az apró részleteket. Lehet őket válogatósnak nevezni, de valójában egyszerűen többet észlelnek a környezetükből, mint az átlag. Észrevesznek egy elütést az önéletrajzodba, egy hiányzó gombot, ahogy azt is, hogyan harapod be az ajkad idegességedben. Vagy hogyan mosolyogsz, amikor jól szórakozol. Az érzékeny emberek folyamatosan feldolgozzák az információkat, és mélyebb összefüggéseket látnak, ami kreatív problémamegoldóvá teszi őket. A párkapcsolatokban is. Olyanok, mint egy antenna. Rezgéseket is érzékelnek a környezetükből. Ezért érezheted már az első találkozáskor, hogy megértenek. Figyelnek a részletekre, és ezeket a különlegességeidet szeretik is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések! Tavasszasztetel baktálért!

0: Rádiódik.
1: Ez pont három Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen a délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és minden drága édes anyukának szeretnék boldog anyák napját kívánni, ugyanis itt van a május első vasárnapja, anyák napja. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amely az anyaságról emlékezik meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban a tavaszi ünnepségnek tartották Reháknak, az Istennek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére a történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Az anyák vasárnapját a keresztények ünneplik az Egyesült Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, amit egyre inkább anyák napjának hívnak. Bár ez a név az amerikai és a kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az eredeti anyák vasárnapjától. A 1600-as évektől a keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődő, amelyet akkoriban a húsvét követő negyedik vasárnapján tartották. Minden évben a nagybőt közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az anya gyülekezetet, ahol megkeresztelkedtek. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabad napot kaptak, hogy hazamehessenek és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét. A tetején marcipánnal díszített és sok asztal gyümölccsel készült simnel tortát vagy simnel kenyeret. A hagyománnyá vált sütemény együtt fogyasztották el a különböző helyekről egybegyűlt családtagok. A tradicionális simnel tortát 11 marcipán golyó díszíti, ami 11 apostolt jelképzi, akik hűségesek maradtak Jézushoz. Az Egyesült Államok először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. Anyák napi kiáltás anya segítségével. Hov az ünnepséget a háború felszámolására szentelte, és évekig Bostonban ünnepeket szervezett. Eredetileg a béke napjának tekintették az anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák azokat az anyákat, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat, férjeiket. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavinszasztetel Bachtále!

majd ebben a szegmensben. Na de anyák napja van, úgyhogy megragadom az alkalmat, és áldott, boldog, csodálatos anyák napját kívánok mindenkinek, fantasztikusak vagytok, elképesztő feladat felnevelni gyerekeket, unokákat, úgyhogy minden édesanyát áldjon meg a jó Isten, és köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk. Magyarországon egyébként 1925-ben a magyar ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából. És a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a magyar ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapján így írták a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárnőket, hogy a május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növedékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájában kapcsolódik. Hát így alakult ez Magyarországon, hát már elég régóta van, és most engedjétek meg, hogy Aranyosi Ervintől felolvassak egy idézetet. Anyák napja van ma, köszöntelek téged, a gyermekem anyját, a hű feleségemet. Hálás vagyok neked, hogy apa lehettem, hűen kitartottál mindvégig mellettem. Igen, bizony, nem csak a gyerekek mondhatnak verset az anyukájuknak, hanem kedves férjek, megtisztelhetitek ti is a feleségeiteket. Ugyanis, halljuk be őszintén, azért a nevelésben a nagy részüket ők veszik ki. És most pedig a következő dalokkal szeretnék búcsúzni tőletek. Én csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Legyen áldott szép napotok, csodálatos napsütéses időnk van, használjuk ki ezt a szabad térben, tevékenykedjünk, legyünk együtt a családtagjainkkal, és kedves gyermekek, unokák, köszöntsétek fel az anyukátokat és a nagymamátokat. Én Stojka Armandó voltam, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrál cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

sajnálom, nem törődök senkivel a világon, csak úgy mondom magának, hogy a csókját nekem adjon, ne másnak. Tiszán innen, Tiszántúl, este felé minden kapu bezárul, csak a

reggel, délben, este fatya óta matvány. Új szerető, ki nem csalf, aki nem egy bacsint másra, aki reggel, délben, este fatya óta matvány.

csodát, úgy várja, várja az urát. Adom a tényleg, jelöm a tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, édes uram, mit tettél? A kocsmába bementél, a pénzedet mindent elhittad, hogy a szívemet szomorítsad. Adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj, adom a tédéj,

minket jobb. Sokja lett a kibinál, sokja lett a gyűkolját, és a tényre túl a Dunán.

negyed, a kis országunk nagyjá lett. A csokoroma majd raj lett, hogy ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiába páncsák volt az ős hazán.

0: Ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiába bánta volt a kő és a szájuk. Ezer év az nagy idő, míg a nélünk kezefő, legyél nekem, mint halálig szerető.
1: Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: rá, cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Átfedeles kulipin gyóan, ott

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsó rakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsó rakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Május 3-a van. Ez már önmagában szerintem durva, mert mindig ugye közösen köszöntjük az új hónapokat. Az utóbbi időszakban valahogy mindig hétvégére esik ez a csodálatos időszak, viszont tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ez majd nem egy akármilyen nap, hanem ráadásul képzeljétek el, hogy anyák napja is. Úgyhogy engedjétek meg, hogy tiszta szívemből köszöntsem az édesanyákat, mert amióta én édesanya lettem, azóta megtapasztaltam azt, hogy az édesanyákban valami mérhetetlen erő rejlik. Amikor mondjuk az egész család beteg, és anya is beteg, akkor anya az, aki akkor is tartja a lelket, és ott van. És én tényleg mindig is nagyon tiszteltem az édesanyákat, de el kell mondanom, hogy amióta édesanya lettem, és én is megtapasztalom az anyaság minden részletét, azóta még nagyobb tisztelettel állok az édesanyák felé, mert tudom azt, hogy mind mentek keresztül, vagy mennek keresztül. Úgyhogy engedjétek meg, hogy legelsősorban az édesanyákat köszöntsem. Boldog anyák napját szeretnék kívánni minden drága édesanyának. Csodálatosak vagytok. Mindezek mellett egyébként pedig névnap is van a mai napon. Engedjétek meg, hogy a névnaposokat is köszöntsem. A mai névnapos pedig nem más, mint Irma és Tímea. Isten éltessen benneteket, nevetek napja. napja alkalmából. Na hát, kezdjük el az órát, zenéljünk egyet, aztán jövök is hozzátok vissza, nem húzom tovább az időt, tartsatok velem!

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Parasz pivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot, én Patai Anna vagyok, és a mai napra is hozok nektek közlekedési információkat, időjárással kapcsolatos infókat, végre jó idő van, és én egyébként úgy gondolom, hogy ez már azért marad is, úgyhogy tartsatok velem.
0: Időjárás.
1: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsórakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsórakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Na hát elbúcsúzom erre az órára, a következő órában fogunk egymással találkozni. Érdemes lesz itt maradni velem.
1: 100.3 rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakülülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkolóautók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsórakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsórakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok mindenkinek. Nagyon hálásan köszönöm azt, hogy itt vagy velem. Nagyon-nagyon jól esik, hogy számíthatok rátok. Nagyon fontos szerintem, hogy itt vagyunk egymásnak, ez a rádiódikes közösség, és bizony minden hétvégét együtt töltünk, de kérlek benneteket, hogy osszátok meg a családotokkal, barátaitokkal, munkatársaitokkal, hogy igenis bennünket hallgattok, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon-nagyon jól esik, hogyha ezt megteszitek. Kezdjük el az órát, zenéjünk, legyünk együtt, és természetesen mindezt jó hangulatban.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Régen, mi úgy szerettük egymást, kettőt.

0: Romákról nem csak romáknak, azonnal jönnek a közlekedéssel kapcsolatos legfrissebb információink, aztán pedig jövök is hozzátok vissza. Csak gondoltam, szólok, hogy sietek.
1: Közlekedési hírek.
0: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsó rakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsó rakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: helyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Lezárom az órát, és a következő órában fogunk egymással találkozni. Jó dalokat is meg fogunk közösen hallgatni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai nap is egy csodálatos nap és lehetőség arra, hogy jól érezzük magunkat, hogy vidámak legyünk, és ha tehetjük, akkor ezt a napot is a családunkkal töltsük. Nagyon fontos tényleg, hogy ezeket a perceket használjuk ki, és ne telefonozzunk, ne rohanjunk, és tényleg figyeljünk a családra és arra, amit kaptunk az Istentől. De tartsatok velem a következő órában, és azonnal jönnek a szuperdalok.

mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsó rakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsó rakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik, én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és nagyon nagy mosollyal vártalak benneteket. Szerintem a hétvége az igazán a pihenésről szól, a kikapcsolódásról. Arról, hogy a családunkkal legyünk, és tényleg jól érezzük magunkat, én pedig 100%-ig szeretnék ehhez hozzájárulni a jó zenékkel és a jó hangulattal, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele!

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható.

0: 100.3 Patai Anna vagyok. Sziasztok! Szép napot! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velem. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk még a mai délutánon is, mert hogy egyébként óránként változik az időjárás, de mi mindenre is felkészülünk közösen. Na meg persze csekkoljuk az utakat, az infókat, úgyhogy köszönöm, ha eddig is küldtél információkat, természetesen hozom.
1: Időjárás.
0: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsórakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsórakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: kell.
1: Hello, hello, rádiódik hallgató, én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, ez egy nagyon gyors búcsú lesz, a következő órában pedig kifejezetten a roma hírekkel foglalkozunk majd, érdemes lesz velem tartani.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Kora nyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsórakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsórakpart a hosszú hétvégén a gyalogosoké a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: Ez itt a Rádió DIK 100.3, Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok egészen idáig. Most jönnek a roma hírek, ebben az órában szánunk időt a roma hírekre, nagyon-nagyon fontos, de előtte zenélünk egyet.

0: lesz velem tartani.
1: És Hamko Ham koncertezik együtt. A Zeneháza társadalmi felelősség vállalásának részeként jótékonysági koncertjeinek sorába a következő esemény egy Parnograszt és Hamko Ham koncert lesz, amelyet a Bagás Közhasznú Egyesület javára tartanak a zenekarokkal partnerségben. A Bagás Közhasznú Egyesület hosszú távú, komplex programokat dolgoz ki, és valósít meg a roma telepen élő felnőttekkel, gyerekekkel, hogy esélyük legyen céljaik elérésére. A koncert bevétele az egyesületet támogatja. A Parnograszt az egyik legeredetibb, legnépszerűbb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadás módjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, ide tartozik a Bohemian Betyárs, a Punani Massif, a Bagosi Brothers vagy a Pogány Induló. A 7 fős zenekar, amely alkalmattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, a törhetetlen egység. Az 1987-ben alapított Passabi zenekar 2002-ben jelentette meg első nagylemezét, a nagy sikert aratott Rávágok a zongorára című albumot, amit további 5 önálló nagylemez követett, a legutóbbi a 2024-es Suttog a szél című kiadvány volt. A Hamko Ham zenekar. A Hamko Ham jelentése vagyunk, akik vagyunk, az együttes 4 tagból áll. Ábri Csaba gitár, Balázs Levente főének, Balázs Sándor herceg, kahon és ének, Rédháti Salamon basszusgitár, így áll össze a Hamko Ham zenekar, akik az autentikus cigányzenét helyezik előtérbe. Hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével, mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből, a muzsikusok korukat meghazudtolva érett érzelmekkel töltik meg előadásaikat. Zenei repertoárjukban főként az autentikus cigányzene jelenik meg, többnyire roma nyelven. Ezen kívül nem vetik meg a modernebb zenei stílusokat sem, ahogy a folklórból, muzsikájukból sem hiányzik az igazság megismerésére irányuló vágy. Igazság és öröm egyik sincs a másik nélkül. Gitáron, zongorán, tamburán, éneken keresztül valódi zenét szólaltatnak meg a színpadon.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
1: Identitás, kultúra és nyelv. A család identitásának, a roma közösséggel való azonosulás formájának többféle megnyilvánulásáról kérdezték a résztvevőket egy kutatáson. A családra jellemző identitás stratégiát elsősorban a család környezete, szűkebb közössége határozza meg. Ebből a szempontból teljesen heterogén kép rajzolódik ki. Egyes családok hagyományosabb közösségben, mások a hagyományokkal szakító, asszimilálódott közegben nem romák között élnek. A többségükben nem értelmiségi, vidéki és szegény családok olyan identitás stratégiát választottak, amelytől az adott közegben a gyermekek számára a legjobb boldogulást remélték. Ezt az identitás stratégiát a gyerekek utólag sokszor felülbírálták, jellemzően olyan irányban, amely az identitás tartalmának átértékelését, a kompromisszumokat és a csoportos mozgalmi tevékenységet jelentette, szemben a szülőkkel, akik számára ezek a lehetőségek nem fogalmazódtak meg. A családi háttérben fellelhető tudatos asszimilációs törekvésnek, mely a tanulást támogató családok körében nagyon jellemző volt a kutatásban, a legtöbbször a gyerekek számára nyújtható jobb jövő a cél. Ez azonban nem állt közvetlen összefüggésben a családot körülvevő közösség identitás stratégiájával. Emellett az asszimilációs cél néha csak is, mint tagadás jelent meg, hogy tehát a roma identitástól meg kell szabadulni, vagy legalább ellensúlyozni kell. A bőrszínben mutatkozó másságról az interjúk többségében csak az előítéletek kapcsán beszéltek. Ugyanakkor az interjúk tanúsága szerint az asszimiláció szempontjából nagyon más helyzetben van az, akit megjelenése alapján a többség egyértelműen romaként azonosít, mint akit az nem. A család asszimilációs törekvésében

0: tehát megjelenik a bőrszín kérdése, vagyis azt tud könnyebben asszimilálódni, a család annak jósol jobb jövőt a kutatásban, aki nem látszik, hogy roma. Ezzel ellentétes az a jelenség, hogy a bőrszínt a nem roma nevelő szülők és a család társadalmi pozíciója kompenzálni tudja a külvilág szemében. A cigány nyelvet nem beszélő, asszimilálódó családok között gyakran az utolsó egy-két generáció szakított teljesen a nyelvvel, így ezekben a családokban az identitásnak még részét képezi az a tény, hogy a felmenők nem magyarul beszélnek. Nem minden interjú alaj rendelkezett letisztult képpel a család identitás struktúrájára vonatkozóan, ez nem azzal függ össze, hogy milyen volt az adott család viszonya a kulturális hagyományokhoz, hogy ismeri, használja-e valamelyik cigány nyelvet vagy sem. Ezekben az esetekben inkább arról van szó, hogy az identitás meghatározásában a család nem játssza az ágens szerepét. Számukra az integráció, vagyis a társadalomba való beilleszkedés a cigány identitás megőrzése mellett nem lehetett reális cél, hiszen az élet olyan problémákkal állította szembe őket, amelyek közepette az identitás megőrzésére nem volt motiváció, az asszimilációra pedig nem volt lehetőség.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Rólunk neked. Rádiódik.
2: Imádom a szerelmes számokat.
3: Ne. Vegyük újra.
2: Már nem.

0: Borbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Hát sziasztok, ez itt a Rádió X100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

0: Radio D. Radio D. Vorbi nas. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakülülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyánszky Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkolóautók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Koranyárias meleg jön, vasárnap is ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, délutára pedig 24 fokig melegszik fel a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hosszú hétvégén újra megnyitották a pesti alsórakpartot a gyalogosok előtt, emellett labdarúgó mérkőzések miatt várhatók ideiglenes forgalomkorlátozások majd, illetve a 30-as busz terelve közlekedik, ha valaki gyalog indulna el. Pesti alsórakpart a hosszú hétvégén a gyalogosok és a gépjármű forgalom elől elzárva, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik 100.3. Patai Anna vagyok, és ahogy már említettem nektek az adás elején, anyák napja van. Ez a mai napra esett, szerintem az anyák napja a család egyik fontos ünnepe, amelyet számtalan módon lehet felejthetetlenné tenni évről évre. Na de mióta ünnepeljük, és mitől válhat igazán különlegessé? Hát 2026-ban, ahogy említettem, ez a mai napra, május 3-ára esik. Honnan ered az anyák napja, és hogyan tehetjük emlékezetessé ezt a napot az egész család számára? Az anyák napja eredeti, ókori, hát igazából ünnep, és évenként megrendezett tavaszi ünnepségekre vezethető vissza, amelyen a görögök Rea, Kronosz felesége, és a görög mitológia számos istenségének anyja előtt tisztelektek. Na most az őskeresztények a nagybőjt negyedik vasárnapján a Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának tiszteletére rendezett ünnepen már egyfajta anyák napját ünnepeltek. Angliában az ünnepet kiterjesztették az összes anyára, ekkor nevezték el az eseményt anyák vasárnapjának. Az anyák vasárnapjának újabbkori története az 1600-as évekre nyúlik vissza Angliában, ahol egyébként Szűz Mária tiszteletére tartott imaóra után a templomba a gyerekek ajándékokat és virágokat vittek, hogy így tisztelegjenek saját édesanyjuk előtt. Szerintem ez egy csodálatos, gyönyörű dolog, de beszéljünk arról, hogy Magyarországon mi a helyzet. Magyarországon először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt zászlaja alatt a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkások gyermekeinek részvételeivel. 1930-tól pedig már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került. Mikor van az anyák napja más országokban? A világ legtöbb országában májusban tartják az anyák napját, de februártól októberig minden hónapban találhatunk államokat, ahol egyébként éppen az édesanyjukat ünneplik. Magyarország mellett szintén május első vasárnapjára esik az ünnep, például Angolában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szerbiában. Május második vasárnapján pedig az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Németország és Törökország tartja az anyák napját. Na de hát, hogyan is ünneplünk, erről a következő megszólalásban fogok mesélni nektek.

nagyon szép napot, tényleg, és boldog anyák napját nem győzöm ma mondani és hangsúlyozni. Hát arról szeretnék beszélni, hogy hogyan ünnepeljük az anyák napját, egy remek alkalom a tradíciók kiépítésére. Igaz, az anyák napja megszervezése otthon, az apukákon és más családtagokon múlik, de a gyerekek boldogan részt vesztek ezeken a programokon, hogy örömet okozzanak az édesanyának. Ötletek tényleg különleges napra. Az anyák napja az év fontos napja, mind az anyák, mind a gyermekek számára, amelyet könnyen emlékezetessé tehetünk. Például a gyerekek édesapjukkal vagy egy másik felnőtt segítségével elkészíthetik anyának az aznapi fogásokat. Egy ágyban felszolgált reggeli minden édesanyának jól esik, de a kedvenc sütijével is biztos le lehet venni a lábáról. A kicsik pedig szívesen kézműveskednek, a saját készítésű ajándékok mindig célba érnek, hiszen figyelem és szeretet árad belőlük. Anyák napján jó olyan dolgokkal tölteni az egész napot, ami az ünnepeltnek örömet okoz. Haha, ugye, hölgyeim, anyukák? Elmehettek például piknikezni, kirándulni, főzhettek együtt, szóval nézhettek régi családi képeket, vagy csak társasozhattok otthon egy jót. Tényleg gyakorlatilag határa csillagos ég, és nagyon-nagyon sokféle opció van, illetve hát tényleg például meglepetésbulit is szervezhetünk. Én azt gondolom, hogy bármi történik, az édesanyáknak igazán nagyon-nagyon jól esik. Acseteljük ebben az órában, hogy anyák napja van, és mióta van anyák napja, milyen ajándékokkal készülhetünk így a családban, és nagyon-nagyon fontos, hogy anyák napja van, de a mamákról se feledkezzünk meg. Ezen a napon ugyanis nem csak az édesanyákat szokás felköszönteni, hanem a nagyikat is, illetve a keresztanyákat is, ha van. A nagymamának van kedvenc elfogadtsága, például a kertészkedés, varrás, olvasás, akkor ehhez kapcsolódó ajándékokkal lephetjük meg egy csokorvirág mellett. Az idősebb generáció számára egyébként még nagyobb értékkel bír, ha saját készítésű anyáknapi ajándékot kap. Ha igazán eredeti ötlettel szeretnénk előrukkolni, akkor már jóval korábban kérjük el nagymamát az egyik olyan süteményének a receptjét, amelyre különösen büszke. Készítsük el magunk az édességet, vagy pedig akár olyat is készíthetünk, hogy a gyerkőccel rajzolunk egy gyönyörű szépet, vagy valamit kézműveskedünk, képkeretbe rakjuk, és ezt adjuk oda. Én azt gondolom, hogy egy nagymamának mindegy, hogy mit fog kapni az unokájától, idézőjelesen, mert igazán örülni fognak neki, és nem azt fogják nézni, hogy mit kapott, hanem azt, hogy mennyire jó dolog, mennyire jó és mennyire csodálatos dolog ez. És hát ugye nagyon fontos, hogy nagyon szép anyáknapi versek és dalok is vannak. Vannak olyan tipikus dalok, amiket nagyon-nagyon sok gyermek és felnőtt is ismer. Óvodákban, iskolákban anyák napja alkalmából saját készítésű rajzok mellett tényleg versekkel, dalokkal készülnek, és számtalan olyan rövid anyák napi vers született, amely az óvodások számára könnyen megtanulható. Ilyen Ág István Virágosat álmodtam című költeménye, vagy éppen a népköltés nyomás született vers, az Orgona ága, amit egyébként gyönyörűen el lehet énekelni, és szerintem minden édesanyának meglágyul a szíve, amikor meghallja a gyermekét énekelni, vagy verset mondani, vagy bármi, de azért engedjétek meg tényleg, hogy ezekkel az ötletekkel segítsek nektek, és azt gondolom, hogy talán, hogyha mondjuk egész nap dolgoztál, vagy dolgod volt, akkor még nem túl késő bemenni, venni egy csokor virágot, és azt mondani édesanyádnak, hogy köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt vagytok velem, és most pedig menjünk el még egyet zenélni, aztán pedig már csak egy búcsúzkodásra jövök vissza.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

is velem töltöttétek, és remélem, hogy köszöntöttétek édesanyáitokat, nagymamátokat, keresztanyákat. Nagyon fontos, hogy minden nap hálát kell adnunk az anyáinknak, nagymamáinknak, azért a rengeteg gondoskodásért és szeretetért, amit adnak nekünk. A legfontosabb, hogy az anyák napi ajándékunk személyes legyen és szívből jövő legyen, hiszen abból tényleg csak egy van, úgyhogy remélem, hogy ti is megtaláltátok a tökéletes ajándékot. Na hát engedjétek meg, hogy mély szeretettel búcsúzzak tőletek, nagyon érzelmes lett ez az utolsó megszólalás, úgyhogy kicsit vegyük lazábra a sztorit. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és ne feledjétek, minden hétvégén 13 órától 18 óráig várlak benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel, vidámsággal, izgalmas, fontos témákkal, amiket jól kibeszélünk. Legyetek jók, szép napot, és hallgassátok a 100.3 Rádió Diket. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti jódos sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Május 3-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Mendi Milán dr. Suki András vendége volt, a fiatal tehetséges hegedűművész Palánta, aki idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti szakának hegedű karán.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
5: Köszönöm szépen, Milán, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a lehetőséget.
5: Mi már beszélgettünk korábban, de most egy kis apropó, ami miatt ismét beszélgetünk, hiszen most lesz a bachelor diplomád hamarosan, júniusban, tehát néhány hét múlva. Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz Szabadi Vilmos osztályába. Mesélj nekünk egy picit, hogyan készülsz most a diploma hangversenyedre?
6: Hát elsősorban is nagyon sokat gyakorlok, próbálok tudatosan gyakorolni, minél többet.
5: Ez a minél többet, ez mit jelent? Ez mit, napi fél óra? Hát ez most csak egy vicc volt.
6: Azért annál egy kicsit több. Hát minimum azért a 4 órának meg kell, hogy legyen, de ha annál több, az még jobb. De ez annál több az a tudatos gyakorlás. Uh-huh. Tehát ez a 4 óra is tudatos gyakorlásnak kell, hogy legyen, mert gyakorolhatok én 10-15 órát is egy nap, annak nincs értelme.
5: Tehát valójában az ember ilyenkor egész nap a zenével foglalkozik, de 4 órát van mondjuk legalább a hangszer a kezében. Igaz? Hiszen azért te jársz egyetemre, tehát neked persze, óráid vannak. Persze. És az én tapasztalatom az, hogyha mondjuk bekerül el az ember egy ilyen egyetemre, egy ilyen művészképzésre, akkor mondjuk elkezdenek délelőtti órákat felvenni a diákok, és hát jönnek a délutáni órák, és aztán örül az ember, hogyha egyáltalán 3-4 órát szünetelhet, és a kezébe veheti a hangszert.
6: Hát igen.
5: Ez nálad is így van, gondolom.
6: Így van nálam is, bár most ugye utolsó éves vagyok ezen a szakon, tehát már ilyenkor már nincs annyi órám, mint azelőtt, tehát első évben tényleg teli volt a napjaim órákkal, mindenféle akusztika, filozófia, mindenféle ilyen töltelék-tárgyal.
5: A szokásos mellett, hogy akkor hegedűfőtáj, szolfés, zeneelmélet, tehát hogy ezek nélkülözhetetlenek.
6: Azok nélkülözhetetlenek, de azon felül voltak még ilyen töltelék-tárgyak, amikkel teljesíteni kellett.
5: Uh-huh. Igen, de ezek is nagyon fontosak egyébként, tehát hogy például megismerkedni az akusztikai tér fogalmával, meg azért ilyen hasznos dolgok, ezek azért fontosak egy zenész számára.
6: Nyilván fontos volt, de most hála Istennek már utolsó évre nincsenek ilyen tárgyaim, tehát ugye tavaly leszigorlatoztam szolfés zeneelméletből, tehát már olyan tárgyam sincsen, már csak fő tárgyam van, ami ugye jelen esetben a hegedű, meg zenetörténet tárgyam van, amit még teljesítenem kell, és szigorlatot kell tennem belőle, valamint ugye kamara és zenekar ezeket a tárgyakat.
5: Miért ilyen fontosak ezek a tantárgyak? Tehát például szolfést az onnantól kezdve tanul az ember, sőt még előtte, hogy elkezdi a főtárgyat. Tehát, hogyha mondjuk valaki beiratkozik 8 évesen a zeneiskolába, akkor már 7 évesen legalább el kell kezdeni a szolfést. És te most vagy 23, ezek szerint, hogyha tavaly fejezted be, mondjuk tavaly szigorlatoztál, akkor az azt jelenti, hogy 22 éves korodig neked szolfést kellett tanulnod.
6: Igen.
5: Hát az nem egyszerű.
6: Hát nem egyszerű, és nem is szerettem, megmondom az őszintét, bár nagyon-nagyon hasznos tényleg, mert benne van a zenébe, tehát amit játszunk, a szolfés, az elmélet, tehát nagyon fontos, egymásra épülnek ezek a tárgyak, tehát zenelmélet, szolfés.
5: Uh-huh. És miket tanulsz itt egyébként? Azért egy picit fejtsük ki annak is, aki nem annyira járatos ebben a képzésben. Tehát nyilván alapfokon mondjuk a hallásgyakorlatok, tehát meghallani a hangokat, meghallani két hang közötti távolságot, tehát a hangközöket, felismerni az akkordokat. Középiskolában ugyanezt fejlesztik, csak nyilván magasabb szinten. Mi van például egy egyetemi oktatás keretében?
6: Az egyetemi oktatás keretében igazából ugyanaz van, mint középfokon az én véleményem szerint, csak nyilván gyorsabb a tempó, és több az elvárás, tehát hogy több ZH van, meg sok vizsga, amit teljesíteni kell, és azáltal jutsz előre, tehát tovább fél évről fél évre.
5: Tehát fejlesztjük magunkat.
6: Igen, fejlesztjük magunkat, igen.
5: Nekem érdekes élmény volt, hogy amikor bekerültem a Zeneakadémiára, és első szolfés órán volt, akkor azt mondta a dubrovai tanár úr, hogy hát akkor itt van egy Liszt Ádúr zongoraverseny, akkor ezt a részét nekünk eljátsza, egy bizonyos részt, írjuk le. És hát szóhoz nem jutottam, hogy egy zongoraversenyt kell leírni ennek a részletét. Hát ez lehetetlen feladatnak tűnt. De aztán végülis valahogy mégiscsak megoldottuk. Meg olyan különleges feladatokat adott számunkra, ami azért középiskolában nem volt. Tehát tényleg ott azért már voltak olyan elvárások, ami hát tényleg átlag felett, én azt gondolom.
6: Igen, igen. Hát,
5: neked is vannak akkor ilyen tapasztalataid.
6: Neked is vannak nyilván ilyen tapasztalataim, de hát ez nagyon egyetem függő, hogy
5: tanár függő.
6: A tanár egyetem függő, tehát hogy milyen szinten érzi a tanár a diákokat, és úgy építi fel az anyagot, mert nyilván ha lát egy csoportot, aki picit gyengébb, vagy nehezebben tudja felfogni az anyagot, vagy nehezebben tud lejegyezni, akkor nem fog egy Ádúr zongora
5: versenyt
6: lediktálni neki, de nyilván nekünk is voltak ilyen próbálkozásaink, és volt, hogy sikerrel is jártunk.
5: Persze, nyilván tett kell hozzá egy csoport.
6: Igen.
5: Tehát azért ezek már egy magas szintű képzésnek a részei. Erről majd még beszélgetünk. Térjünk vissza egy picit a diploma hangversenyedre, hiszen ez az aktualitás júniusban lesz. Mi lesz a műsor?
6: Hát a műsor az két Bach szólószonáta lesz, egy lassú és egy gyors tétel. Jelen esetben ugye a G-moll szólószonáta adagio tétele, valamint a fuga tétele lesz. aztán játszom majd még ugye tanárúrral a Beethoven tavaszi szonátát.
5: Igen, azt én fogom kísérni. Illetve ez nem kíséret, hanem kamara. Kamara, tehát igen. Tulajdonképpen két egyenrangú szólam.
6: Igen, és a Sibelius
5: hegedűvesen.
6: Játszani ez a műsor.
5: Hány perces program ez?
6: Hát körülbelül 35, durva 40 perc.
5: Azért ez nem egyszerű. Tehát ezek nem. Komoly darabok. Tehát egy Beethoven tavaszi szonáta, én azt gondolom, hogy a kamara irodalom egyik legnehezebb műve.
6: Igen.
5: Hegedű zongora szonáták tekintetében, igen, kamara művek tekintetében. Sibelius hegedűverseny szintén egy hegység, mondjuk ezt. Tehát, igen. Hogy egy olyan kihívás, amit nem mindenki tud teljesíteni.
6: Igen.
5: De Bachot viszont kötelező játszani, nem is véletlenül. Tehát, hogy azért olyan alapdolgokat tud megtanulni, elsajátítani az ember Bach művein keresztül, amik úgy végigkísérik a tanulmányaikat. És egyébként a zenészeknek a legtöbbje rendszerint azt mondja itt a műsorban és a rádió műsorban, hogy hát Bach mindennek az alapja.
6: Igen.
5: És gyakran említik a kedvenceik között. Veled ez hogy van?
6: Én is nagyon-nagyon szerettem Bachot, tehát maga már csak hallgatni, nem csak játszani, hallgatni is szerettem, sokszor teszem be az autóba, már csak ilyen relaxáló zeneként, hogy ellazuljak, picit kikapcsoljak, tehát hogy én nagyon szeretem Bachot tényleg. Uh-huh. Játszani meg főkép, bár azt nem könnyű. Az nagyon-nagyon nem könnyű. Főleg zeneileg olyan dolgokat meg úgy megvalósítani, ahogy a szerző elvárta, vagy elvárja. Uh-huh. Az nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
5: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Most pedig következzen egy közel 10 éves felvétel Mendi Milántól, ahol még egészen pici gyermekként Puka Károly zenekarával egy nőnapi nótaesten játszik.

0: Mendi Milán fiatal tehetségként 2015-ben már Puka Károly zenekarával nőnapi nótaesten játszott, amelynek egy részletét hallgathattuk. Most pedig folytatjuk a beszélgetést a leendő hegedű művésszel, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában.
1: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekre, hiszen nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy fiatal roma gyerek, aki a Rajkóból jött ráadásul, erre is mindjárt rátérünk. Hogyan keveredik ebbe az irányba, hogy rajong Bachért? Mesélj nekem kezdésként a családodról egy picit.
2: Hát ugye én zenész családból származok, nagyapám...
1: Ez nagyon fontos, igaz?
2: Ez fontos, igen.
1: Ez meghatározta akkor gondolom a jövődet.
2: Igen, meghatározta. Nyilván nekem ez volt az utam, tehát hogy nálunk nem tudom hány zenész családban szokás az, hogyha egy újszülött fiú gyermek születik, akkor vonót adunk a kezébe, és ha rámarkol, akkor zenész lesz belőle.
1: És rámarkoltál?
2: És rámarkoltam. Nyilván három, vagy nem tudom hány éves lehettem, rámarkoltam, talán még fiatalabb voltam, mint három éves, és én öt éves koromban a papám már elkezdett tanítani hegedűn eleinte, még kis játékhegedűn, utána már rendes igazi hegedűvel tanított.
1: Játékhegedű, az mit jelent?
2: Hát,
1: műanyag?
2: Műanyag hegedű. Azon próbál, néztem a papát, vele szembe álltam, és akkor néztem, hogy húzza a vonót, és akkor én utánoztam. Aztán utána idővel már kaptam egy hegedűt, egy feles hegedűt, aztán kézről a papa megmutogatta nekem, ez úgynevezett Rajkó módszerrel megmutogatta
1: erről beszélgettünk.
2: Igen.
1: De hát ez a hagyományos dolog, tehát a cigányzenés családokban az így működött, ez volt a természetes.
2: Igen. Aztán utána ugye idővel beirattak édesanyám zeneiskolába.
1: Hát mire mentél a zeneiskolába, akkor te már tudtál hegedülni?
2: Én már addigra már tudtam hegedülni, igen. Igen.
1: Nagypapád akkor hegedűs volt, prímás volt.
2: Igen, igen, prímás volt a papám. Még mai napig, hála Istennek, él és zenél, bár most már annyira nem járkál sehova, inkább otthon, vagy esetleg ha ritkán-ritkán hívják, akkor megy, de azért már korban van.
1: És azért még beleszól, hogy Milánkám, ezt egy kicsit így kellene, vagy úgy kellene játszani?
2: Nem szokott már beleszólni. Nem is hall minden nap gyakorolni, meg most már nem gondolja úgy, hogy beleszólhat, vagy bele tud szólni.
1: Pedig egy fiatal művésznek is azért jó tesz. Persze. Jó tesz, hogyha az egy külső fül meghallgatja, főleg egy hozzáértő. Prímás, mondjuk. Tehát nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy az ember mindig tanul abból, hogy valaki más egy zenészt meghallgatja. Még hogyha nem is hegedű művészről van szó, akkor is fontos ez, hogy egy visszacsatolást kapjon az ember.
2: Persze. Ez az önbizalmunknak is jót tesz, főleg ha jó az, amit csinálunk, és kapunk egyfajta visszajelzést. De én nem szoktam a nagyapámnak úgy játszani. A koncertjeimre el szokott jönni.
1: Szóval ott kíváncsi, és akkor büszke az unokájára.
2: Ott nagyon-nagyon büszke, ott mindenkinek mondja. Úgyhogy most már ilyen kapcsolatban vagyunk így zeneileg a papámmal, de azelőtt meg ugye napi szinten együtt gyakoroltunk. Ugye volt... Tehát amikor 9-10 éves voltam, akkor ugye a papával kötelező volt az a másfél órát legyakorolnom azt a sajátjainkat, tehát ezt a kávéházi cigányzenét.
1: Aha.
2: És utána csináltam a zeneiskolai anyagot. Az is egy óra, másfél óra volt. Tehát hogy egy nap egy három órát biztosan gyakoroltam.
1: Már egészen fiatal korodtól. Tehát ez szükséges tulajdonképpen, hogy az ember eljusson egy olyan szintre, ahova te is eljutottál, hogy mondjuk most fog diplomázni egy zeneművészeti egyetemen.
2: Nyilván. Ez fontos.
1: És hogy jött össze a zeneiskolai tanulmányaid alatt az, hogy egyszerre tanultad akkor a cigányzenét, nagypapától, és a klasszikus zenét? Ez nem zavart össze?
2: Nem zavart össze, mert ezt külön tudtam választani. Tudtam azt, hogy amit a papával veszünk, az a miénk, azt mi csináljuk. Az, az más, mint az, amit a zeneiskolába elvárnak. Sőt, inkább amit a papával gyakoroltunk, anyagot, az komolyabban vettem, mert akkor még olyan ambícióim voltak, hogy én egyszer majd prímás akarok lenni. Akkor még nem volt ilyen nagy úgymond Bach rajongásom, mert én nem ebben nevelkedtem. Sok ismerősöm, barátom azért már ebben nevelkedik, hogy azért már megismert tetik vele ezeket a nagyobb zeneszerzőket, hegedű művészeket, de én nem ebben nőttem fel. Én még 11-12 évesen nem tudtam, ki az a helyfec, ha ciki, ha nem. De viszont az, hogy ki volt a Járóka Sándor, azt már tudtam.
1: Igen, ez nagyon fontos.
0: A következő percekben a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjét hallgathatjuk meg, illetve annak egy részletét, amelyen Brahms 5. és 6. magyar táncát az édesapám Suki András prímás vezényli. A felvétel 1977-ben készült.

0: A Rajkó zenekar előadásában hallgathattuk meg Brahms 5. és 6. magyar táncát, amelyen a prímás édesapám Suki András. A felvétel pedig a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjén a 70-es évek közepén készült, 1977-ben. Most pedig folytatjuk Mendi Milán fiatal tehetség leendő hegedűművésszel készült beszélgetésemet, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába.
1: Te azért Z-generációs vagy, ha jól sejtem,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Nálad azért már érezhető volt, hogy már amikor születtél, akkor is nagyon nehezen éltek meg a cigány zenészek.
2: Igen.
1: És te milyen jövőt láttál még eleinte ebben a műfajban?
2: Igazából én nem láttam bele ebbe. Én mindig a szívemre hallgatok, nem az eszemre. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az volt a tervem, hogy én cigány zenekart akarok vezetni egy étterembe, vagy hajón, vagy bárhol, uh-huh. és én ezt akarom csinálni, de aztán, mikor már nagyobb lettem, akkor rájöttem, hogy igenis tényleg kihaló félbe van, és ha ilyen terveim lesznek, akkor nem fogok megélni ebből.
1: Uh-huh. De akkor végülis az eredeti tervedhez híven végül is a Rajkóba felvételiztél.
2: Igen, igen.
1: Tehát akkor, nyilván egy cigányzenésznek, vagy hát egy olyannak, aki cigányzenével kapcsolatos álmokat dédelget, mindenféleképpen az útja a Rajkóba vezet, én azt gondolom.
2: Igen, hát én 11-12 éves voltam, amikor Rajkóba felvételiztem, és egészen 14 éves koromig, vagy 5 és koromig ott voltam, és az az idő volt, az a 14-15 éves életkor, amikor tudatosult bennem azt, hogy ezt nem csinálhatom tovább így, tehát nem,

0: nem ezen a szakon szeretnék érvényesülni, hanem a komoly zenébe szeretném magam még jobban jobbá tenni.
1: Illetve ezzel párhuzamosan, mert nyilván aki szereti a cigány zenét, és mondjuk ebben ő fel, és ezt tanulja, mint a Rajkó.
0: Tehát az nem felejti.
1: Tehát az nem fogja, persze, nem, hát, hogy ez benned marad. Ez
0: benne mindig. Van a vérünkben, ezt csinálni fogjuk, hallgatni fogjuk, őrizni fogjuk, és továbbadni a következő generációnak, ahogy csak tudjuk, de nem ez a fő, ami, a fő dolog, amivel pénzt szeretnénk keresni. Tehát itt a pénzkeresés.
1: A megélhetés világos, hát ez alapvető kérdés. És viszont ettől sokkal több lettél, vagy sokkal több vagy, hogy olyan alapjaid vannak, ami azért feljogosít téged arra, hogy mondjuk bármikor lehetsz cigányprímás, hogyha éppen úgy döntesz, vagy éppen ebbe az irányba indulnál el akár diploma után, de azért mégiscsak ott lesz mellette ez a művész diploma, vagy tanári diploma, hiszen ez a célod.
0: Igen.
1: Néhány év múlva ezt is szeretnéd megszerezni.
0: Igen, ezt szeretném. Igen.
1: Tehát, hogy ezzel végül is sokkal több vagy, mint egy átlagos zenész.
0: Igen.
1: Mint egy átlagos, mondjuk prímás, vagy mint egy átlagos klasszikus segedű művész. Hiszen te mind a két műfajban akkor otthon vagy, és tanultad középiskolás korodban is. Igen. Tehát akkor végül is ezért volt a váltás, hogy a Rajkóból akkor átmentél az Egressi Konziba, ha jól emlékszem.
0: Igen, igen.
1: Hiszen
0: igen.
1: Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, mióta felköltöztél Pestre,
0: igen.
1: És bekerültél a Rajkóba, én azóta már ismerlek téged, igen. Hiszen a Rajkóban ott talán akkor voltam a zenetagozatnak a vezetője.
0: Igen, igen, igen.
1: Jól emlékszem.
0: Hát ez már, tudom, hány évvel ezelőtt volt, tehát már talán már a tizet is
1: És végül is akkor nyári tanár úrnál tanultál. Tőle tanultad a zenekari gyakorlatot is.
0: Igen, a klasszikus zenét is tőle tanultam. Ő hozta helyre a klasszikus zenei alapokat, tehát, hogy ő neki sokat köszönhetek, és nem miatta mentem el a Rajkóból, nyilvánvaló, hanem egy jobb jövő reményében. Tehát, hogy én nekem ott a Rajkóban annyi volt, azt éreztem, hogy ott teljesítettem azt, amit teljesítenem kellett, és tovább kell állnom. Akkor ez volt bennem.
1: És végül is akkor mentél az Egressi Konziba Ökrös tanárúhoz, Ökrös Attilához.
0: Igen, igen.
1: Ez nyilván egy egészen más világ volt, hiszen akkor ott mindenki klasszikus zenét tanult körülötted, és egész magas szinten.
0: Igen, hát teljesen más volt oda beilleszkedni, meg azt a flót felvenni, amit az ottani diákokban van. De úgy gondolom, hogy sikeresen fel tudtam venni ezt, és be tudtam alkalmazkodni a közösségbe, meg az iskolába. Megtiszteltetés egyébként, hogy az Attila tanított, az Ökrös Attila, mert úgy gondolom, hogy az országban ő a legjobbak között van, nagyon jó hegedűs, és nagyon jó tanár is. És örülök, hogy úgymond az ő osztályába végezhettem.
1: Te egy olyan generáció vagy, akinek nagyon jelentős szerepe volt a COVID időszak alatt. Hiszen azért én azt gondolom, hogy nagyon sok diáknak a tanulmányait nagyon megzavarta. De hogy élted át a COVID-ot, a COVID időszakot?
0: Hát nekem ez az időszak nagyon nem jó emlékeket hoz vissza. Teljesen motiválatlan voltam. Talán akkor volt bennem az érzés, hogy nem feltétlenül kéne ezt tovább csinálnom, mert egyszerűen nem volt annyi motivációm, hogy ezt csináljam.
1: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
2: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 3-a, vasárnap van, és 19 óra múlt. Folytatódik a beszélgetés, dr. Suki András vendége, Mendi Milán volt.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
5: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész, a mai vendégem ismét, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk 3. részében mesél nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Ha már így rátértünk a roma szakkollégiumra, te fontosnak tartod, hogy tartoz egy csoporthoz, mint a roma szakkollégium?
7: Úgy gondolom, hogy igen, mert van egyfajta biztos pont, tehát olyan, mintha egy osztályban lennél, tehát ugye már felsőoktatásban már nincsen osztály, nincs osztályfőnök, nincs, aki terelgesse az utadat, már saját magadra vagy hagyva, viszont egy ilyen szakkollégium, ilyen roma szakkollégium, ez segít abba, hogy azért mégiscsak érezd, vagy érezze az ember azt, hogy igenis vannak a hátad mögött, és támogatnak. Ha kell lelkileg, ha kell pénzügyileg, de támogatnak. És én tényleg örülök, hogy részese lehettem ennek a roma szakkollégiumnak, bár most már nem vagyok a tagja, mert ahhoz, hogy bent legyen az ember egy ilyen közösségbe, teljesíteni kell, ott kell lenni, és én azért akkorjában kaptam meg ezt a Nemzeti Színházas lehetőséget, hogy menjek, előadások, próbák, és olyankor már minél több olyan programon nem tudtam részt venni a szakkollégiumon, amin tényleg kötelezően kellett volna részt venni, és ezt egyébként sajnálom, De mégse, mert ott volt a másik oldala, hogy nem hagyhattam ki ezt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Színházba menjek és csináljam. Nem mindenkinek való egyébként a szakkollégium. Ajánlom egyébként, mert tényleg egy jó közösség, meg egy jó csapat. Ugyanúgy elmondhatom a pestiekről is, mert ismerem őket, ismerjük egymást, szakkollégisták. Van minden évben úgynevezett KRSH, tehát szakkollégiumi találkozók, ahol az ország minden területéről, ahol van szakkollégium, összejönnek, és akkor együtt vannak pár napig, és akkor jól érzik magukat, és mindenféle programokat csinálnak. Én ajánlom nagyon sok embernek, de nem tudom, nekem nem jött be, vagy hát nem tudtam csinálni hosszú ideig.
6: Mesélj egy picit nekünk ezekről a programokról, hogy mit tanulott az ember? Hiszen ezek azért elsősorban nem a buliról szólnak, ha
7: nem,
6: tudom.
7: Nem. Hát szakkollégium függő egyébként, hogy mi az elvárás. Én mivel, hogy Pécsen tanulok, Pécsből tudok kiindulni, mindenféle workshop jellegű előadások voltak, nevezett Persze Café, és ezeken az előadásokon mindenféle híres, vagy esetleg közéleti személy eljött, és akkor beszélt az életéről, motivált minket. Uh-huh. Ilyen programok voltak, csapatépítő programok voltak, hétvégék, mindenféle olyan dolog, ami hasznos, tehát romológia, tehát doktor Orsós Anna, ő tartotta nekünk a romológiai ismereteket, tehát hogy ez is nagy élmény volt, hogy azért megtudtam a cigányságról minél többet, meg az, hogy igazából ki is vagyok, honnan származom, milyen féle cigányok vannak, és azon belül még mi van, milyen szokások, tehát hogy ez tök jó dolog egyébként, és jó dolog tényleg ilyen közösséghez tartozni, már csak abból a szempontból is, hogyha esetleg picit elcsúsznál az úton, akkor igenis oda szólnak, hogy figyelj oda, mert másképpen ez nem lesz jó.
6: Gondolom az identitás erősítés is egyfajta célja ezeknek a találkozóknak, valamint az, hogy a Roma Szakkollégiumnak a tagjai megismerjék egymást is, egyfajta közösséget alkossanak. Igen, tehát igen. A közösségben lévő erő, illetve ennek az összekovácsolása, ami nagyon jelentős számukra.
7: Igen.
6: Mi volt egyébként a legfontosabb, illetve legérdekesebb előadás, amit hallottál a szakkollégiumon belül? Melyik az, amelyikre legszívesebben emlékszel vissza?
7: A doktor Orsós Annára.
6: Hát, azt megértem.
7: Ő rá tényleg...
6: Fantasztikus előadó.
7: Meg hát nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Sok közéleti ember jött nekünk előadást tartani. Volt egy roma önkormányzati tag, Tatabányai, és ő beszélt arról, hogy érte el azt, hogy oda jutott, és hogy miket csinált, és az motivált, hogy nem tudom, valamiért akkor felnéztem rá. De egyébként nem volt olyan nagy titulusa, de mégis úgy felnéztem rá, hogy ő nagyon tényleg összeszedettem beszélt, nagyon komoly embernek tűnt, talán még mindig az, de akkor ez van még bennem meg, de leginkább egyébként ez az Orsós Annás előadás volt meg bennem, az, ami tényleg megragadt, és hasznosítani is tudok az életbe.
6: Lehetőséged volt arra, hogy elmenj egy hátrányos helyzetű faluba, és ott taníts fiatal roma gyerekeket. Fontosnak tartod egyébként, hogy azt a fajta tudást, amit megszereztél az évek folyamán, azt valahogy egy kicsit visszaad a közösségednek, ahonnan származol, ahonnan te is jöttél? Ha csak Dunaföldvárt említjük, ahonnan ugyebár indultál.
7: Abszolút, nagyon jó érzés egyébként, meg jó érzéssel töltött el tényleg az, hogy roma fiúknak, lányoknak adhatom át, amit tudok. De hát nyilván nem tudom. tudtam ezt se csinálni folyamatosan. Nem voltam sok, egy két évig voltam, vagy másfél évig voltam a Roma szakkollégiumban, abból egy évet töltöttem ebbe a kis faluba, azon belül ebbe a zeneiskolába.
6: De azért mégiscsak egyfajta példakép voltál ezeknek a gyerekeknek, én azt gondolom, hiszen te egy olyan felnőtt voltál, fiatal felnőtt, aki egyetemre jár.
7: Igen.
6: Azért
7: és
6: én azt gondolom,
7: cigány is vagyok.
6: Tehát, hogy ez azért motiváló lehet egy ilyen gyerek számára, én azt gondolom, akit oda mehet, és akkor megfoghatja a gyerek, hogy jé, akkor te most itt vagy, és te művész leszel.
7: Igen, ez a motiváció, és ez kölcsönös. Tehát, hogy ugyanúgy motivál engem az, hogy én motiválhatom őt. Uh-huh. Tehát, hogy látom rajta azt, hogy igenis felnéz rám. Sőt, uh-huh. már annyira, tehát voltak olyan impulzusok, hogy annyira éreztem, hogy felnéznek rám, meg úgy tekintenek rám, hogy már zavarba voltam. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy mindig akárhányszor mentem, már körbeálltak a kis cigány fiúk, lányok, és akkor beszélgettünk, meg bandáztunk uh-huh. együtt.
6: Tehát tényleg én azt gondolom, hogy a motiváció szempontjából ez nagyon-nagyon jelentős, hogy te uh-huh. már egy olyan példakép vagy számukra, ami egy követendő út lehet. Mit tanácsolnál ezeknek a gyerekeknek egyébként, akik ilyen fiatalok, és azt mondják, hogy ők is szeretnének olyanok lenni, mint te?
7: Az, hogy merjenek álmodni, és ne adják fel az álmukat. Higgyenek magukba, higgyenek a jó Istenbe, uh-huh. és szorgalommal, kitartással és munkával bármit el lehet érni. Csak ne adják fel.
6: Fontos a tehetség?
7: Fontos, de nem 100%-os. Tehát
6: nem csak ezen múlik.
7: Nem csak
6: akkor,
7: ezen múlik, ugye? Igen. Mm. Tehát, hogy nem...
6: Valaki sikeres ember, akkor nyilván nem árt, hogy a tehetséges, de azért nagyon-nagyon kell hozzá a kitartás, a rengeteg energia, rengeteg szorgalom.
7: Igen.
5: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a Roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről is. Most egy picit zenélünk, aztán hamarosan visszatérünk. Tartsanak velünk a folytatásban.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Üdvözlöm ismét a hallgatókat, önök még mindig Dr. Suki András, Aroma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Még mindig Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába. Beszélgetésünk harmadik részében pedig mesél nekünk többek között a Roma Szakkollégium rendszerben töltött tapasztalatairól, tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket.
3: És hát mindig kell még valami plusz is ahhoz, hogy valaki igazán kiemelkedő legyen, még akkor is, hogyha tehetséges és szorgalmas, akkor is szükség van még valamire. Igen. Te ezt hogy látod, ezt a kérdést? Mire van még szükség? Szerencsére? Vagy kapcsolatokra? Vagy hogy működik ez?
4: Hát ez nem tudom, nem megmagyarázható. Szerencsére, kapcsolatra is szükség van. Nem tudom, erre a válasz, nem tudom. Nem tudom, az a plusz, azt érzik az emberbe, hogy igenis ő másabb, mint a többi. Uh-huh. Valamiben másabb. Tehát ugyanez van ugye a hegedűsök között is. Tehát nagyon sok jó hegedűs van. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok jó hegedűs van. 100%-ból 1%-ból lesz hegedűs. Vagy szóló hegedűs.
1: Uh-huh. Sőt.
4: Sőt. Igen. Lehet, hogy még kevesebbet is mondok. Ahhoz, hogy valaki szóló hegedűs legyen, abban is meg kellene egy bizonyos plusznak, egy olyan fajta hangszínnek, egy olyan fajta zenei játéknak, ami egyedi és felismerhető úgy is, hogyha nem látja az ember, hogy videón vagy képen keresztül, hogy ki az csak hallja, hogy, és felismeri az ember, hogy ki játszhat. Tehát az kell ez a plusz. Nem tudom, hogy mitől születik meg az a plusz. Uh-huh. Én is keresem magamba ezt a pluszt.
3: Érdekes dolgokat mondasz egyébként, tehát hangszín, tehát azon múlik, hogy kinek van szebb hangszíne. Nyilván kell hozzá egy szép hangszín.
4: Igen, igen. Tehát, hogy én most csak rögtönöztem, de egyébként igen. Tehát hangszín, tehát egy sárközi lalikának 100-ból felismerem a hegedű hangszínét. Uh-huh. De lehet, hogyha...
3: Vagy inkább a stílusát.
4: A stílusát.
3: Nyilván a hangszínét is.
4: De ugye a stílusában benne van a hangszín.
3: Igen,
4: is.
3: Igen.
4: Tehát, hogy attól ő valaki, hogy olyan stílusban játsz azt a bizonyos darabot. Uh-huh. Olyan hangszínen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a plusz, ez mitől plusz? Vagy mitől jön elő?
3: És ezt keresed?
4: Keresem.
3: Keresni kell? Kutatni kell? Vagy mit kell csinálni, hogy ezt elérje az ember?
4: Ez szerintem kialakul az emberbe. Uh-huh. Ez az évek folyamán kialakul.
3: Tehát akkor ehhez is csak egy buldogi szemlélet kell, hogy megyek előre, megyek, fejlesztem magam,
4: igen.
3: Minél többet szeretnék megtudni a hangszeremről, a zenéről, a közönségről, az igényeiről, és akkor valahogy egyszer csak megjön a megvilágosodás, és akkor valamit talál az ember, amire, hogyha rátalál, és tovább tudja vinni, ki tudja dolgozni, akkor lehet, hogy rátalál valami olyanra, ami akár elválasztó lehet a siker és a sikertelenség között.
4: Talán, igen.
3: Nagyon nehéz nyilván megfogalmazni, hiszen ha tudnánk, akkor ezt sokan már megcsinálták
4: persze,
3: volna.
4: Persze, hát tehát, akkor hogy... mindenkiben benne lenne az a plusz, tehát nem tudom.
3: Hol látod magad 10 év múlva? Beszéltünk már részben erről a kérdésről, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, de azért mégiscsak van valami olyan cél,

0: pedig ezek a alapvető zenei pályák, szeretnék egyébként részt venni, hogy zenekar vagy tanítás. Nyilván ezek a legfőbb céljaim, mert más céljaim még úgy nincsenek, de ha adatik egy olyan lehetőség, hogy elhívnak egy formációba, vagy egy zenekarba, akkor tökre mennék. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül klasszikus műfajba, hanem kipróbálom magam popba, jazzbe. Uh-huh.
1: Tehát szerintem ez a színházvilág nagyon megfertőzött téged.
0: Igen, igen.
1: Úgy látom, hogy neked ez nagyon,
0: meg, igen,
1: nagyon közel áll tulajdonképpen a lelkedhez, és valójában ez például lehet az, amitől egy kicsit másabb leszel, mint egy klasszikus hegedűs, mint egy prímás, hiszen azért ez egy olyan tapasztalat, ami csak rád jellemző.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Ez másra nem jellemző.
0: Igen. Én is így gondolom, hogy ez a színház egy olyan löketet adott meg bennem, és egy olyan fajta motivációt a szakmámba, ami teljesen eltérített az eredeti tervtől. Nyilván még mindig megvan, ahogy mondtam, tehát, hogy elvégzem a mesterit, akkor majd megyek próbajátékra, megpróbálok egy próbajátékra menni, amellett tanítok, de ha úgy adja az élet és a sors és a jóisten, akkor szívesen kipróbálnám magam, és lennék szabadúszó, és járnám a világot így.
1: Mendi Milán fiatal tehetség, lendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében pedig mesélt nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. A műsor befejező részében pedig egy picit mással fogunk foglalkozni. A következő percekben Sárosi Bálint Cigányzene című könyvével ismerkedünk egy picit, méghozzá azon belül is az Urak és Cigányzenészek című fejezettel. A cigányzenész, mint urak kiszolgálója. Elsősorban ilyenként ismertük meg a történelem folyamán. Ez nem erénye, de nem is hibája. Zenélésből kellett megélnie, tehát elsősorban azokhoz szegődött, akik a zenéből való megélést lehetővé tudták tenni számára. Urakon ezúttal mindazokat értjük, akik amellett, hogy cigányzenészek muzsikálását igényelték, a társadalom javainak többségével rendelkeztek, akik jobban meg tudták fizetni a zenészt, mint a szegényebb néprétegek. A gazdag parasztól a módos városi polgáron át az arisztokratákig. A legutóbbi évszázad folyamán könyvek, ismertetések, vitacikkek alig foglalkoztak a cigányzenészekkel másként, mint úri zenész szerepben. Közben az úri jelző fényessége mindinkább halványult. Még a 20. század második felében ez inkább szégyelnivaló bélyeggé szürkült. Indokolt tehát, ha néhány adat tükrében külön is megnézzük, mi közük a cigány zenészeknek az úri társadalom képviselőihez. Urak és cigányzenészek cím alatt a 19.-20. század forduló körüli évtizedeket is röviden jellemeznünk kell. Ez az a korszak, melynek úri cigányzenélése még a ma élő idősebb városi generációk egy részében is talán sok édes emléket ébreszt. Egészében azonban az úri polgári társadalom dekadenciájának korszakaként ismerjük. És a dekadencia légkörét érezzük a zenélésben is. Ne felejtsük el azonban, hogy ez a dekadenciához a cigány zenész, mint kitűnő alkalmazkodó, csak az urak által megkívánt zenei kíséretet szolgáltatta. Szerepe e tekintetben nem annyira jelentős, hogy rajta kezdődnének a dekadens elemekért való felelősségre vonás. A cigány zenész, mint házi szórakoztató, belső cseléd, intimitások tudója, bizonyos fokig részt vesz az urak életében, élvezi azok bizalmát. A hajdani neves cigányprímás Berkes Béla 1944-ben megjelent Családi Hegedű című könyvének bevezetőjében a következő sorokat olvashatjuk. Idézem. Mi százszor és százszor muzsikáltunk kaszinói kabinettekben, füllett szeparékban, intim

0: kis vadászlakokban, társaságok előtt, ahol az ital, a muzsika és az éjszakai hangulat varázslatában minden szó és minden tekintet elárul valamit. De soha minket, magyar úriember, nem figyelmeztetett a diszkrécióra, mert tudta, hogy titoktartásra inteni minket teljesen fölösleges. A könyvet nem azért adom közre, hogy mint rossz cseléd a gazdáimat kibeszéljem. Több mint egy évszázaddal korábban is feltűnik a cigányzenész bizalmas, családias, cselédies kapcsolata a magyar úrral. De Gerardo Erdélyről írott könyvében meglepetten említi meg, hogy egy alkalommal Kolozsváron fiatal magyar mágnással beszélgetett, annak szalonjában, amikor hirtelen egy tapéta ajtón át belibbent egy cigányzenész. Hóna alatt a hegedűvel, olyan természetességgel, mintha csak a ház megszokott kedves vendége lett volna. Muzsikálnánk valamit, meghallgatnak? Nem. Nincs kedvük? Akkor majd legközelebb. És távozott, ahogy jött. Erről a bennfentességről a Mária Terézia féle cigányrendeletek hatása alatt keletkezett, a cigányok végső veszedelmének históriájában is szó volt. Nagy fő udvarokban vígan hegedültünk, úri asztaloknál urak mellett ültünk, írja. Boka Károly debreceni prímást egy méltatója 1860-ban így dicséri meg. Ő volt, aki a cigány zenét, az alázatosan szolgáló zenét képviseli, de amennyiben ez a vidéki uraknak legkedvesebb, azért őt becsülni lehet, mint nemzeti kincset. Íme bizonyos később ellenszenvessé vált stílusjegyek hogyan fejlődhettek ki a cigányok zenélésében. Így kívánták az urak. Akkor tudtak igazán feloldódni a zenében, ha érzett rajta, hogy szolgál nekik, ki nem mondott érzéseik rezdülését is alázatosan követi. Nem az önálló gondolatot, hanem éppen a rendkívüli alkalmazkodó készséget kívánták és értékelték. Állítom, hogy az igazi cigány tökéletesen ismeri a vendégeit. Az orvos a testet gyógyítja, a cigány a lelket. Így formulázza a már említett Berkes könyv. A cigány zenésznek ezt az alkalmazkodó, mások érzéseinek magáét alárendelő képességét. Talán még a vendég könnyeit is ő neki kell kísírnia. Keseregjen helyettünk a cigány. Rájuk bízzuk ezt a mesterséget, mivel, hogy urak vagyunk. Vagy van-e nagyobb uraság annál, hogy az érzést is a szolgára hagyjuk? Jegyzi meg ironikusan Tóth Béla a századfordulókori öreg urak nevében. Abban pedig semmi meglepő sincs, hogy a házi cseléd elsősorban az uraktól tanul, azokat utánozza, lehetőleg már külsejével is. Ezt már a 18. század közepe táján keletkezett cigányokról való história ismeretlen szerzője is szóvá teszi. Idézem. Ritka, aki magára a szűrt végyen, mert abba öltözni nékik nagy szégyen. Azon van, hogy veres ruhára szert tígyen, ha rongyos lészen is, csak sejemből légyen. Fekete csizmát nem visel szegényekkel, de a sarkantyús, sárgát nemes vitézekkel. Úr és cigányzenész között kialakult hagyományos kapcsolat szerint a cigányzenész nem csupán zenész szolgálatot teljesít, hanem zenész szórakoztató. Kicsit a hajdani udvari bolond utódja, akinek sok minden meg van engedve, de akivel sok minden tréfát is lehet űzni. Tulajdonképpen tréfák közé tartozik már a homlokra ragasztott vagy vonóba húzott bankjegy is. A debreceni híres prímás Boka Károly egyik úri mecénása, Recski Bandi, ketté szakította a vagyont érő ezres bankót. Egyik felét azonnal odaadta a prímásnak, de a másik felét csak akkor kapta azt meg, amikor mintegy 200 dal eljátszása után rájött Recski nótájára. Volt, amikor telepesgős pohárba dobták az aranypénzt. A porrat ki kellett inni a zenésznek, mielőtt a pénzt kivette belőle. Ha a 19. század második felére meg is szűnt a nemesek között a saját cigányzenész tartásának hagyománya, továbbra is fennmaradt az a gyakorlat, hogy egy-egy banda valamelyik mágnás közelebbi pártfogását élvezte. Így például volt Aszódon a Podmanickiak udvari muzsikusa Berkes Lajos. A szép nótákért, amelyeket a mulatós kedvű, nagyszívű báró megrengve hallgatott, Búzát Lisztet és Sót élvezett konvencióban. József főherceg, Piros Józsi szabadkai prímás együttesének a József főherceg magyar cigányzenekara címet adományozta. A kolozsvári Pongrácz Lajos a Rudolf trónörökös udvari zenésze címet viselhette. Balázs Kálmán prímás pedig Edward Velszi herceg udvari zenésze címmel büszkélkedhetett. Az úri pártfogok között kétség kívül a leghatalmasabb és a cigányság ügyében legtöbbet buzgolkodó személy a cigányul is jól tudó cigánynyelvtant író József főherceg. Komája, násznagya és gyámolítója 100 meg 100 magyar zenésznek Magyarországon. A pártfogás néha odáig is terjedt, hogy a cigány zenészt még a katonaság alól is felmentették. Így például Radics Vilmost, Andrássy Gömöri főispán, vagy idősebb Banda Marcit, báró Podmanicki és barátai. Gróf Fáji István 1859-ben, amikor a tárogató felélesztése ügyében a cigány zenészekhez fordul, édes fiaimnak szólítja őket. Sárosi Bálint cigányzene című könyvéből idéztem, az Urak és cigányzenészek című fejezetéből. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben.

0: csak.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: Rádió Dick.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdús Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét Gajdús Lászlót egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: napokban.
1: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk,
3: a mi hangunk.
4: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakülülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót, aki velünk tart most a Média és Valóság podcast keretében. Műsorvezető társammal, Mizani Szandival.
3: Nagy szeretettel, tisztelettel, kicsattanó lelkesedéssel, kíváncsisággal.
2: És rózsaszínben köszöntünk most titeket, ezt azért még hozzá szerettem volna tenni, és hogy rajtam egy csepp smink sincs, míg ellenben a mellettem ülő gyönyörű kolléganőm ki van sminkelve. Ennyit arról, hogy egyenlők vagyunk mindannyian, és azt hiszem, hogy akkor eljött az idő, hogy ránézzünk a témánkra is, mert hogy vendégünk is van, akit szeretném most nektek bemutatni. Ő nem más, mint a Drusszám, egy névrokonom, csak keresztnév erejéig Tamás szintén, és Fazekas Tamásról van szó, és egy para sportoló, paraolimpikon lesz hamarosan, erre készülünk mindannyian, a részletekben mindjárt beavatunk titeket. Üdvözöllek, Tamás, köszönöm, hogy eljöttél, és hogy kérdezhetünk tőled.
4: Sziasztok, és köszöntöm a nézőket, hát nagyon örülök, köszönöm a meghívást.
2: Ez a titulus, hogy para sportoló. Ez így létezik egyáltalán, és mennyire helytálló, mennyire szereted, hogyha parasportolóként mutatnak be?
4: Hát abszolút helytálló maga a fogalom, hogy parasportoló.
2: Tehát így jól fogalmaztam.
4: Teljesen jól fogalmaztál, igen. A lényege az, hogy valamilyen módon sérült, az ember mozgásában korlátozott, és emellett ugye sportolóként, akár profi, akár amatőr sportolókat is nyugodtan hívhatunk szerintem parasportolónak. A név eredetét azt nem effektíve tudom, hogy honnan jön, de maga a megfogalmazása szerintem teljesen jó.
2: Én magamnak így, hogyha így a helyedben lennék, akkor azt gondolnám, hogy elég a sportoló. És kicsit zavarna, hogy ezt most így nagyon speciálisan árnyalja bárki is. Nem zavaró ez így alanyként?
4: Azért nem, mert ezt egy kicsit úgy tudnám megfogalmazni, mint mondjuk egy kategória. Tehát, hogy ugye a köznyelvben elterjedt ez, hogy parasportoló, de nyilván megkülönböztetik az ép és a sérült sportolókat, és ugye ennek kellett adni egy nevet, hiszen egy teljesen más kategóriáról beszélünk, és ugye ez lett a parasportoló. Úgyhogy ez egy ilyen megkülönböztető név, mint egy akár egy osztály, vagy bármi hasonló.
2: Akkor no para.
3: Ezek is no para, tehát hogy bemutatott így, és akkor utána beszélünk erről, hogy szerintem én nem volt helytelen így bemutatni. Na. De semmi baj. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor volt az a pont az életedben, amikor tudtad, hogy a sport lesz a te irányod, és mikor volt az a másik pont, amikor annak ellenére, ami történt, és majd beszélünk erről is, hogy mi történt, és kinek a döntésére, és hogyan, akkor is a sport volt az, ami segített mindenből kijönni.
4: Hát ez nem az én döntésem volt. Gyerekkoromban én egy iszonyatosan rossz gyerek voltam. Nagyon rossz, nagyon eleven gyerek voltam. Úgyhogy az én drága szüleim úgy döntöttek, hogy egy sportagozatos iskolában minimum a gyereket, hogy valami fárassza le, csak tényleg valaki csináljon vele valamit. De bejött. Mármint ez a része. Az, hogy nem lettem jobb tőle, az nem, de az a része bejött, hogy az elindított egy olyan világba, ami nagyon fejlesztett, mind mentálisan, mind egészségben, mind pedig gondolati világomban, érettségben, mindenben. Úgyhogy nekem ez egy hatalmas szerencse, én úgy gondolom. Tehát én mindig azt mondom, hogy mindig mindenki találja meg azt, amiben jó. Én hiszek abba, hogy minden egyes embernek van egy olyan különleges képessége, amiben biztos, hogy kiemelkedő. De mindenkinek. Csak ezt meg kell találni, és ehhez kell a szerencse, ehhez kell az energia, ehhez kell a kutatás, ehhez kell a gondolkodás, stb. És a mai világban ez nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy nekem egy bődületes nagy szerencse, hogy az én szüleim ebbe az irányba rugdostak el, hogy ilyen csúnyán kifejezzem. Hálás vagyok nekik.
2: Úgyhogy... Műsorvezetőnként nekem is van egy olyan képességem, hogy most jelezném neked, hogy talán sokat segít, hogyha közelebb húzod a mikrofont egy picit magadhoz, és akkor jobban fogunk hallani. Köszönöm szépen. Mondtad, hogy ugye elindultál egy úton, ami sok mindenben hatott rád. Uh-huh. Azt látom, hogy és a te utadból is kirajzolódik egy olyan elem, volt idő, amikor nem figyeltél eléggé a érkező sérülésekre. Aztán majd erről még lesz szó, de hogy ebből a szempontból van-e valami felkészítés arra, egy fiatal gyereket bevezetnek abba a testéhez való viszonyába, hogy fel tudja mérni, hogy mi az a sérülés, ami vállalható, melyik nem, és hogy mi az, amivel együtt kell élni, és mi az, amikor már határt kell húznia.
4: Ebben maga a gyermeki gondolkodás az, ami egy óriási gátat szab. Hiszen magyarázd el egy 12 éves gyereknek, aki készül élete versenyére, hogyha ezt fogod csinálni, akkor meg fogsz sérülni, és nem lesz jó vége. Nem fog hallgatni rend. Én sem hallgattam senkire. Nyilván olyan sérülések jönnek, hogy jó, fáj a lábam, majd elmúlik, de megyek tovább. Tehát, hogy abban már nem gondol bele, hogy 3 év múlva, 4 év múlva, vagy 10 év múlva ennek következménye lesz. Hiszen nekem is nagyon sokat mondták az akkor idősebb korosztály, hogy jaj, fiam, ennek nagyon nem lesz jó vége, ha ezt így csinálod, és majd én tudom. Tehát ez a baj igazából. Tehát itt nehéz, ezen a ponton nehéz meggyőzni. Tehát bevezethetem én, elmondhatom neki, hogy milyen sérülések várhatók, de amíg nem éli át, amíg nincs benne valaki, addig a súlyát ezt nem fogja érezni. Ráadásul minden ember úgy él, hogy velem ez úgyse történik meg.
2: Ez egyébként minek a hiánya lehet? Sokszor egy alázat itt a mester és tanítvány viszonyban? Tehát, hogy már el tudom képzelni, hogy vannak olyan helyzetek, ahol ha mond valamit mondjuk egy edző vagy egy idősebb szakértő, akkor azt, ha nem is értek vele egyet, de valami módon azért úgy alámegyek. És így azt látom, hogy ezen a területen itt van egy ilyen hiányosság, hogy nem igazán tudják a srácok, hogy milyen veszélyen néznek szembe addig, amíg már később a következmény egy kezelhetetlen eseményé válik.
4: Hát ugye én magamból tudok kiindulni, nyilván tisztában voltam vele én is, hogy sérülések jönnek. Tini korában az ember ezektől egyáltalán nem fél, hiszen a fájdalom az nem egy meghatározó tényező, viszont az sokkal erősebb, hogy az edződnek bizonyítani akarsz. Tehát ez az, ami el tud vinni abba az irányba, hogy van egy olyan felnőtt ember, aki arról, amit csinálsz, mindent is tud, és te attól is jobb akarsz lenni, és azt akarod, hogy az edződ az úgy nézzen rád, hogy fú, hogy ez az az ember, akiből bármit ki lehet hozni. És szerintem ez az, ami elviszi egy picit abba az irányba, hogy nem nézi annyira a sérüléseket, hiszen menni akarok előre, azt akarom, hogy ez a felnőtt, hatalmas ember, aki az edzőm, ez büszke legyen rám, és azt mondja, hogy ez igen.
2: Sőt, ez a küzdés része.
4: Így van, pontosan.
3: Szerintem, amióta így elindult a műsor, azon gondolkoznak a nézők, hogy ugye arról beszélünk, hogy parasportoló vagy, viszont ez így nem látszik, hogy mesélsz, hogy hogyan kerültél ebbe a kategóriába át, illetve hogy mi az a nehézség, amivel szembesülsz ebben az újfajta szektorban, sportolási szakaszban.
4: Ugye nekem 2024 novemberében amputálták a bal lábszáramat, ugye a térd alatt, és onnantól volt az, hogy átnyergeltem ebbe a parasport világába, hiszen mehetnék tovább, mint sportoló, de ha konkrétan versenyezni akarok, tehát akár világversenyeken, vagy Európa bajnokságon, vagy egy magyar válogatottba be akarok ugye tartozni, akkor hivatalosan magyar parasportolónak kell lenni, minimum egy klubbal szerződésben állni, és ezt már így nem tehetem meg, hogy nem parasportolóként, hiszen sérült ember lettem, idézőjelben sérült ember lettem. Úgyhogy hát ma vitt magával. Ugye én előtte sportoltam 30x éven keresztül, én ezt abba hagyni nem tudom. Ha most parasportolóként tudom folytatni, akkor itt fogom.
2: Nekem nagyon szimpatikus és döbbenetes is volt az a rész, amikor egy interjúban olvastam, hogy miután eljutottál arra a döntésre, hogy akkor az lesz a megoldás, hogy elengeded az egyik lábadnak egy részét, akkor, hogy tovább tudj haladni, akkor így fogalmaztál, hogy élni és sportolni szeretnék. Most ezt a mondatot be lehetett volna még mindig úgy fejezni, hogy akkor mentsük meg a lábamat. Gondolom, hogy azért ez persze megvolt előtte, de hogy kitágítottad mind az egészség, mind a sport, mind az életnek a fogalmát, hogy oda tetted a fókuszt, ahol valóban a helye van. Tehát nem a lábad megmentése volt a fókuszpontban, hanem az, hogy folytathass mindazt, amit szeretsz. Ehhez mi kellett, hogy hogyan tudtál eljutni erre a pontra, hogy kitágítsd így az élet és a sportolás fogalmát? Ez egy nehéz út volt, vagy magától adódódott?
4: Hát maga az út az alapból nehéz, hiszen egy embernek nagyon-nagyon sok mindent át kell élni ahhoz, hogy úgy döntsön, hogy egy végtagjától megválik. Tehát, hogy ez nem egy olyan döntés, hogy az ember unatkozik otthonnan, és akkor én most hallottunk már ilyet is, tehát, hogy van olyan parasportoló, aki szándékosan azért vágatta le egy-két lábujját, hogy ő parasportoló lehessen, hiszen ott elhitte, hogy nagyobb esélye van. Nálam nyilván nem ez volt. Én ugye természetfotózom, az a hobbim, nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, sportoltam, ugye nekem ez az élet összessége. Tehát ha én nem tudom azt csinálni, ami vagyok, akkor én nem látom értelmét annak, hogy itt vagyok. Én nem szeretek haszontalan lenni. Én mindig azt szeretem, ha van bármi hasznom az életben. És amikor már eljutott arra a pontra, hogy a lábam nem úgy funkcionálta, hogy kellene, megmenteni nem lehetett, tehát hogy nem volt olyan eljárás, amivel meg lehetett volna menteni. nagyon sok veszélyt rejtett magában, hiszen bármikor mélyvénás trombózis kialakulhatott volna, tehát éveken keresztül.
2: Ott volt 6
4: mélyvénás trombózis volt. Igen, ezek a felszíni vénák, meg ezek szépen lassan ugye tönkrementek, ott is volt. Illetve a végén, ami a felkiáltójá volt a végén, inkább azt mondom, az, hogy kialakult egy seb a sípcsontom mellett, teljesen magától, hiszen a vérkeringés annyira összeomlott már a lábamba, hogy már a mozgás tartománya is beszűkült a bokámnak és a lábujjaimnak is, és perforálódott alatta egy véna, ami azt jelenti, hogy konkrétan kiukadt. És egy ilyen szűk egy perc alatt minimum 1 liter vér kiömlött a lábamból, és akkor mondtam azt, hogy na ezt most befejeztük. Én szeretném visszakapni az életem, hiszen én alapvetően egy rettenetesen pozitív szemléletű ember vagyok, de az az időszak már az úgy zajlott, hogy ez a zsémbes öreg ember. Nem tudok mást mondani.
2: El tudom képzelni. Hogy beszűkült életér, mint egy idős ember.
4: Igen. Tehát azokat sem irigylem, akik a közelemben voltak, de egyszerűen nehéz. Tehát amikor az ember nem tudja azt csinálni, amit szeret, de már azt sem, amit kellene, akkor egy elképesztő negatív, nagyon rossz gondolkodásba megy át, egy önsajnálatba, egy minden téren negatív ember jön ki. És én ezt nem akartam. Én nem akartam fölöslegesen leélni az életem, hogy én itt el vagyok, és majd lesz valami. Én nem
2: ügyes voltál.
4: Úgyhogy, de ez volt a pont, amikor perforált ez az altéria, akkor mondtam, hogy na, akkor most fölállok, elmegyek, és valaki vágja le, adja vissza az életem.
3: Szerinted a média a parasportolókat hősként állítja be, vagy áldozatként? Tehát mi a média reprezentációja a véleményed szerint a parasportolóknak?
4: Hát első körben a média szerintem nem annyit foglalkozik vele, mint kellene. Másodszorban most már azt látom, hogy inkább hősként állítja be őket. Ami nagyon-nagyon jó, csak ezt sem szabad túlzásba vinni. Ez mindig egy kétélű fegyver szerintem, hogy állítjuk be a másikat. De most már az elfogadás, meg a maga, tehát a cikkeket, amiket olvasok, most már inkább a pozitív hősként állítja be ezeket. Sokszor ellentétben velem, mert ugye én döntöttem így. Tehát vannak olyan cikkek, amik másként írják le a történéseket, mint a valós, tehát de alapvetően azt látom, hogy teljesen pozitív a változás, mondjuk az elmúlt 5-10 évhez képest.
2: Mindig rossz, amikor a valóságtól eltérjön, ha pozitív, ha negatív tartományban nem tesz jót. Milyen lenne a valós ábrázolás? Mondjuk, hogyha valaki veled kapcsolatban szeretne 3 jelzőt a médiában megjeleníteni, és abba te beleszólhatnál, akkor mi lenne az a 3 jelző, amit mint para sportolóként oda tennél a neved mellé? Ebben az összefüggésben.
4: Hát ez egy kicsit ilyen öntömjénezős.
3: Na, de mi kérdés, ezt nagyon szeretjük.
4: Nem baj, igen. Igazából az első és legfontosabb az, hogy kitartás. Tehát mindig, a kitartásnak mindig van eredménye. Olyan nincs, hogy nincs. Tehát én hiszem azt, az egyik, a másik, amit én dolgoztam nagyon sokat edzőként, nagyon sokat foglalkoztam emberekkel, kockázati tényezős emberekkel is foglalkoztam egyébként nagyon sokat, és mindig azt mondtam nekik, hogy ha én meg tudom csinálni, akkor olyan nincs, hogy te nem tudod megcsinálni.
2: Tehát, hogy az egészség az egy sokkal tágabb fogalom, mint az egészség, szó szerint a teljesség, mint
4: amit
2: gondolunk.
4: Így van, így van, mint az elején is, ugye, amit beszéltünk, hogy én hiszem azt, hogy minden egyes embernek van egy olyan tehetsége, tök mindegy, mi az éneklés, zenélés, bármi lehet, csak valahogy próbálja meg ezt megtalálni, ha megtalálja, akkor onnantól fogja érezni azt, amit én is, hogy egy ilyen tök kerek egész élete van, és imádni fogja azt, amit csinál, és ezt feltölti, energiával látja el, és ez, tehát, hogy ugye sokan azt mondják, hogy én azt hirdetem, hogy mindenki sportoljon. Persze ez egy tök jó dolog, mert egészség, meg mozogjál, ne a tévét kapcsolgass, stb. Ezért is hoztam létre ugye az én saját csatornáimat, ugye a podcastet, mindent, hogy én ezzel tudjak segíteni az embereknek. De nem azt hirdetem, vagy próbálom hirdetni, hogy mindenképpen sportoló legyél, hanem ezt, hogy találj meg valami olyat az életedben, amitől te egész vagy. Tehát egy hidat építeni.
2: És akkor még van egy harmadik dolog, ha még fussra szuflából. mert hogy volt két dolog, a kitartás, igen, a kerek egészség, és akkor mondjuk egy harmadik, igen, dolog, ami egy para sportolót azzá tehet a média szempontjából. Mármint példaként.
4: Ez is egy picit nehéz, hiszen ez is egy kétélű fegyver. Én 20 éve mondogatom ezt, hogy két dolog történhet, vagy sikerül, vagy újra kezdem. Tehát, és ez ugye a kitartáshoz kapcsolódik, de én azt gondolom, hogy ha valami nem sikerül, ott tovább kell lépni, muszáj tovább lépni mindenen.
2: A kudarc kezelése.
4: Így van. Tehát, hogyha belesüllyedünk ebbe, hogy nekem ez nem sikerül, és soha nem fog sikerülni, akkor nem is fog. Tehát, hogy ha elfogadom azt, ami és aki vagyok, vagy azt a történést, ami akkor abban a pillanatban történik velem, nem fogunk előre lépni, nem fogunk előre jutni soha, semmilyen formában. És ugye nálam ez egy tök jó bizonyíték, egy ékes bizonyíték, hogy én azt mondtam, hogy na, akkor vágják le a lábam, kapjam vissza az életem, és az első pillanattól kezdve, amikor kitoltak az őrzőből, és fölemeltem a fejem, rá néztem magára a csonkra, hogy be van kötve a lábam, én abban a pillanatban tudtam, hogy nekem innentől csak jó lehet az életem. És így is van. Abszolút.
2: Köszönöm, jó. Meg vagyok elégedve a válasz.
3: Nagyszerű. Engem az érdekel, hogy említetted, hogy szerinted nincs elég szó a médiában nagy átlagban a parasportolókról. Elkezdted a saját podcastedet, ott ugye a szisztéma meg az egésznek a felépítése az arról szól, hogy kicsit próbál érzékenyíteni. Te hiszed azt, hogy a média az a parasportolók esetében csak pozitív lehet?
4: Nem, abszolút van negatív vonzata is, pont amit említettem is, hogy vannak olyan emberek, akik szándékosan azért amputálják, mondjuk amputáltatta egy futó a lábujjait, hogy több eséllyel induljon egy paralimpián. Tehát ilyen formában abszolút lehet negatív megítélése, de én azt látom, és magamból kiindulva, hogy amikor sérül egy ember, ugye nálam egy futómű mínusz, akkor valahogy jön egy bizonyítási vágy. Tehát amit kívülről te látsz egy interjúban, egy bármiben, hogy úristen, milyen kitartás, milyen akaraterő, na ez belülről nálam úgy jelenik meg, hogy majd én megmutatom, hogy azért is. Tehát, hogy van egy ilyen bizonyítási vágy az emberben, hogy én sérülten is, nem hogy annyit, mint egy egészséges, hanem azért is többet. És ez egy baromi jó motiváció. Tehát ez viszi előre, ez repíti az embert előre.
2: Nekem azt tetszett, hogy így a sztoriben a másik nagy pont az volt, hogy azt látom, hogy azt mutatja meg valaki, hogy ahhoz, hogy többet tudj venni egy nagyobb részt az életből, ahhoz el kell engedned néha dolgokat.
4: Így van.
2: Szerinted mi az, ami, vagy a te esetedben hogyan tudnád megfogalmazni, hogy mi visz közelebb minket egy elengedéshez, hiszen a mai társadalom nem igazán ezt kommunikálja, hogy engedd el a dolgokat, inkább azt, hogy minél több mindent tarts a kezedbe és irányításod alatt, és hogy valahogy a kontrollnak nem jelenik meg ilyen szintű árnyaltsága, hogy az is hozzátartozik, hogy bizonyos dolgokat elengedek. Az irányításnak az is tud része lenni. Mi visz minket közelebb, vagy téged mi vitt közelebb ehhez az elengedéshez? Volt ennek valami belső ilyen harc küzdelem téren, amit ma már így lepárlatként így meg tudsz jeleníteni?
4: Én azt nagyon egyszerűen látom, szerintem minden döntés kérdése. Tehát én tudtam magamról azt, hogy egy negatív, egy nem jó világszemléletű ember voltam, nem az volt bennem, hogy ez tök jó ez az élet, és fantasztikus minden, amit csinálok, hanem az volt bennem, hogy nem vagyok jó semmire. És nekem kellett hozni ugye egy döntést, és ez volt a nagy döntés, hogy akkor amputálják a lábam, és tudom, hogy nekem minden jobb lesz onnan. De eddig a döntésig kell eljutni, tehát az a baj, hogy maga a döntés egy pillanat, de azt a döntést minek a hatására hozod meg. És az a baj, hogy az emberekben most már azt látom, hogy önmaguktól már egyre kevésbé tudnak dönteni az emberek, tehát kell történjen valami olyan kiváltó oknak, amivel veszítesz dolgokat. Akár fájdalom, akár veszteség, tehát
2: ez
4: valami...
2: Nyomásból
4: így van, tehát hogy gyakorlatilag rá vagy kényszerítve egy döntésre. De hogyha egy kényszerített döntést hozol, az általában nem szokott jó lenni. Tehát az szokott a rossz döntés lenni.
2: Igen, akkor a kisebbik jobb részt választott.
4: Így van, és ezen a gondolkodáson kellene szerintem változtatni, hogy velem ez úgy sem történik meg. Tehát, hogy én is azt gondoltam, hogy velem úgy sem történik meg, én is mentem, a sérülések ellenére nyomtam tovább, majd én megmutatom, majd jó lesz, és jöttek a trombózisok, jött a sok fájdalom, jött a rengeteg olyan dolog az életembe, ami csak lefelé húzott. És ugye ott a végén volt nekem is az, hogy dönthettem volna úgy is, hogy jó, akkor marad így minden, valamikor meghalok, valamikor lehet, hogy 2 hét múlva, lehet, hogy 3 hónap múlva, az is lehet, hogy 1/2 év múlva, vagy pedig hozok egy ilyen döntést, kockáztatok mindent, mert ezt nem tudja elképzelni az ember, és ezt pont az orvos mondta, amikor beszélgettünk erről, hogy akkor vágja le a lábam, hogy én ezerszer el fogom képzelni, hogy milyen ez amputáció után, milyen lesz az életem, de meg se fogja közelíteni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy, és akkor értettem meg azt is, hogy nem fogom soha tudni úgy elmagyarázni az embereknek, milyen így élni, hogy meg is értsék. És, de ennek ellenére ugye nekem hozni kellett egy döntést, én ezt bevállaltam, hogy lehet rosszabb is. Tehát nem tudtam, hogy mit fogok tudni megcsinálni egy protézissel, vagy egyáltalán lesz olyan állapotban a csonkom, hogy egyáltalán lehet protetizálni. Tehát nekem muszáj volt egy olyan döntést hozni, hogy vagy A a kényelem, és beletörődök abba, hogy, hogy lehet, hogy van még 3 évem az életemből, és egy rossz lábbal ülök otthon, és szidom a takarítós autót, aki megy az utcán, vagy bevállalok egy ilyen döntést, és azt mondom, hogy abból fogom kihozni azt, amit csak lehet. És én azt gondolom, hogy nekem sikerült, most ez lehet, hogy nagyképű, de lehet, hogy, hogy nekem sikerült a saját hasznomra fordítani ezt az egészet. Egy kicsit ilyen...
2: Szerintem a teszed most semmi sem hat nagyképűnek most jelen pillanatban, úgyhogy nyugodtan mond.
4: Köszönöm.
2: Ami benned van.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Média és valóság, a D-re Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Milyen tévhitek vannak így, vagy előítéletek a parasportolókkal kapcsolatosan? Ugye szoktuk mondani, hogy akik járnak edzőterembe, kigyúrtak, és hogy nem annyira erősek mondjuk fejben, meg IQ-ban, meg minden egyébben. Tapasztalsz bármi hasonlót így a parasportolókkal kapcsolatban?
3: Annyi parasportolót nem ismerek, hogy ezt az IQ szintet meg tudjam ítélni. Parasportolók nagyon nagy része, nagyon nagy százaléka olyan ember, aki nagy valószínűséggel nem komolyan sportolt, vagy egyáltalán nem sportolt.
2: Tényleg?
3: Igen. Tehát vannak ezek a ráhatások, hogy autóbaleset, motorbaleset. Hú, tudnék nagyon sok ilyen sztorit mesélni, amúgy ott bent a rehabilitáción ott voltak történetek, de hogy valamilyen ráhatás következtében elvesztette egy végtagját, és amit mondtam, hogy jön egy ilyen fajta bizonyítási vágy az emberbe, hogy majd én megmutatom, hogy én így is nem hogy olyan, hanem jobb is tudok lenni. Úgyhogy nagyon sok parasportoló teljesen más világból érkezett, mint úgy alapból a sportolók. Ennél fogva nem is tudom megítélni, hogy mondjuk a parasportolóknál az IQ szint az milyen. Én, akiket ismerek, abszolút intelligens, tényleg nagyon jó hozzáállású emberek, nagyon sokat bizonyítottak, én nagyon tisztelem őket, és felnézek rájuk a mai napig, tehát elképesztőek. Úgyhogy viszont a tévhit egy kicsit ezért is hoztam el a podcastet, ugye ezért kezdtem el, hogy egy hidat építsek az épek és ugye a sérültek között. Tehát, hogy lássák azt, hogy mi hogy élünk, lássák azt, hogy mi mire vagyunk képesek, és nem kell minket felemelni, hogy úristen, mi sokkal többet dolgozunk egy ugyanolyan eredményért, mint mondjuk egy épsportoló, nem ez a célja. Az a célja, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ugyanis, ha azt mondom neked, hogy parasportoló, akkor neked van egy elképzelés a fejedben, igen, hogy ez hogy néz ki, igen, ugye? Igen. És ugye ezért nem is nézik olyan sokan mondjuk a paralimpiát, mert hogyha én azt mondom, hogy fogyatékos, vagy azt mondom, hogy sérült, akkor te teljesen másra gondolsz, mint úgy általában, és ezt direkt nem mondom ki ezeket, értem, a dolgokat, de nem arra gondolsz, mint ami a valós.
2: Értem abszolút. Ez, amit mondasz, hogy ugye nincs megfelelő módon bemutatva egy parasportolónak az élete a podcasteddel, igyekszel ennek az ábrázolásán egy kicsit így javítani?
3: Is, igen. Mindenképpen.
2: Mennyire fontos az, hogy amennyire csak lehet ebbe az útba beengedd a médiának a felhasználóit? Tehát, hogy a tematikái mondjuk az egyes epizódoknak azok hogyan alakulnak, és miért így?
3: Első körben mindenképpen azt szeretném megmutatni, hogy önmagában az amputáció, a sérülés, az hogy néz ki. Tehát az első évada a podcastnek az arról szól, hogy jön egy sebész, aki konkrétan arról fog beszélni nekünk, hogy mi történik bent a műtőben. Hogy amputálnak egy lábat vagy egy kezet. Mindenkit érdekel, de senki nem beszél róla. Uh-huh. És ugye az utcán nem meri megkérdezni az ember, mert zavarban van. Tehát, hogy nem tudja eldönteni, hogy te most akarsz erről beszélni, vagy nem, és inkább nem kérdez semmit. És utána jön majd egy pszichológus, aki arról fog beszélni, hogy egy autóbaleset esetén, vagy akár egy betegség által elvesztett végtag, hogy lehet ezt feldolgozni, mi megy át az ember fején, hogy tud talpra állni belőle, stb. Majd jön egy gyógytornász, aki effektíve lábra állítja az embert, amikor elkezdik formálni a csonkot, amikor elkezdik tornáztatni, erősíteni azokat az izomcsoportokat, amivel ugye kompenzálni kell azt, hogy mondjuk nekem nincsen bokám, meg nincsen vádlim. Majd jön egy műszerész, aki azt fogja megmutatni, hogy épül fel maga a protézis. Tehát ő ezt így meg fogja mutatni, hogy néz ki, hogy

0: le a mintát, hogy gyártja le, és mert hogy ez teljesen egy ilyenre szabott dolog, és akkor így azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, tehát bele fognak látni, abszolút, hogy ez hogy működik, hogy csinálják, hogy gyártják le, hogy rakják az embert lábra, majd utána jönnek olyan emberek, akik már ezen túl vannak, új életet kezdtek, karriert futottak be, és szándékosan nem csak sportolók. Tehát jönni fog majd festőművésztől, a műsorvezetőn át, a nagyon sok mindenki.
1: Nagyon jó kis folyamat lesz, akkor ezt így látni fogjuk. Itt a folyamatban volt két olyan momentum, ami számomra azért izgalmas, mert valahogy egytőről fakadónak látom. Az egyik az, hogy a műtét közben te nem kértél altatást, csak gondolom, hogy egy ilyen bódító, te nem tudom, injekciót, vagy valamilyen segédanyagot, amivel aztán úgy át tudtál menni a műtéten, a beavatkozáson, majd pedig a felépülésnél a rehabilitáció, úgy tudom, hogy
0: 124
1: napos volt. Hogy ott is ugye nem az volt neked, ha jól tudom, a nehézség, hogy a fájdalmakkal kell küzdeni, hanem hogy nem volt a kezedben a kontroll, az irányítás. Na most ez a két dolog, hogy a műtétnél éber akarok lenni, meg az irányítás nagyon fontos nekem, tehát átmenetileg adódhat úgy az életben, hogy elveszítjük azt a lehetőséget, amikor a kezünkben vannak a dolgok. Ilyenkor a folyamatában, azon a ponton mi segíti át az embert?
0: Na, itt nagyon-nagyon picit téves az információ egyébként. A maga a műtéten nem altatnak. Alapból nem altatnak el. Engem amúgy sem, tehát hogy mert nekem ugye kommunikálnom kellett az orvossal, mivel az én döntésem. Ott még egyszer helyt kellett állnom, hogy betoltak a műtőbe, beadták a gerincembe az érzéstelenítőt, hanyat fektettek, ugye elém raktak egy paravánt, hogy ne lássam, hogy mi történik velem, de úgy toltak be, hogy az előző pacienst még akkor pakolták össze, tehát hogy őt azt látta, és utána fölém áll az orvos, és muszáj neki megkérdezni, hogy akkor Tamás biztos. És nyilván kaptam
1: abban a pillanatban.
0: És ott mond azt, hogy igen. Ha azt mondod, hogy nem, akkor visszakitolnak a szobába, kimegy az érzéstelenítőt, és hazaengednek. Tehát, hogy nem történik semmi. De ott akkor állj helyt, és mondd azt, hogy ez a nehéz pillanat. Akkor válik valósággá ez az egész sztori. El lett viccelve egyébként, tehát, hogy ez egy tök jó működött, mert az orvos is egy nagyon jó fej doki volt, és nem azt kérdezte, hogy biztos-e, hanem annyit kérdezett, hogy ne Tamás, jobb vagy bal.
1: De jó.
0: Én ennyit tudtam neki mondani rá, hogy nem kell mondom, hogy túlzásba vinni, csak ilyen rövid sportosra, ha lehet, hogy és akkor így elnevetgéltünk a műtőben. Nyilván volt bennem nyugtatót, de biztos, hogy adtak valami nyugtatót, tehát nincs olyan ember, aki ilyen helyzetben nem fél, mert én is be voltam tojva rendesen, tehát hogy de kiálltam magamért, tehát hogy és erre a pontra én azt gondolom, hogy mindig büszke leszek, hogy én ott abban a pillanatban áll fölötted egy ember szikével a kezébe, és hogy akkor vágjam le a lábad, vagy ne. Én ott akkor azt mondtam, hogy igen, mert nekem ez sokkal jobb lesz innentől, és kész.
2: Mit gondolsz az inspiráció, vagy a példakép kifejezésekről?
0: A példakép az jól jön mindenkinek, szerintem. Kell is, tehát hogyha az embernek önmagában nincs elég motivációja, akkor szoktak ugye példaképet felállítani, hogy hú, nekem ez a példaképem. Ugye ezt látjuk a kisebb részekben, hogy bemegy egy konditerembe bárki, és akkor mutat az edzőjének egy képet, hogy így akarok kinézni. Ügyszös egyébként, de így szokott lenni. De a példakép az mindig jó. Tehát mindig jó az, hogy van egy olyan ember, akihez te fel akarsz érni. És a példakép az, amit mondtam az edző a gyerekeknél. Hogy ott is ez a példakép, hogy én neki akarok effektíve megfelelni. Azt akarom, hogy ez az ember büszke legyen rám, és akkor én elhiszem, hogy én érek valamit. Hogy akkor jól csinálom azt, amit én csinálok. Tehát szerintem teljesen jó, hogyha az embernek van egy példaképe, és hozzá akar felérni, vagy éppen túl akar rajta lépni. Hogy azt a teljesítményt, amit a példaképe meg tudott csinálni, azt ő is tudja prezentálni, vagy még talán egy picit többet is.
1: Igen, ez biztos, hogy egy ilyen nagy erő tud lenni az emberben. Szó volt arról, hogy nem csak parasportoló vagy, hanem úgy néz ki, hogy paraolimpikon is szeretnél lenni, és ha jól tudom, most Los Angelesben lesz a...
0: Igen, 28-ban.
1: Los Angelesben készülsz az olimpiára, szeretnél elindulni. Gondolom, hogy a parasportolónál nincs kritérium, de beavatnál minket abban, mert nekem ez egy nagyon ingoványos terület, hogy mitől lesz, mikortól mondta, mi az a minimum a testi épség tekintetében, amitől valaki már paraolimpikonnak számíthat, és hogy van-e valami maximum meghatározva ez ügyben? Tehát ami ilyen hiányal már nem élhet.
0: sportág specifikus, teljes mértékben. Megvannak a klasszifikációk, ezeket így hívják. Ugye én már voltam magyar válogatott a pararöplabda paralimpiai csapatban benne voltam, illetve voltam Európa-bajnokságon a magyar válogatotta. Utána kezdtem el kajakozni, most még itt van egy kis, szeretném mind a kettőt csinálni, de ezt így halkan jegyzem meg. Az lényeg az, hogy ugye vannak klasszifikációk. Hogyha maradunk az evezésnél, ez úgy néz ki, hogy három kategória van sérültségi fokozat alapján. Mm-hmm. Én a legenyhébb sérültségi fokozatban tartozom, tehát mínusz 3 ponton van, ezt így hívek, nekem hiányzik a boka, a lábszár, ez mínusz 3 pont, ez ahhoz jó, hogy a legenyhébben sérült kategóriában tudjak indulni. Ugye van a második kategória, ahol mondjuk egy dupla amputált van, hogy két boka hiányzik, két lábszár hiányzik, illetve van a harmadik kategória, ami már annyira sérült, hogy őket úgy hívjuk, hogy nem tud átülni. Az azt jelenti, hogy ő fixen tolókocsó egy kerekes székben éli az életét. És akkor minden egyes sport az ugyanígy egy klasszifikáción megy át, ez orvosi vizsgálatokkal, például az Európa-bajnokságra, amikor mentünk, ott külön klasszifikáció van, ott meg kellett jelenni, volt azt hiszem egy angol, egy indiai, meg egy holland doktor, akikhez egy bizottság, ahova be kellett menni, megnézték az összes orvosi papírt, lemérték a csonkot, és csináltatnak az emberek különféle gyakorlatokat, hogy kiszűrjék azt, hogy azért nem tudja megcsinálni azt a gyakorlatot, mert tényleg nem tudja megcsinálni, vagy pedig szimulál, hiszen előnyhöz akar jutni.
1: Igen, pszichológiai tesztekben, hogy bennük a
0: Igen. Tehát minden egyes sportágban külön klasszifikálják az embereket, és megvannak az adott sérülési szintek, hogy hova sorolják be.
1: És akkor még annyit kérdezném, hogy bocsáss meg még egy dolog, hogy a két terület, a két sportágnál más a klasszifikációd?
0: Más.
1: Melyiknél más erősebb?
0: A röplabdánál én már súlyosan sérültnek számítok. Uh-huh. Tehát ott kettő van, két osztály van az enyhe, meg van a súlyosan sérült, és itt megvannak a külön szabályok, hogy például Európa-bajnokságon ott játszhat épp is, tehát hogy ott megvan, de az is megvan például, hogy ha jól emlékszem, kettő darab enyhén sérült lehet a pályán, a többinek súlyosan sérültnek kell lennie. De mondjuk egy világbajnokságon ott már azt hiszem csak egy enyhén sérült lehet a pályán, a többinek súlyosan sérültnek kell lennie. Tehát, hogy ezek a szabályokat, ezeket így szépen, hiszen kell, hogy kiegyensúlyozott legyen. Igen, a két csapat. Tehát, hogy valamilyen szinten az erő felosztás az egyenlőnek kell, hogy legyen.
2: Engem az érdekel, hogy maga ez a kajakkozás, ez hogy jött? Tehát, hogy korábban mondjuk az amputáció előtt is kipróbáltad már, vagy ez egy teljesen új terület?
1: Tamás nem bír magával, egyszerű.
0: Ennyi. És el is mondtál mindent. Nem bírok magammal.
1: Nem bír magával.
0: Igen, tehát ez egy full véletlen. Amúgy soha nem kajakoztam. Nyilván a természetfotós vagyok, tehát túra kajakoztam, de össze se lehet hasonlítani a versenykajakkal, tehát hogy fény évekre van tőle. A Kucsera Gabi keresett meg, hogy ő szeretne, soha nem volt még edző, ő sem, de hogy szeretne ő para sportolóval foglalkozni, és hogy próbáljuk már ki. Mondom, Gábor, menjünk. Próbáljuk ki. Nagyon szeretem a Gábort, ugyanolyan, mint én, hogy ő nem gondolkodik sokat, eldönt valamit, megy és csinálja. Én ezt imádom benne, én ugyanilyen vagyok. Úgyhogy leültünk beszélgetni, egy hét múlva vízen voltunk, tehát hogy ezen nem gondolkodtunk sokat, leültünk a Kajakkenu Szövetség elnökével, meg a szakmai vezetőjével, megbeszéltük, mit szeretnénk, és a Fraditól gyakorlatilag kaptunk egy szakosztályt, egy paraszakosztályt ehhez. Úgyhogy elkezdtünk felkészülni gyakorlatilag, hogy hát, ha sikerül, én megteszek mindent, tehát, hogy nekem ez most egy nagy álom, egy nagy cél, hogy Los Angelesbe kijussak, már csak azért is, mert ugyan nem tudom, hogy így van-e, de nagyon sokat keresgéltem már, ha ezt meg tudom csinálni, hogy kijutok Los Angelesbe, akkor elvileg a világon én leszek az első, aki az amputáció után a következő olimpián már ott tudott lenni.
1: Akkor ez egy jó kis
0: igen.
1: státusz lesz.
0: De még egyszer mondom, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy nincs már ilyen a világon, én nem találtam még ilyet.
1: Hát vagy akkor te leszel a, nem tudom, második.
0: De ez így egy tök jó cél még plusz hozzá.
1: Így a médiában sok minden sokféleképpen van tálalva. Létezik így a pozitív gondolkodás, igen. meg létezik egyfajta olyan hamis pozitivitás, amivel sokszor nehéz azonosulni. És azt gondolom, hogy itt főleg a média talán ebbe esett bele, hogy egy ilyen nagyon idealizált képet rajzol valakiről. Van-e olyan média kép, amiről már tudod, hogy abban nem szeretnék belecsúszni? Tehát amiről már látod, hogy erre jó lesz vigyázni, mert ez így kicsit úgy össze tudja zavarni az embert.
0: Mindig van ilyen. Egyébként, tehát volt egy olyan cikk, nyilván nem nevezem meg kik, akik írtak egy cikket rólunk, és olyan szófordulatokat használtak, hogy ha az a cikk kimegy, akkor biztos, hogy egy olyan harag cunamit kapunk a nyakunkba, Gábor is és én is, hogy ez nem járható út. Tehát attól, hogy én sérült vagyok, nem beszélhetek úgy, nem mondhatok olyan dolgokat, amiket akarok a többi sérültre. Semmilyen jogom nincsen hozzá, nem is akarok, és egyébként megtartsuk tiszteletben egymást, tehát hogy engem is, meg én is mindenki mást.
1: Ott adtak szavakat a szádba, amit nem mondtál?
0: Hát inkább olyan szavakat írtak le, ami nem hangzott el. Tehát, hogy megeleve a címe olyan volt, de többször találkozok ilyennel. Tehát vannak olyan clickbait címek, amik például nemrég jött le egy nagyon nagy újságnál egy cikk rólam, aminek már címe sem igaz. És utána nézem magát a cikket, egyetlen egy hozzászólás volt, komment, az így szólt, barom. Tehát, és jogosan az alapján, amit írtak. De az nem én vagyok, amit leírtak. Viszont tök jó, már rá fogsz kattintani. Ez a probléma. Igen. Ez itt az alapvető probléma.
1: Milyen eszközeid vannak ilyenkor?
0: Semmilyen.
1: Tehát mit tud egy médiában szereplő közember arról, hogy neki milyen lehetőségei vannak ilyenkor, van, ahol tájékozódjuk ez ügyben, hogy akkor mit tehetek?
0: Nyilván, amikor írnak az emberről egy cikket, elküldik előtte, hogy hagyd jóvá. Ez megtörténik, de nem mindig hallgatnak rá. Tehát vannak ilyen kijelentések, hogy szerkesztői döntés volt. Tehát hiába mondom én, hogy ez nem mehet ki, akkor is kiadja. Ott nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Elmehetsz perre, meg lehet ezzel vitatkozni, de hát évek fognak eltelni. Addigra, mire megnyered a pert, el is felejtik 6-szor a cikket. Tehát minden sorra 3 napig tart szerintem, úgyhogy inkább így elfogadtam, és akkor... De a média is, meg a közösségi média is egy iszonyatosan kétélű fegyver mindig. Iszonyatosan figyelned kell arra, hogy mit mondasz, hogy mondod. Egyszer mondasz rosszat, az internet nem felejt. Tehát olyan gyorsan magadra tudod haragítani az embereket, hogy én tudom, hogy a rossz reklám is reklám, de nem szeretnék rossz reklámokkal idézőjelbe híres lenni, hanem én ugye próbálom kiépíteni ezt a hidat az épek és a sérültek között, de nagyon-nagyon-nagyon figyelnem kell arra, a podcastben mit mondok itt nálatok, vagy bármilyen interjún, hogy mit és hogyan fogalmazok meg, mert azonnal ráharapnak. Tehát nagyon-nagyon gyorsan meg tudják támadni az embert, beskatujázzák, és onnantól kezdve az az ember lesz, aki azt mondta, hogy... Tehát erre iszonyatosan figyelni kell.
2: Nagyon keveset tudunk arról, hogy mondjuk egy általában egy sportolónak, de hogy egy parasportolónak, hogy néz ki mondjuk egy edzésnapja. Ugye rengeteg cikk jelent meg rólad, ott elmondják, hogy milyen ügyes vagy, mert minden nap edzel, de hogy ez nincs részletezve. Tehát, hogy mi az a kép, amit mi nem látunk rólad, és egyébként nem dicsekszel vele, mondjuk hogy néz ki egy edzésnapod? Hát mit csinálsz?
0: A fejem nap végén, azzal nem szeretnék dicsekedni.
2: Hajaddal nincs gond.
0: Szerintem az hullik most erőteljesen. Nyilván rettenet. Az a baj, hogy nekem most körülbelül 8 évnyi edzést kell behoznom ilyen szűk 2,5 év alatt.
1: Oh.
0: Tehát nekem a heti 15-16 edzés az meg kell, hogy legyen. És az úgy néz ki, hogy reggel kimegyek, evezek 10 kilométert, úgyhogy a lapát nem állhat meg a 10 kilométer alatt. Utána van egy kicsi pihenő, egy kis ebéd, egy kis ez-az, akkor utána vagy csinálok egy száraz edzést, ami egy jó erős óra olyan száraz edzés, hogy ugye az állóképességet, savasodást, azokat az izmokat edzem, amik kellenek ugye a kajakozáshoz, majd utána evezek még egyszer 10 kilométer délután. Úgyhogy ilyen 3,5-4 óra edzés van naponta minimum, nyilván kisebb-nagyobb megszakításokkal, meg tudja viselni az embert. Tehát ehhez már tudni kell a táplálkozást, ehhez már tudni kell a pihenőidőt, tehát hogyha a sejtrombolás ne induljon be, ahhoz nagyon sok mindent tudni kell ehhez. De hál' Istennek vannak nagyon-nagyon jó ismerősök, akik tudnak ebbe segíteni, orvosok, mindenki, úgyhogy nagyon-nagyon fel tudok erre készülni, hogy ezt hogy csináljam. Nehéz. Tehát ez az, amit nem szoktam annyira megmutatni, de szeretném egyébként ezt is, hogy amikor idézőjelben haldoklik az ember, és tehát hogy ne csak azt lássák mindig, hogy én vigyorgok meg ezzel, meg nem tudom, meg pingpongozok a áruházban, hanem azt, hogy vannak rohadt nehéz napok. Tehát én hazudnék, csak én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem nincs jogom panaszkodni. Tehát én kértem az amputációt, én nem tehetem meg, hogy panaszkodok. És egyébként meg nem is akarok, mert nekem tök jó az életem, én imádom az életem. Nekem teljesen pozitív.
1: Egyébként most nem beszélni, nem akarok vitatkozni, de hát az miért ne történetlen, hogy néha az ember elfárad, és néha vállal dolgaik, még vállal az ember egy családot. Attól még néha a barátének elpanaszkodja, hogy a gyerekek az agyamra mennek. Tehát
0: hogy ez egy nem is kell ilyen messzire menni, elég, hogyha ugye egy lábon van. Tehát, hogyha nincs rajtam a protézis, ott azért látszik a sérültség. Ugye egy lábon ugrálsz otthon, vagy mankóval, vagy járókerettel, vagy bármi, vagy lusta vagy, és nem veszed föl, mert arrébb van 3 méterrel, és elkezdesz egy lábon ugrálni, majd fölakad az egy szem lábad, fölakad a küszöbbe, és csattansz olyat, mint amikor a békát a falhoz vágják, kinyúlsz, és ott kell nagyon figyelni. Tehát az a baj, hogy mindennek megvan a kockázata. Ha hasra esik, ugye mi az automatikus, amikor esel előre, akkor kilépsz. Ugye felfogd, ne essel konkrétan, de nekem nincs mivel kilépni. Tehát ha én kilépek, akkor ráesek a csonkra. Ha a csonk végén, ugye ott el van fűrészelve a sípcsont, illetve a szárkapos csont, ha ott megsérül a vége, akkor
1: tudsz kapcsolódni a protézishez.
0: Nettó előről kell kezdened az egészet. Vissza a műtőasztalra, levágnak belőle 1 centit, a csontból újra varják, újra protetizálás, új, mindent nulláról kell kezdeni. Igen. Tehát, hogy itt olyan dolgokat kell az agyadba berögzíteni, ami nem természetes. Tehát, ha én esek hasra, akkor nekem azon kell lennem, hogy a csonkot toljam ki magam alól, hogy még véletlenül se arra essek rá. Tehát inkább a fejemet törjem össze, mint a csonkot. Ezt egyszerűen be kell biflázni, meg kell tanulni, és ezekben azért szokott nehéz. Vagy csak gondolj bele, hogy főzöl egy kávét, és vidd be a szobába egy lábbal. Úgy, hogy maradjon kávé a bögrébe. Tehát, hogy lehetőleg. Felébredsz attól is, ha minden kávés körülötted, mert felidegesíted magad, de az egy jobb dolog, amikor marad benne. Tehát ezeket meg kell tanulni.
2: Milyen reakciói vannak az embereknek, amikor személyesen találkoznak veled, látnak az utcán, és egyébként követnek a médiában?
0: Imádom őket. Nagyon, egyre jobban szeretem az embereket, pedig én így szeretem távol tartani magam az embereket, és nem azért, mert utálom őket, csak én ilyen, nem tudom, ilyen magányos farkas típus vagyok, hogy én szeretek egyedül lenni, hogy a gyerekeket imádom, az a full őszinte reakció, ami kijön belőlük, ez a
1: robotzsarú.
0: Meg igen, meg Terminátor, meg ez a, igen, ezeket. De ő oda jön, és megkérdezi, megfoghatom, megnézhetem, és imádom. Ezek nagyon jó dolgok, nagyon szívesen beszélek egyébként bárkinek erről, bárhol, bármilyen formában. Míg a felnőtt, megyek egy áruházban, oda néz, elfordítja, fél visszakapja, és utána nem tudja eldönteni, hogy most nézze, azt látta, tényleg azt láttam, és így látod a fején, hogy olyan szinten zavarodik össze, hogy most akkor nézzem, ne nézzem, meg nem tudom. Jöjjön oda, itt kezébe adom, megnézheti. Tehát, hogy
1: ezek szerint akkor jól kezeled azt a helyzetet, hogy tulajdonképpen ez az állapot, ez a helyzet, és hogy ezt elkezdted most kommunikálni is, tehát különböző platformokon megjelensz és beszélsz róla, az valami módon a megosztásnak a terét tágítja. Tehát, hogy lehet, hogy magánemberként nem osztanál meg annyi mindent, mint hogy itt van egy olyan felelősség is, hogy hidat kép ezzel az épek és a hiányossággal élő emberek között. Tehát, hogy ennek van egy ilyen vonulata. Nem nincsenek olyan veszélye, hogy valami többet adsz ki magadból, mint amit majd utólag helyesen és kellemesen tudnál venni?
0: Hát az intelligencia kérdése, ezt tudni kell irányítani. Uh-huh. Ez ennyi a titok. Hogy tudom azt, hogy én mit szeretnék a nagyvilággal megosztani, meg tudom azt, hogy mit nem. Uh-huh. És ha olyanban nem megyek bele, ami engem mondjuk, nem tudom, nem, nincs ilyen, de hogyha mondjuk később tudom, hogy kellemetlenül érinthet, de az én effektíve szűk magánéletemet nem osztom meg semmilyen szinten. Uh-huh. Tehát, hogy de nincs is benne olyan óriási nagy különbség, mint amit látnak, hiszen a mindennapjaimat mutatom be, azokat az aspektusait, amik a nyilvánosság elé valók. Meg hát nyilván én is szeretem, ha van egy kis magánéletem, tehát azt nem fogom elmondani, hogy mondjuk milyen filmet néztem este, mert nem tartozik senki, meg amúgy sem érdekel senkit szerintem. Tehát, hogy...
1: Pedig lehet, hogy egy filmjáló is még simán
0: lehet. Az is lehet. De nem, erre egész egyszerűen figyelni kell. Szerintem itt meg kell tudni húzni ezt a határt, hogy eddig van az, ami a Tamás Leg lesz, és innentől van az, ami Fazekas Tamás. Uh-huh.
2: Milyen, tehát akkor most Los Angeles, ez a következő mérföldkő. Mi az, ami szerinted a leginkább segít téged ennek az eljutásában? A személyes kapcsolati tőkéd, tehát hogy ebből azért tudsz kamatoztatni a mindennapjaidban, vagy egész egyszerűen a döntés, amiről már korábban beszéltél, hogy ki akarsz kerülni, és ki fogsz?
0: A konokságom. Aha. Tehát ez, hogy én ilyen ember vagyok, hogyha én eldöntök valamit, az, ha lejön az ég a földre, annak úgy kell lennie. És kész. Tehát, hogy ez ennyi a sztori.
2: Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk, hogy itt voltál, és a nézőknek, illetve a hallgatóknak is nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Dikrádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nemzeti Roma Sportnap és kispályás focitorna lesz május 16-án. A program ingyenes, a Süsfelnap című délelőtti műsorban beszélgettek erről.
2: Ugyanis megrendezésre fog kerülni a Nemzeti Roma Sportnap, ez egy kispályás focitorna május 16-án szombaton. A helyszín pedig a 10. kerület, a Kihász utca 24 egész pontosan, és azért mondjuk el így a pontos címet, mert hogy ez egy ingyenes rendezvény, hogyha
3: igen,
2: jól tudom.
3: Be lehet menni teljesen ingyenesen, és egy csomó programmal várnak benneteket. Lesz bográcsban gulyás, marhapörkölt, tudod mit mondok először, az ételt. Lesznek fellépők is, tehát meg celebek is, lehet nevezni.
2: Azt így van.
3: Nagyon
2: így van.
3: Fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán, ez a plakáton nagyon kiemelten, és piros betűvel háromszor aláhúzva, ott át is van húzva egy labdarúgó, le van tiltva a pályáról, tehát profi labdarúgó igen, nem játszhat.
2: Amatőr és fél profi. Igen, 32 csapatot várnak erre a foci tornára.
3: Viszont,
2: komoly díjazás is van. A harmadik helyezett 50 ezret kap, a második helyezett 150 ezret, az első helyezett pedig 400 ezer forintot, csapatonként természetesen.
3: Igen.
2: Szóval, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti dolog, tehát szép díjazású történet ez, illetve lesznek külön díjak is, gólkirályi cím, legjobb játékos cím és legjobb kapus cím is gazdára fog majd találni.
3: Ez biztos, hogy nagyon jó kis program lesz. Jelentkezni lehet, és az információkért lehet majd hívni.
2: Igen, de ez teljesen jó, az ilyen kis sport cselekvés, és ugye május 16, hát azért addigra már reméljük, hogy tényleg igazi tavasz lesz, bár ez úgynevezett futszál, csak hogy szakmai nyelven mondjuk.
3: Az mit jelent?
2: Hát azt, hogy nem stoplis cipőbe vagy, nem füvön vagy, nem nagypályán vagy, hanem négy játékos plusz egy kapus, azt hiszem így szokás fölállni, mert ugye a nagy csapatnál ugye 11-en lépnek ugye pályára, itt meg ugye a fele, sőt kevesebb, mint a fele tulajdonképpen, de hát nem is akkora a pálya, tehát egy nagy focipálya az ugye óriási, meg nagy kapu van, itt ugye kézilabda méretű kapu van.
3: Nagyon jó program lesz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
5: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 1-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pest Erzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Ne bolondozz velem, én köszönöm, hogy eljöttem. Komolyan, nagy megtiszteltetés.
6: Régóta ismerjük egymást, hiszen én mióta a Rajkóban tanítok, illetve tanítottam, az 2005 volt, és több mint egy évtizedig együtt dolgoztunk egymás mellett.
7: Így van.
6: Mióta vagy a Rajkóban egyébként?
7: Hű, kimondani is nehéz lesz. 1978, múlt század, április talán 23-a, ha jól emlékszem. A 8. osztályt már ott végeztem.
6: Majdnem 5 évtized. Mire készültök most? Beszéljünk egy picit az aktualitásokról.
7: Gerendási István igazgató úr, aki a Rajkó Művész Együttes igazgatója, felkért engem, hogy koreografáljak egy január 10-én megrendezendő ilyen újévi koncert koncertnek a táncanyagát én állítsam össze. Nyilván minimum másodszor, lehet, hogy többször is voltunk, akkor elnézést, hogyha rossz a memóriám. És most erre készülünk jelenleg. Itt táncolunk egy palotás táncot, Kék Duna keringőt, ugye Johann Strauss zenéjére, és a Radetzky Mars az a finálé, és volt nekünk egy műsorunk, amiben nagyon sok polka és keringő volt, kizárólag Johann Strauss műveire, és abból egy polkát, egy galopp polkát, azt hiszem, hogy az a címe is, hogy galopp. Úgyhogy négy táncot fog táncolni a tánckar.
8: És ez pontosan hol lesz, és mikor?
7: A Csepeli Munkás Otthonban lesz, január 10-én, 2026. január 10-én.
8: Úgyhogy aki itt érdekel, akkor itt hallhatja,
7: ha még van
8: a Rajkó zenekart, és természetesen és a tánckart. Tehát a Rajkó Művész Együttes, az két részből áll, a tánckarból és a Rajkó zenekarból. A Rajkó zenekar már rengeteget képviselte magát itt a műsoromban természetesen, viszont a tánckart még nem kellőképpen fettük föl, illetve ennek a történetét, úgyhogy nagyon örülök, hogy erről is beszélhetünk végre egy picit. És te egy nagyon szakavatott ember vagy, hiszen tényleg már 47 éve ott vagy, ott is tanítottál az elmúlt évekig, úgyhogy mindent tudsz az elmúlt évtizedekről. Például Gyula bácsival milyen kapcsolatban voltál? Farkas Gyulával, hiszen ő tanította a Rajkó zenekart.
7: Igen, én ismertem őt. Félelemmel vegyes tiszteletet, hát most nagyon ezen nem gondolkodtam, félelemmel vegyes, de hatalmas tiszteletet éreztem iránta, ezt komolyan mondom, mert láttam, ahogy ő meg tudta úgymond fogni a Rajkókat, tehát óriási tisztelet övezte, és amit én nagyon figyeltem, amióta ott voltam, lehet, hogy azért is lettem aztán művészeti vezető a tánckarnak ennyi év után, de én nagyon figyeltem a mi koreográfusainkat, művészeti vezetőinket, egyúttal ezáltal a Gyula bácsit is, például a közös munkájukat. Somogyi Tibor volt az én legnagyobb mesterem, és amikor ők alkottak, akkor ott izzott a levegő, és annyira tisztelték egymást, de komolyan mondom, nagyon, nagyon klassz volt ezt látni, ahol a közös munkájukat, ahogy beszéltek egymással. Például Somogyi Tibor azt mondta, hogy csillagom, Gyulám, csillagom, szóval ilyen nagyon közvetlenek voltak egymással, és hát kitűnő zenéket csinált. Olyan zenéket, amit a Rajkóktól is hallottam, tehát meg ugye nem vagyok zenei szakember, hogy olyan, hogy mondjam, a tánc alá való megkomponált zenéket készített, amelyek önmagában is megállták volna a helyüket, mint koncert, tehát tánc nélkül is. Tehát csinált, Somogyi Tibor csinált egy koreográfiát, készített egy koreográfiát, egy cigány táncot, aminek a Gyula bácsi, ugye a dallamokat, tehát hogy mondjam, nem, ugye a Rajkó zenekar nem egy autentikus cigány zenekar, vagy hogy mondjam, így van, tehát nem, ők azért muzsikus cigányok, akik mindent lejátszanak a lehető legjobban. És a Gyula bácsi még egy zeneszerző is volt egyben, tehát ő úgy átírta, és olyan átvezetőket tett, hogy mindenkor mondhatok, illetve a pofánk elszállt tényleg nekünk is. Szóval nagyon, nagyon, ezt tudom mondani, hogy óriási tisztelet övezte, és azért tartottak is tőle a zenészek. Ő azért zenészekkel foglalkozott leginkább természetesen, nevelte is őket, figyeltem. Tehát, fiam, ha nem, a Rajkók mindig is, amikor én megismertem őket, akkor ők mindig legalább fehér ingben, vagy ingben mutatkoztak, és hogyha a Gyula bácsinak nem tetszett ez, nem tudom mennyire mondható, akkor volt, akit hazazavart.
8: Igen.
7: Volt, akit hazazavart, ugye, hogy legyen?
8: Így van, így
7: volt,
8: van,
7: akit hazazavart, mert itt nem jelenhet meg, ez egy művész együttes. Úgyhogy, de azt szerintem abszolút igaza volt.
8: Hát ez hozzátartozott akkor a pedagógiai munkához. Ez manapság lehet, hogy egy kicsit furcsa, de ez a múlt században mondjuk így, mert tényleg az. Akkor egészen másként működtek a dolgok. Egy picit beszéljünk Somogyi Tiborról, hiszen tulajdonképpen Somogyi Tibor volt a Rajkó Művész Együttesnek, illetve a tánckarnak ugyanaz, mint a Rajkó zenekarnak a Farkas Gyula bácsi.
7: Így van. Mondhatjuk azt is, hogy a mostani tánciskola is a Tibi bácsi, hogy mondjam így, jó, hogy a Tibi bácsi által indult, hiszen, ha jól tudom, 1973-ban vagy 74-ben alakította meg azt a stúdió tánckart, ahova én is kerültem. Tehát ez egy, az akkori szocialista világunkban, ugye ez nem egy akkreditált iskola volt, hanem pár tehetséges gyereket, úgymond összeszedve, alakított egy olyan tánckart, akik aztán az ország és a világ nagyon sok színpadán fel tudtak lépni. Ezek nem voltak, tehát mi nem voltunk túl sokan. 4-5-6 pár, mikor mennyi, tanuló szerződést írtunk alá, nála, és akkor nekem például 8 éves szerződésem volt, most magamról, 8, de például volt olyan társam, aki 10 éves szerződést kapott, ami tanulói szerződés volt, de ki volt benne kötve, hogy az együttes munkáit, úgymond művészeti munkáit köteles megcsinálni a tanuló, amikor már olyan színvonalon van.
8: De tulajdonképpen a zenészeknél is ugyanez volt ott, és 10 éves szerződést írtak alá, Gyula bár csinál.
7: Igen, igen. De Somogyi Tibor, hát eléggé ismertem, most azért nevetgélek itt, mert amikor én bekerültem az együttesbe, akkor ő komolyan mondhatom, hogy szinte apám helyett apám lett. Tehát annyira, én annyira megszerettem az ő stílusát, tehát valami őrült habitussal, a szó legszebb értelmében őrült habitussal tanított minket. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy érzékeltessem. Mondjuk diagonálból, tehát sarokból kellett forogni, úgynevezett pásztorforgóval, amit ő talált ki. Én úgy tudom, teli talpon kellett villám gyorsan forogni. És előttünk, ahogy forogtunk a sarokból, akkor jött, hogy gyere csillagom, gyere, gyere, gyere, azaz, gyere, jó, adj egy puszit. Én mikor először ezt láttam, hogy adj egy puszit, nagyon furcsa volt, szóval valami nagyon olyan magával ragadó élmény volt az, ahogy ő tanított, először mindenkinek furcsa volt. De akit most bárkit megkérdezel, aki az ő keze alatt végzett, vagy akár tanul csak pár évet, az csak szuperlatívuszokban beszél róla. Szóval valami hihetetlen, hihetetlen energiával, és azt hozzá kell tennem, hogy nem csak koreográfus volt, hanem verseket írt, meg is jelentettek versek. Nem tudom, ezt hallottál, igen, és bőrdíszműveket csinál, de szóval nem olyat, hogy most hamutart, és nem azért mosolygok, hanem bőr szobrokat csinált, tehát emberi fejeket. Valami, így elmondani nagyon nehéz, tehát komolyan, csoda dolgokat csinált. 4-5 órakor kelt reggel hajnalban, akkor bőrdíszműveskedett, utána bejött az együttesbe, ott tanított nem tudom hány órát, mert ugye nem csak minket tanított, hanem az amatőr csoportot, alkalomattán az úttörő csoport, úgyhogy volt ilyen, hogy úttörő csoport, tehát több 100 táncos volt. És ez valami hihetetlen volt, és akkor még esténként, akkor még volt büfé, hát bocsánat, ezt mondom, lehetett dohányozni, még alkoholt is lehetett inni, tehát egy ilyen úgy nevezték egy idő után, hogy Somogyi Egyetem. Ez egy ilyen belső, mert verselt, nem csak a saját verseit, hát fújta József Attila verseket. Nagyon értetlen volt. És ugye mi, hogy mondjam, egyszerű táncosok, és zenészek is, és irodalmi színpadi, ugye volt irodalmi színpad is akkor az együttesben. Szóval ez egy óriási komplexum volt. Pantomim csoport, irodalmi, nagyon sok.
8: Ők tulajdonképpen a KISZ-hez tartoztak.
7: Igen, hát mi voltunk a KISZ központi művész együttes. Igen. Ez ki volt írva, pontosan, a vörös zászló érdemrenddel kitüntetett KISZ központi művész együttes. Igen. Tehát mi azért egy ilyen nagyon megkülönböztetett helyzetben voltunk. Átkos rendszerből mi nem az átkát láttuk, szóval bevallom, hogy mi mai szemmel, vagy mai szóval élve csókosok voltunk.
8: Tehát, a zenészek is azt hiszem, hogy ugyanígy.
7: Természetesen. Igen. Ma is visszasírjuk, ugye én ma is kapcsolatban vagyok, munkakapcsolatban és baráti kapcsolatban a zenészekkel, volt osztálytársaimmal lépek fel naponta, nap mint nap, és szinte minden nap beszélgettünk arról, hogy azért azok gyönyörű idők voltak, hogy annyit jártunk előadásokra, vidékre, voltak vidéki turnék, ez ma már elképzelhetetlen. Tehát voltunk Szentesre, lementünk, ott egy szállodában laktunk, egy kis egyszerű szállodában, és akkor onnan tájoltunk mondjuk. Elmentünk 5 napra, 7 napra, kaptunk egy kis valami napi díjat is, az nem volt sok, de hát az élmények, az tényleg egyszerűen nekem egészen megváltozott az életem. Mondhatok egy nagyon személyes dolgot?
8: Hát sőt.
7: Képzeld el, hogy én nagyon-nagyon picike voltam. Na most se vagyok magas, 170 centi vagyok, de akkor olyan pici voltam 14 évesen, hogy nem ért le egy normál székről a lábam. Mindemellett dadogtam, nagyon, tehát csak akkor tudtam kimondani egy magánhangzóval kezdődő szót, hogyha csináltam egy erős gesztus, vagy dobbantottam. Hát ez az elég furcsa. És nagyon erősen racsoltam. Tehát jépajetek, mogyó jó, koján, Na, csak gyorsan mondom a lényeget, jó? Bekerültem az együttesbe, tehát együttes iskolába, és nem tudok másra gondolni, csak a légkör, a tánc, a zene varázsa egyszerűen pár hónap alatt ezt kiölte belőle. Biztos vagyok, hogy azért.
8: Tényleg döbbenet,
7: de én biztos vagyok ezért.
8: Tehát a táncnak a hatása is ez. Egy picit visszatérve még Somogyi Tiborra, és utána beszélgetünk ezekről a kérdésekről is, hiszen ezek is nagyon izgalmasak. Ő mit tanított egyébként főleg nektek a művész együttesben?
7: Igen.
8: Hát milyen szerepe volt?
7: Volt mellettünk egy balettmester, tehát minden a balettórával indult a nap, és ő meg úgynevezett Somogyi technikát tanított. Tehát ő, a néptáncos körökben, amit tanítanak az egyetemen, ugye amit kijártam a Táncművészeti Egyetemet, ott tanultuk a Molnár technikát. Molnár István nagyon régen leírt egy ilyen néptánc technikát, ami hát én kimerem mondani, tehát mai szemmel mondva, hogy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon már úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé tanítja meg technikailag a néptáncosokat arról, hogy kell bokázni, hegyező, tehát ilyen egyszerű dolgokat csinálni. A Tibi bácsi nem írta le ezt a technikát, amit ő tanított, de hogyha most itt lenne az az 50, 100, 200, 300 táncos, akiket kinevelt, akkor ők erről tudnának mesélni, hogy milyen volt.
8: Tehát neki volt egy egyedi stílus.
7: De nem írta le, tehát nem jegyezte le. Tehát én úgy vagyok vele, lehet, hogy hülyeséget mondok, most bocsánat a hülyeség szóért, hogy egy akkora tehetség, ő nem fogja rendszerbe foglalni. Neki benne volt az agyába az. Nem tudom, Gyula Vási leírta a tanítási módszerét. Nem.
8: Nem, ő se írta. Igen, így van.
7: Egyben kapcsolatban nem magamat szeretném fényezni. Hidd el. A Táncművészeti Egyetemen megkért engem Mizerák Katalinnak hívják az akkori vezetőt, ahogy a Somogyi technikában csinálják egy ilyen projektmunkát, és mutassam be. Megcsináltam a projektmunkát, kicsit táncosaimmal mutattam ugye videón a Somogyi technikát, egy részét, hát egy alap részét, és utána azt, a végső vizsgámon Mizerák Katalin azt mondta, hogy én megkérem a Lacit, hogy rendszerezze, és ezt szeretném tanítatni az egyetemen. Azt nem rendszereztem, és bevallom, ez egy óriási munka, de nem ne rólam beszéljünk. Tehát Tibi bácsi egyszerűen az neki a fejébe volt az, hogy mit csinál. Tehát spontán, természetesen volt benne rendszer. Ezek úgy képzeld el, hogy így mai szemmel, mai aggyal gondolkodva, hasonlított egy kicsit az orosz technikára. Tehát mi nagyon-nagyon tudtunk forogni. Az előbb is pont említettem, hogy diagonálban mondjuk forogtunk, ami a magyar néptáncnak alapvetően nem a dolga. És most érnék rá arra, ami a legfontosabb, hogy a Tibi bácsinak az volt az elve, hogy kisfiam, először tanulj meg táncolni. És mindig olyan szemmel, hogy tanulj meg táncolni, hogy mindenre alkalmas legyél. Mindenféle táncra. Tehát ő nem egyfajta stílust, az ő maga stílusában tanított, úgy, hogy a tested alkalmas legyen szinte bármilyen táncnak a befogadására. Tehát ha elmentünk most, persze, hogy egy kicsit túlzok, de aki nála elvégezte 8-10 évet, úgyhogy mellette balettozott, ugye, amit említettem, először balettóránk volt, tehát az hozzátartozik, az szinte bármilyen stílus. Tehát van olyan kollégám például, aki európai hírű modern táncos és modern táncmester, koreográfus. Zahár Lórántnak hívják, tehát nem beszélek mellé, sokan ismerik. Jó? Van, aki az Állami Népjegyüttesbe ment el, kitűnő néptáncos volt. Én maradtam ott nagyon sokáig, és ott lettem művészeti vezető. Volt, aki a Madách Színházba ment, és az év táncosa lett. Zsíros Mónikának hívták. Jó, most nem akarok. Tehát ide, hogy hosszan tudnám sorolni, ebből azt hiszem kifejezem a lényeget. Tehát, hogy aki nálunk végzett, a Somogyi Tibor keze alatt, szinte mindenfajta táncra alkalmas volt, hogy azt tovább tudja utána fejleszteni, és színpadképessé tegye. Azt hiszem most fogalmaztam jól. Ez volt benne a csoda.
8: Tehát én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen időszak volt akkor a Rajkó művész együttes életébe, mert az, hogy két ilyen személyiség, a Farkas Gyula és a Somogyi Tibor egymásra találtak, és így mentek koncertezni turnékra, világifjúsági találkozókra, ahol számos díjat hoztak el, akkor ez valami hihetetlen együttállás lehetett akkor ezek szerint. Mi volt a későbbi időszakban? Hát ugyebár 90-ben sajnos Gyula bácsi meghalt.
7: Igen.
8: Onnantól kezdve a Rajkó zenekarnak is egy új időszámítása kezdődött. Ez hogyan ment a tánckarnak az életében?
7: A Tibi bácsi még maradt, ő még a nyugdíjazása után is maradt az együttesünkben, és aztán lassan Horváth Istvánnak és nekem adta át a stafétabotot egyik napra a másikra, de ugye igazgatóváltások is voltak, akkor azt hagyd mondjam el, hogy nem is tudom felsorolni, hogy hány neve volt az intézménynek. Már igen. Volt, ugye, igen. Egyszerűen valami hihetetlen. Éreztük, hogy már nem mi vagyunk a központban, hogy így mondjam. Tehát a bármelyik kormány, ugye akkor már rendszerváltás, és a kormányok, én úgy gondolom, hogy nem vállaltak föl minket. Tehát, hogy nem kaptunk egyrészt annyi támogatás, én ebben teljesen nem láttam bele, de az érezhető volt.
6: Tehát ez azért volt, mert te a múlt rendszernek a maradéka.
7: Én így gondolom. Igen. Én is erre gondolok, de én abszolút nem politizálok, akkor se politizáltam.
6: Pedig a művészet nem erről szól.
7: Nem, így van.
6: Tehát egyáltalán nem. Tehát az, hogy ott most valami olyan műhely alakult ki, ami hát ritka az országnak a történetében, én azt gondolom, ez nem hiszem, hogy politikai
7: nagyon
6: kérdés
7: szomorú,
6: kell nem
7: legyen. Szomorú, egyre szomorúbb, igen.
6: És akkor megváltozott minden a 90-es években.
7: Igen.
6: Nálatok is.
7: Igen, megváltozott. Hát ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy akkor nem tudtunk csináltatni új ruhákat, új kosztümöket, ugye. Uh-huh. Például csak most mondtam valamit, nem tudtuk felújítani a termet, új táncszőnyeget, gondolom a rajkuknak nem tudtak új húrokat menni, most lehet, hogy kicsit túlzok, de hogy szóval már nem volt az a biztonság.
6: Nem volt annyi fellépés.
7: Nem volt annyi fellépés?
6: Hát a Rajkónak sem, tehát a Rajkó zenekarnak sem. Nyilván onnantól változott meg, miután 96-97 körül a Gerendás István átvette a Rajkó zenekarnak az irányítását, és akkor gondolom ez azért megváltoztatta a művészeti tánckarnak is a hozzáállását.
7: Igen, de hogy látom én ezt, hogy akkor még Somogyi Tibi bácsi is élt, és például hát én mindig is ittam a szavait, és ő nekem emlékszem, hogy egyszer azt mondta, hogy ő nagyon tiszteli a Gerendási Istvánt, hogy elvállalta. Tehát egy olyan helyzetben, ugye szokták mondani, hogy a süllyedő hajóról leléptek az emberek, állítólag volt, aki például volt egy üdülőnk. Igen. És akkor nem a Gerendási úr volt az igazgató, hanem más. És az én úgy látom, mint szegény kis táncos, hogy az el lett kútja vetélve. Az üdülő, ez tahított haluba Dunaparton volt, és mindig ott voltak edzőtáborok, tehát nem csak arra volt használva, hogy mi ott nyaralgassunk, hanem ott kőkemény edzőtáborok voltak, és azt eladták. Voltak buszaink.
6: Így van.
7: Hát voltak buszaink, az is mind el lett kútja vetélve. Igen, de és akkor ezek után vette át a Gerendási úr. Uh-huh. És akkor utána még voltak azért nagyobb turnék, hát voltunk Kínában, voltunk Amerikában vele, akkor még tartotta, hogy 11 éven keresztül jártunk, akkor a tánckar, leginkább a tánckar, de a rajkók is, de ők néha, tehát mi akkor a rajkozenekar ezzel az a 11 év alatt ritkán mentünk Franciaországba, uh-huh. Volt egy francia impresszárió, és egy szimfonikus zenekarral, a Strauss zenekarral jártuk a Franciaország minden városában voltunk, szinte ezt nem viccelek. Ez a nagyon kemény turné volt, de hát óriási sikerrel tényleg mondhatom, hogy szerepeltünk. Tehát az még akkor megmaradt, és akkor az is szépen eltűnt. Hogy az miért? Megmondom, szinte nem tudom. És akkor nem olyan nagyon rég, mielőtt bezárták a Dunapalotát, akkor mi évi 100-120 előadást csináltunk. Még a pandémia előtt ja, nem, én évszámokban nagyon rossz vagyok. Ugye a pandémia volt 2000-ben?
6: 20-ban, igen.
7: 20-ban, 2020-ban, bocsánat, azt nekem 20 volt előttem. Ugye, hogy igen, előtte egy pár évvel még a Dunapalotában évi 100-120 folklor műsort csináltunk a Rajkó zenekarral és a tánckarral.
6: De azoknak óriási sikerük volt. Hát én emlékszem, láttam őket.
7: Nagyon sokszor állva tapsolt
6: a közönség. Imádta a közönség őket. Igen. Rengeteg külföldi volt, tehát hogy szervezték a külföldi csoportokat, hogy menjenek ide a Dunapalotába, és megnézték, és tulajdonképpen a magyar kultúrát közvetítettétek. Magyar tánccal, cigány tánccal, és hát minden, ami a magyar kultúrához hozzátartozott, tokkal vonóval mondhatni.
7: Igen, de még egyszer ezt mondom, hogy én nem látok ebbe bele, szóval, hogy nem tudom, hogy miért nem ment tovább, illetve a Dunapalotában konkrétan tudom, mert hogy eladták. Tehát most be van, én most is láttam valamelyik nap, ja, be van zárva, és semmi nincs azóta se. Uh-huh. 6-7 éve biztos semmi nincs alá.
6: Jelenleg egyébként viszont a hajón dolgoztak együtt.
7: Igen,
6: a,
7: igen,
6: a
7: csak
6: a
7: hát ott, igen, igen, ott van jelenleg kettő zenekar. Ugye? Igen, ez a Gróf Széchenyi hajó, ahol minden nap van egy kis műsor, de hát az azért nem hasonlítható egy színházi körülményhez, és egy pár táncos. Uh-huh. Tehát mi is ott azért váltjuk egymást, de én kaptam szerződést egy kölgyel, de hát természetesen én sem tudok minden nap menni, ugye lehet, de ez azért nem pótolja az sem művészi munka szempontjából, meg meg, szóval se, meg ugye nem tudunk menni oda több párral, tehát
6: kicsi hányérvek.
7: Így van, tehát csak akkor.
6: Volt szerencsém már egyébként ezt a műsort is látni, fantasztikus egyébként az üveges tánc, és hát a többi is. Nagyon élvezetes volt, és láthatólag ott is nagyon élvezik a turisták.
7: Igen, sikeres.
6: Ez is a magyar kultúra része, és fontos, hogy itt bemutatjuk ezeket a táncokat, zenéket, minden, ami hozzátartozik a magyar kultúrához.
7: Igen, én attól tartok, hogy hát én nem vagyok már mai gyerek, hogy ilyen finoman szóljak erről, hogy milyen lesz, amikor abba kell hagynom. És én néha megnézem önmagam, nem azért, hogy dicsi, egyáltalán nem azért, hanem hogy szakmailag nézem, őszintén mondom, hogy az még megfelel-e arra. És úgy gondolom, hogy igen. Szóval addig merem csinálni, hát még amíg szerződést kapok, hát hogyha nem kapok szerződést, akkor megvan oldva a dolog. De egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ebben baj.
6: A táncosok azért viszonylag korábban nyugdíjba vonulnak, jól tudom?
7: Igen. Én meg úgy tudom, hogy már nincsen ilyen, hogy szakmai nyugdíj.
6: Ja.
7: Én azt hiszem, hogy nincs. Ez ugyanúgy volt, ugyanúgy tudom, de mondom, lehet, hogy laikus vagyok ebben, hogy mint ahogy a bányászok is előbb mehettek nyugdíjba, így a hivatásos táncosok is. Én nem tudok róla, mert nekem akkor már rég nyugdíjba kellett volna látni. Ja.
6: Egy picit térjünk vissza az életedre, a kezdetekhez. Mikor érintett meg a tánc téged? Mikor volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te táncos leszel és elmész a Rajkóba? Vagy legalábbis ezzel szeretnél foglalkozni, ezt szeretnéd tanulni?
7: Nekem a bátyám, a Rajkó egy, ugye akkor még kis központi művészegyüttes amatőr tánckarában, aki kitűnő tánckar volt, amit tehát ezt nem ledegradálásképpen mondom, ott táncolt. Uh-huh. És ő néha elvitt engem egy-egy próbára is, tehát én már a Szirmai Bélát, őt nem is említettem, ugye ő volt az amatőr tánckarnak a vezetője, és hát ő is egy fantasztikus koreográfus és művészeti vezető volt. Na, és elvitt engem próbákra néha. Tehát én ott ültem 10-12 évesen, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, de megmondom őszintén, hogy eszembe se jutott még az, hogy én is táncoljak. Szerintem azért sem, mert nem gondoltam, hogy én erre alkalmas lennék. Tehát nem, abszolút nem érdekelt, illetve csak tetszett, de nagyon. És a bátyám meg emlékszem, hogy ott villogott, hogy egy elég jó táncos volt abban a közegben, és az izzadságszak, ez a nagyon tetszett. Na. És eljött a 8. osztály, és én egy matek kísérleti iskolába kerültem, 4. mentem oda, nem leszek hosszú. Azelőtt én nagyon-nagyon jó tanuló voltam. És édesapám halála után elkezdtem sokkal rosszabban tanulni ebben a kísérleti iskolában, nem bírtam a tempót. Tehát ők már a törteket tanulták, én meg még azt sem tudtam, hogy miről van szó. Anyukám meg elég elhanyagolt. És a bátyám azt mondta anyukámnak, hogy te anyu, megpróbálom bevinni az öcsit. De ez ilyen egyszer, megpróbálom bevinni az öcsit, a Tibi bácsival beszélek, ott le fog érettségizni, hogyha fölveszik. Ugye említettem 8-10 perce, hogy nagyon pici voltam, dadogtam, de bementem felvételizni. Röviden próbálok, jó? Protekcióval kerültem föl az iskolába, Tibi bácsi megnézett, én, ahogy most így visszanézve, a ritmusérzékem az jó volt, de semmiféle előképzettségem nem volt. Tehát abban a csoportban

0: ezt viszont minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy én nagyon-nagyon hajtottam. Tehát nagyon tetszett az egész, ugye a próbák hangulata, és mi együtt dolgoztunk, tehát nem osztályokra voltunk bontva, tehát nem akkreditált. Ez a stúdió tánckar volt. Ott volt 14 éves és 19-20 éves is. Egyszerre dolgoztunk, de hát külön feladatokat is kaptunk. De izzott a levegő, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezt nehéz elmond. És ugye mi a kis srácok, kislányok, mi úgy hátrébb álltunk, mert a nagyobb a 20 évesek, 18-20 évesek azok ott villogtak előttünk, és én valahogy mindig előre keveredtem, hogy jobban lássam Tibi bácsit, neki az instrukcióit, valahogy előre. És emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy nagyobb táncos, azt mondja, menj, hát elég csúnya, hát az a volt a kis... Mond, ez nem annyira csak kis majom takar, mondjuk egy ilyen, ez volt a finomabb. És akkor meghúzódva vissza, de valahogy mindig előre keveredtem, ez komolyan így volt. És érdekes módon olyan, hát olyan 2,5-3 év után, az nem olyan kevés idő, akkor már a jobbak között voltam. Azt már úgy voltam elkönyvelve, úgymond. És például, amikor ez nagyon sokszor úgy történt, hogy mondjuk van egy balettóra, csináljuk a gyakorlatokat, ugye nagyon klasszikus zenére, zongoristánk volt, korrepetitorunk, és hát csak kinyílik az ajtó, bejön az akkor igazgató, most ez teljesen mindegy, hogy szerintem. Azt mondja, hogy álljunk meg, mester, mondja a Somogyi Tűvácsinak, vagy a balettmesternek, van egy turné lehetőség, és a névsort szeretném kihirdetni. Kérem, üljetek a gyerekek. Leültünk a rúd mellett, leizzadva, és akkor olvasta a névsort. És egyszer engem is már olvasott. NDK, ugye Német Demokratikus Köztársaság, NDK turné indul, és Berzsenyi László is. És én képzeld el, hogy akkoriban tudtam meg egy pár nappal azelőtt, hogy lágyéksérben van egy kicsi, de majd meg kell operálni. És igazgató megkérdezte, de ez csak ilyen rutin kérdés volt, hogy ki az, aki esetleg nem tudna, tehát hogy van valami problémája. És én hát ugye voltam akkor már olyan 16-17, és sírva, egy fiatal srác, mikor sírva, hogy én nem tudok menni, mert lányék sírva. És beszéltem az orvossal, Tibi bácsi tanácsára, mert annyira megsajnált, mert még tudtam azért táncolni, de lágy, és az egy kicsit olyan értem, hogy veszélyes, hogy dobogni azért nem nagyon jó. Kimentem a turnéra. Kimentem, és utána karácsonykor megoperáltak. Csak hogy annyira jól esett, hogy külföldre megyek, és tényleg, és hogy bekerültem a csapatba, és aztán és végül kimentem. Mindig vissza kellett nyomnom a sérbemet, de hát ez nem ide tartozna.
1: Ez nem semmi.
0: Igen, de csoda élmény volt. Még hagyd mondjak el azért annyit, hogy a Rajkókkal kapcsolatban, jó? Hogy hát ugye a Dik Rádióban vagyunk. Nekünk volt egy telkünk Soroksáron, és egész nyarat ott töltöttem. És középosztálybeli vagyok nagyjából, azok voltunk mindig is, de volt egy biciklim. És volt, hogy a szüleim elküldtek a boltba, voltam mondjuk 12 éves, és a szigeten, a bokrok közül nagyon sokszor kiugrottak elém cigány gyerekek. Emlékszem rá, hogy fürdőgatyába, ugye nyáron, fürdőgatyába, és tényleg soha nem bántottam. De adnál ide a biciklit egy körre, volt egy hosszú egyenes út. Bennem meghűlt a VH, most is kirázza egy meg, mert úgy megijedtem tőlük, ugye, és soha nem barátkoztunk össze, és mindig odaadtam kényszeredetten, tehát én rettegtem tőlük, és mindig visszahozták. Tehát nem tudok rosszat mondani, semmit, nem is szittak, nem is fenyegetőztek, hát lehet, hogy azért, mert odaadtam, most tény az, de ezt miért mondtam el? Hogy mikor bekerültem a Rajkóba, akkor ott ugye csak romák voltak, szinte, hát úgy értem az osztályunkban, mert ezt nem is mondtam, talán lehet, hogy tudod, de te tudod, hogy az osztályukban, a gimnáziumban román, ugye zenészek és táncosok is, ugye? Teljesen vegyesen jártak, és ők még többen is voltak, de nem volt ebből semmi. És azért legyünk őszinték, hogy a zenészek többségét, ugye én úgy tudom, hogy Gyula bácsi invitálta oda az iskolába, tehát lement mondjuk Orgoványba, csak most mondok egy valami, és akkor ott gyűjtött gyerekeket, nagyon hülye szóval élve, tehát felvételiztett őket, tehát azért nekik is meg kell tanulni viselkedni. És azért mi táncosok leginkább pestiek voltunk, lehet, hogy jobban tudtunk. Ugye? A lényeg az, hogy én először nagyon be voltam tojva ezektől a cigány gyerekektől, akik aztán kiderült, hogy jó szívűek és nagyon-nagyon tehetségesek. De először féltem tőlük. Szóval aztán szépen lecsitult, és azóta nagyon-nagyon jó ma vagyunk.
1: De nem volt semmiféle konfliktus, mert az elejétől kezdve sem. Hiszen ott a Rajkó

0: erről is híres volt, hogy azért egymás mellett voltak roma és nem roma diákok pont így, hát a táncosokon keresztül is. Ott már rég megtörtént ez a fajta integráció, amit nyilván évtizedek óta próbálnak már az oktatási szakértők megoldani. Itt ez automatikusan működött.
1: Abszolút, abszolút.
0: Én és működik természetesen, hiszen most is jelen pillanatban is a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban is jelenleg is vegyesen járnak.
1: Ugyanúgy.
0: Roma és nem roma diákok, sőt a zenekarba is játszanak. Igen. Vegyesen. Tehát, igen, hogy ez egy érdekes, igen, hely ebből a szempontból, igen, ahol ez fel sem merül ez a fajta probléma, hogy valaki cigány vagy nem cigány.
1: Így van, ez lenne az egészséges.
0: Hát, igen, teljes mértékben. Igen. Teljes mértékben. És akkor végül is annyira magával ragadott téged akkor itt a tánc művészete, szeretete, hogy akkor innen mentél végül is felvételizni a táncművészeti főiskolára?
1: Igen, igen. Hát azért ennek volt előzménye is, mert hú, hát bácsit annyira tisztelem. Róla írtam a szakdolgozatomat is például. Abszolút nem kényszerből, hanem teljesen spontán. Ez így adta az élet. Egyértelműnek tartottam. De ennek volt előzménye.
2: Bersenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptáncpedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pest Erzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. Tartsanak velünk a folytatásban is holnap este 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Bé Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pest Erzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Mi csináltunk többet magammal, táncosok, egy tanfolyamot, tánctanfolyamot. Az egyikünk balettot oktatott, a másikunk versenytáncot, latint, én meg néptáncot. És pár hónap alatt 170 gyermekünk lett. Tulajdonképpen ez is hozzájárult az iskolának a megalapozásához, így visszagondolva. Igen, tehát, hogy azokból a gyerekekből, akik nálunk tanfolyamra jártak, tehát ott nem igazi, most hogy mondjam igazi, tehát nem a mi tanáraink tanítottak, hanem mi. Nekünk megengedte az iskola, hogy tanítsunk, és bevallom azt is, hogy a bevételnek a felét az iskola kapta, a felét meg mi kaptuk, elosztva.
6: De ez még az iskola alapításának
5: előtt.
6: Illetve előtti időszak, előtt, akkor ez igen. Még 90 előtt volt.
5: Igen, természetesen. És azért azt mondom, hogy tudom, hogy amikor iskolává váltunk, akkor a tanfolyamból is vettünk fel a gyerekeket. Érted?
6: Ez volt 90-ben. Akkor lett, ha jól emlékszem, a Talentum Kulturális Fórum azt elnevezéssel hiszem, megalakult iskola.
5: Azt hiszem. Igen, igen. És erre azért legalábbis én elvégeztem, többet magammal elvégeztünk egy ilyen úgynevezett C-kategóriás oktató, néptánc oktatói tanfolyamot, amivel ezt csinálhattuk. Tehát ez egy 2 éves iskola volt. Ott kezdődött az én táncpedagógusi tanulmányom. És akkor, igen, ez is fontos, hogy amikor megalakult az iskola, akkor én is kaptam, és más társam is, kaptunk egy-egy osztályt, hogy tanítsunk. De még nem volt sem főiskolai diplomám, és egyetem, tehát nem volt felsőfokú iskolám, végzettségem. És ugye jött egy olyan rendelet, hogy tánc szakiskolában csak olyan taníthat, akinek felsőfokú végzettsége van. És akkor behívott az igazgató, és azt mondta, most tényleg szinte szó szerint a Lazikám, remekül tanítasz, akkor a Tibi bácsi még ellenőrzött. Tehát azért az ő égisze alatt tanítottunk, de remek vagy, de hogyha nem vesznek föl, nézd meg itt a törvény, ha nem vesznek föl a táncművészeti, akkor még főiskola volt, akkor sajnos nem tudunk alkalmazni, mint pedagógust. Akkor még ott is táncoltam, tehát érdekes szitu volt ez, hogy táncoltam is, de utána mentem tanítani. Na, lényeg az, hogy akkor én valami hihetetlen módon elkezdtem tanulni, tényleg. Sálközi Ferit kértem meg, hogy zeneelméletből is tanítsam.
6: Aki ott tanított.
5: Aki ott tanított, igen, nagyon kedves volt, és engem tanított, és aztán mindig nagy képviselők, nem csak magabiztos vagyok, tehát annyit tanultam, hogy nem tudtak nem fölvenni. Két napos volt a felvételi, és a másnapra kiírták az előző nap pontszámait, és nem akkor 6.-7. benne voltam a 200-ból. 200-valahány jelentkeztünk, és úgyhogy ez egy nagyon szép élmény volt. Tudnék, meséltek erről 2 mondatot?
6: Hát sőt, hát ez a lényege.
5: Volt olyan, nagyon sok olyan srác jött oda, aki bujkába, de népnek kalap, meg hozott egy ütőgardon magával, egy olyan nagy népi, nem lenézve, félre ne értsd. De én úgy gondolkodtam, mert megkaptuk a felvételi anyagot, hogy mondjuk ott Beethovenről is kellett beszélni. Tehát persze, ki kellett dolgozni 20 népdalt, abból egyet elénekelni, amit ő... Szóval nagyon komoly felvételi volt. Volt olyan, hogy beraktak egy zenét, egy klasszikus zenét, és megmondták, hogy nem az a lényeg, hogy mondjam meg, hogy kiszerezte, hanem milyen hangulatot tükröl, és írjak rá egy koreográfiát. Most azért ez egy felvételin. És volt, aki hátradőlt, és nem tudott semmit csinálni, csak bujkába jött és kalapba. Most próbálom érzékeltetni. És mikor Beethovenre kérdezték, akkor nem tudta, hogy festő-e. És én meg ott emlékszem, hogy fölkapták a fejüket, akik ott 4-5-en ültek velem szembe, karmesterek, zenei vezetők, és akkor megkérdezték, hogy Beethoven írt operát, és akkor mondtam, hogy igen, egyet a Figaro, és mindenre tudtam választ, és láttam, hogy fölnéztek, és ez olyan jól esett, tudod? És mikor megkérdezték egyszer azt is, hogy ennek milyen kísérlete van ennek az erdélyi dalnak, amit elénekeltem. Mondtam, hogy Sánta dűvő. És zsiványul kérdezték meg huncut módon, hogy hova nem jellemző a Sánta dűvő. Na most a Sánta dűvő, én azt tanultam, hogy csak Erdélyre jellemző. De ugye a kérdés úgy szólt, hogy hova nem jellemző. És akkor picit kikerekedett a szemem, de mondom, Kalocsára. De ki lehet, hogy még csettintettem, és hogy Kalocsára. Azt mondja a tanár úr, hogy igen, mert csak Erdélyre. Mondom, uram, én tudom, de ő úgy kérdezte, hogy szóval már ilyen nagy lovon ültem, mert éreztem, hogy ott már nincs baj. Tudod? Jól esett, igen. És hát kötösre is végeztem.
6: Milyen élményeid vannak egyébként a táncművészeti főiskoláról? Hogy telt az az 5 év, 4 év? Akkor még nem tudom.
5: Akkor 4 év volt, és akkor utána egyetemi változtatták, igen. És akkor le kellett tennem még egy év mesterképzőt. Ott is volt. De hát ott egy felvételi elbeszélgetés volt. Ott azért csúnya lett volna, ha nem vesznek föl, mert akkor azért az ott egy
6: már olyan tapasztalatod volt
5: hát
6: akkor
5: igen,
6: már.
5: Igen, hogy... meg azért gondolom, hogy akkor elvész, mert akkor egy szakiskolában nem taníthattam volna tovább, akkor igen. se, tehát azért jól fölvettek. De ott tényleg elbeszélgetés volt. Milyen élményeim vannak? Hát, engem, mint kis központi művész együttes beli táncost, a többiek nagy átlagban, természetesen nem mindenkiről beszélek, de úgy gondolom, hogy azt gondolták, hogy ilyen operethúszár vagyok. Mivel a Rajkó együttes nem egy kizárólag autentikus táncokat táncol, most én az táncról beszélek, és a zenekar sem autentikus népzenét játszik általánosan. Igazam van? Tehát más stílus képviselünk. Ezért a többségük, egy állami népi együttes, elsfiú, lány, az engem úgymond lenézett. Tehát, hogy én nem csak az autentikus világ, és ő nem úgy fogta föl, hogy nem csak, hanem én nem tudom eléggé az autentikus világot, amiben volt valami igaza, meg kell mondjam. Ám de, ami tetszett a főiskolán, hogy nagyon-nagyon kevés, de volt klasszikus balettóránk, és abból vizsgáztunk is. És
6: hát ez ott, az alapja mindennek.
5: Hát igen, és ott meg ők véreztek el sorban. Aha. Jöttek ott ám a vizsgálat, hogy mi az a, és bocsánat, de furcsában, hogy mi az a Baman, mondom, ez nem Baman a Radu, hanem Batman Tandü. Tehát, hogy tudod, ilyen szinten, és amikor például itt a rumbát tanultunk, párban kellett improvizálni, akkor minden lány engem keresett meg. Hmm. És akkor nekem olyan keserű élményem az, hogy amikor autentikus táncokból vizsgáztunk, akkor én kérdeztem, mert nem tudtam megjegyezni, hogy annyi fajta verbunk van mondjuk, vagy gyimesi kettős jártatója, sírülője, amik nagyon egyszerű dolgok, technikailag nekem abszolút, mert elég képzettnek tartom magam, ugye Somogyi Tibor
6: által. Igen, így van.
5: Úgy érsz, hogy nem nehéz dolgok ezek, csak meg kell egyezni, hogy ez most a gyimesi kettős járt, ez most a kis küllőmenti, nem tudom mi, amit még egyszer mindig elmondom, hogy ne, abszolút nem nézem le. Csak a mi tanulmányaink sokkal sokrétűbbek voltak. Tibi bácsi mit mondott? Alkalmassá kell tenni a testünket arra, hogy mindent megtanulunk. Tehát nem voltunk olyan mélységekben, mint ők abban nagyon jók voltak, de máshoz abszolút nem értettek. Még egy mondatot erről, hogy egy abszolút jól érzem magam ebben, hogy én sokfajta dolgot tanultam, mert még a mai napig is hívnak, Laci, egy operett műsorra el tudsz jönni? Egy musicalbe be tudsz állni? Aki csak autentikus néptáncot tanul, az nem tudja ezeket megcsinálni. Uh-huh. Tehát a sokszínűség az szerintem abszolút előnyére válik az embernek, hogyha sok dolgot csinál.
6: Nagyon érdekelne, hogy szerinted milyen hatásai lehetnek a táncnak a gyerekekre? Tehát nálad, mint ahogy elmondtad, hogy például beszédhibáid voltak, és a tánc egészen megváltoztatta az életedet, és eltűntek hirtelen ezek a beszédhibák. Ez tipikus? Tehát szokták mondjuk így kezelni, így gyógyítani a beszédhibákat?
5: Ja, az, hogy táncterápia, igen, az abszolút létezik. Abszolút létezik. Többször megnéztem egy japán dokumentumfilmet, ahol idős korúakat három csoportra osztottak. Az egyik csoport 2 hétig minden nap pingpongozott mondjuk 1 órát. A másik csoport kirándult 1 órát, a harmadik, idézőjelben mondom, a táncolt 1 órát. Tehát szólt a zene, és a nénik, bácsik táncolgattak. Ugye előtte megmérték a vérnyomásukat, a kísérlet előtt úgymond, és utána is. Mindegyiküknek sokkal jobb lett az értéke, és sokkal jobb értéke lett azoknak, akik táncoltak. Ez csak egy egyszerű kísérlet. De hagyd mondjak még egy példát. Mi minden évben csinálunk egy gólyatábort az említett Pest Erzsébeti Technikumban, ahol mozgáskultúra órát is tartok, és gólyatáborba jönnek a 9-es gyerekek. És valamelyik évben jött egy 100-valahány kilós, 14 éves fiú, a rasztahaj. De nagyon nagy fazon volt a srác, és észrevettük, hogy bár majdnem leszakadt alatta a színpad, de iszonyú tehetséges. Nagyon, tehát nagyon jó, és tetszett neki a dolog. És tudod, én láncok lógtak a gatyájából, minden, ki volt lukasztva a füle, és a halál értelmes srác, tudott angolul, szóval egy nagyon nagy fazon, ezt így szoktuk mondani, egy fazon. Úgy képzeld el, hogy ma a Táncművészet Egyetemre jár, lefogyott, nem tudom hány, tehát abszolút jó, mit tudom, 85 kiló, azt hiszem, vagy 90, magas, jóképű, gyúrni jár, és a Táncművészet 1000 fellépése van, és szóval ez egy olyan átváltozás. Ja, és igen, ő mesélte, hogy amikor hazament, a gólyatáborból hazament, és otthon előadta, hogy anyu, apu, néptáncolni fogok. Hát azok dobtak egy hátast, ha mutatok ilyen, hogy te fiam, aki, hát hogy ugye rockzenét, ha heavy metalt hallgatott a srác, és utána meg elkezdett néptáncolni nálunk. Szóval igen, vannak ilyenek, és nem kevés.
6: Szóval valahogy ugyanúgy, mint a zene is fejleszti a gyermekeknek a gondolkodását, akkor ezek szerint a tánc is egy ilyen fejlesztő terápia lehet.
5: Abszolút.
6: És milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen? Hajlékonyság, akkor ezek szerint mondjuk testalkat az nem feltétlenül.
5: Nagyon érdekes ez. Meg Tibi bácsihoz kanyarodok vissza, jó? Volt egy olyan fiú, akit a vizsgabizottság éve, majdnem minden évbe ki akar tenni. Kvázi, hogy annyira nem tehetséges. Tibi bácsi meg a maga módján mindig egy horkantott, hogy várjunk még, én kihozom belőle a fel. És profi táncos lett a fiú. Tudod? És nem lett rossz. Nem ő lett a világ legjobbja, de járt velünk Franciaország, és szólókat kapott, mert akarnok volt. Tehát itt visszatérek arra. Szerintem a legfontosabb az, hogy akarjon valaki, és a saját magam példából is azt mondom, azt is mondtam, hogy nem tartottam magam én tehetségesnek. A ritmus érzékem jó volt. Természetesen az adottság, tehát az, hogy hajlékony legyen, az leginkább a balettban nagyon fontos lenne. Tehát ez tény. Néptáncos járt, tehát ezek, de ezek adottságok, amit lehet fejleszteni, azért hajlékonyságot is lehet bizonyos fokig. Mondjuk nekem soha nem volt meg a spárgám, bevallom itt az egyik rádióban, soha nem volt meg a spárgám, de nem arra, csúnya szóval élve, nem arra használtak. Tehát én nem spárgaugrásokat csináltam, hanem forogtam, mint a 30-at, nem viccelek, 30-at, jó? Tehát mindenki azért arra orientálódott, ami úgy jobban mennek, azt jobban szereti gyakorolni mindenki, sajnos, ami jobban megy, de természetesen azért jó, hogyha hajlékony valaki. Én azt mondom, hogy a ritmus érzéke nagyon fontos. Hát ez az elengedhetetlen.
6: És hogyha valaki ezek után kedvet kapott fiatal korában ahhoz, hogy táncoljon, és a következő néhány évet vagy évtizedet arra szánja, hogy akkor ezzel foglalkozzon, hivatásszerűen akár, akkor milyen lehetőségei vannak később? Mert zenészként nyilván a zenésznek a lehetőségeit látom, de a táncosok számomra egy picit homályosabb.
5: Igen, ugye mindenkiből nem lehet táncpedagógus, mert azért több táncos van, mint mindenkiből nem lehet foci edző, ugye, focizás után. Tehát én azt mondom, mint tapasztalt, tényleg idős táncos, hogy azért jó, hogyha valami más szakma után is néz. Tehát, hogy közben képezi magát, az a legjobb, de hogyha annyira érzi, hogy benne van a csí ahhoz, hogy ő tanítson, akkor szerintem megtalálja a módját, hogy hol tud tanítani. Tehát, hogyha ha valaki olyan tehetségesebb, és érzi magában az akaraterőt, és szereti a gyerekeket, annyira szereti a táncot, én szerintem van. De hogy hol tudja, bocsánat, a kérdésed az volt, most például, hogy tudja magát fejleszteni, most...
6: Hát és érvényesülni, tehát milyen lehetőségek vannak?
5: Hát a Táncművészeti Egyetemen, ahol említettem, ez a srác is most oda jár, ott ilyen 3+2 éves képzés van, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt kap egy diplomát 3 év elvégzése után, mint úgy tudom, tánckari asszisztens. De...
6: Ez a bachelor diploma tulajdonképpen, ez igen, a BA.
5: Igen, igen, igen, igen. De ezt szakmai körökből hallottam, hogy ebben így még tanítani nem taníthat.
6: Így van.
5: Tudod? Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy van is diplomám, de nem tudom igazából úgy használni. Tehát,
6: zenészeknél ugyanez van, igen? Egyébként. Igen,
5: akkor,
6: igen, igen, igen.
5: Akkor jól tudjuk. És akkor még 2 évet el kell végezni ahhoz, hogy megkapja a táncpedagógusi diplomáját. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok, tehát vidéken is, mert nekem is jönnek a úgymond felkérések, vagy reklámok, hogy keresünk tánctanárt, mert például sok iskola van, mint ahol én is tanítok Pest-Erzsébeten, ahol a testnevelés óra egyike helyett, ugye, oda-oda mehet. Tehát azért én úgy gondolom, hogy meg tudja találni magát, most nem biztos, hogy egy hivatásos együttesben, de hogy tanfolyami, vagy ilyen általános iskolai, vagy középiskolai szinten, ahol nem táncművészeket képeznek, nem papírral rendelkező táncművészeket, szerintem még el tud helyezkedni.
6: És hát természetesen azért hasonlóképpen a zenészekhez nyilván azért a külföldi karrier is egy táncos előtt azért nyitva áll, hiszen ez is egy olyan univerzális nyelv, mint a zene.
5: Igen, igen. Tehát és vannak én. Na most nem nekem jönnek a felkérésre, csak nagyon sok tanítványom van, akivel hát úgymond ilyen foglalkozom, tehát tudom, hogy merre jár a világban, és most is indul január 1-én egy ilyen németországi, ausztriai, belgium, turné, ahol 4-5 pár megy énekesekkel, úgy tudom, én ebben nem látok pontosan bele, de szóval vannak lehetőségek, és olyan képzéssel, akiket én ismerek, őket simán felveszik.
6: Tehát azért van szükség táncosokra, és vannak lehetőségek. Visszatérve egy iskola rendszerre, ugyebár, ha jól sejtem, akkor heti 5 tornaóra kötelező általános iskolába, és akkor abból talán 2 kiváltható valamiféle mozgáskultúra gyakorlásával, amit tulajdonképpen akkor te is csinálsz.
5: Igen.
6: Tehát erre minden iskolának van lehetősége, és szerintem ez egy fontos dolog egyébként, hogy ne csak a testnevelés órát helyezzük előtérbe, hanem a művészetnek ezt a szeletét is, ami a táncot öleli föl.
5: Én szerintem az alapvető európai, most nagy szavakat fogok mondani, de tényleg egy művelt embernek szerintem hozzátartozik egy kicsit az, hogy meg tudja mozdulni mondjuk egy keringőre. Nem kell, hogy ő legyen a Szávária táncverseny győztese, de hogy azért, hogyha szól egy zene, akkor azért meg tudja mozdulni. Tehát a tartása olyan legyen, ha más nem mondok. És több tanítványom volt már, akivel találkoztam, amikor már leérettségizett, elment ebből az iskolából, a Pest Erzsébetiről beszélek, tehát ahol nem táncművészeket képezünk, találkoztam vele 5 év múlva az iskola előtt. És jött oda, hogy képzelj, tanárul, most voltam egy bálba, és polkáztam, és olyan jól esett, mert azt is tanítottam neki például. És azért olyan jó érzés, tudod, hogy néha, de már azért egyre több volt olyan, aki visszaemlékszik, hogy múltkor lejött az igazgató helyettes órát látogatni, ez ilyen kötelező jelleggel. És lejött, és utána ott megkért egy pár gyereket az óra után, hogy maradjanak ott. Én kérdeztem tőle, hogy kimenjek? Azt mondja, nem, marad nyugodtan. A gyerekeket megkérdezte, hogy ti hogy érzitek? Őszintén mondjátok meg, ez a mozgáskultúra jó, hogy van, jó, hogy nincs, így nem? És minden olyan jól esett, mert a gyerekek, nem hiszem, hogy azért, hogy nekem jót mondjanak, mert általában tetszik nekik ez, amit csinálunk. És én nem vagyok egy ilyen autokrata vezető, most ez hülye hangzik, hogy egy tanár azt mondja, nem autokrata. Szóval én azért picit próbálok idomulni hozzájuk, tehát nem, tudod? Tehát, hogyha van olyan, hogy jazz dance-elünk, hát tudod, amikor kivetít, van egy nagy vetítőnk, és akkor a YouTube-on mennek ilyen videók, és akkor azt megtanuljuk. Például van ilyen, de most nem az, ritkán, de hát amikor már érted? Tehát, hogy próbálom oldani. Ezek
6: ilyen divatos dolgok
5: most. Igen, persze. Tehát, még én is megtanulom a TikTok videót, és ez nekik tetszik, hogy sokkal demokratikusabb az óra. Na, a lényeget még nem mondtam. És kérdezte az igazgató helyettes hölgy, hogy mit szóltok, hogy van ilyen óra. És tényleg egybehangzóan azt mondták, hogy olyan jó, hogy egy stresszes matek után lejönni, szól a zene, tanár úr, jó fej, de így, és olyan jó volt, én ott olvadoztam.
6: Hát,
5: úgyhogy jó. Persze, természetesen szinte minden osztályban van olyan, aki annyira visszafogott, erre nekem nagyon kell figyelnem, hogy tudod, tényleg van olyan, hát tudod, sajnos egyre több ilyen esen is gyermek, meg minden. Szóval sajnos, és aki szinte beáll a sarokba, és akkor nem mer megmozdulni. Na most azokkal, mint a hímes tojással úgy kell bánnom, tudod? Igen. És a legnagyobb érték az, ezt mindig elmondom az értekezleteken is, amikor a gyerek egy-két hónap, akár egy-két év alatt kinyílik, érted, hogy mondom lelkileg, és megmer moccani, megmeri fogni a másik kezét egy olyan táncba, vagy a vállát. Tehát ez az nekem a csúcs. Komolyan, ebben a helyzetben, mert ugye ott nem táncművészeket képezünk. Ott az a lényeg, hogy legyen kis mozgáskultúrája. Úgyhogy ez nagyon jó.
6: Egy picit térjünk vissza most a Rajkóhoz, hiszen ez egy fontos szelete a beszélgetésünknek. Tehát 90 után egészen más volt az élet a Rajkóban, ahol a zenészek voltak ugyebár a zenekarban, és a táncosok voltak az iskolának a tánctagozatán. Azért ez a két pillér, ez mindig megvolt. Ma is megvan az iskolában, hogy a tánctagozat és a zenetagozat. Milyen tapasztalataid voltak az első időkből?
5: Hát tulajdonképpen a tánc és a zeneiskolának a kapcsolata, ugye, megmondom őszintén, leginkább olyankor találkoztunk mi komolyabban művészileg, amikor mondjuk egy évvégi bemutatót csináltunk, és ott a zenekar megtanulta azt a zenét, amit a tánckarra csináltunk, koreográfiát, annak a zenéjét, tudod? De maga a munka folyamat, hogy így mondjam, az iskolai munka, az ritkán adott alkalmat arra, hogy hogy együtt, hát kivéve a gimnázium, ugye,
6: együtt tanultak, hiszen az osztályukban a közismereti osztályuk azok együtt
5: voltak. Igen, az együtt volt, de maga a próbák, a tánc és zene próbák, azok azért külön voltak nagy rész, de hogyha készültünk egy bemutatóra, mert ugye mindig van évvégi, fél évi évvégi bemutató, ahol a szülők is bejöhetnek, meg az általában a vizsgának a legjobb részeit tartalmazza. És olyankor.
6: Számomra ezek mindig nagy élményt testesítettek meg, hiszen amikor mondjuk a karácsonyi koncertek voltak, és akkor jöttek a modern táncosok, jöttek a néptáncosok, utána jöttek a jazzzenészek, a rajkósok, a kisrajkósok, valami hihetetlen produkciókat láttunk ott egymás után.
5: Aztán jött egy olyan kisfiú, emlékszem rá, akit te tanítottál zongorára.
6: Igen, úgy kérdőtt, hogy jöttek a zongoristák.
5: Igen, és nagyon ügyes volt.
6: Tehát, hogy annyira színes az iskolának a felhozatala, tulajdonképpen a mai napig, hogy ritka az ilyen fajta iskola, az ilyen típusú iskola. Mi a helyzet manapság a tánc tagozattal?
5: Hát manapság nagyon kevesen vannak. Ez a másik iskolában is, ahol szintén tanítok, a Budapest Táncművészeti Stúdióban, ott is érezhető, és tudom, hogy a Wallett intézetben is, hát mindenhol. Mostanában nem annyira hogy mondjam, ingerlő egy gyerek számára, hogy ő táncos legyen. Nem tudom, a zenei vonalon.
6: Zene ugyanez?
5: Ugyanez?
6: Egyébként teljes mértékben. Tudom, sajnos középiskolákban, más középiskolákban is, és persze általában ez érezhető.
5: Hidd el, sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon mi lehet. Miért? És olyan furcsán hangzik, de én nem azért mentem az iskolába, ugye, hogy külföldre utaznak. De azért akkoriban annyit utaztunk, úgy láttuk a világot, amikor volt piros útlevél, meg kék útlevél, és nem lehetett utazni nekünk. Az útlevelünk benn volt az együttesbe, az iskolába, és akkor mindig együtt mentünk valahova, de utaztunk mindenhova. Manapság mindenki ki tud utazni, ha van pénze. De lehet, hogy nincs igazam, hogy erről is van szó. Szerintem biztos, hogy benne van ez is, hogy már nem olyan, nem akkora élmény, nem olyan nagy dolog, hogy most kimegyünk Szlovákia vagy fellépésre.
6: Tehát ez is lehetett egy motiváció a táncosok esetében.
5: Biztos.
6: A zenészeknél azt is tapasztalom, hogy azért zenész szülők már nem feltétlenül tanítatják zenére a gyermeküket. Tehát tapasztalják azt, hogy nagyon nehéz belőle megélni. És lehet, hogy ezért inkább azt mondják, hogy fiam, lányom, tanulj inkább valami szakmát, mint ahogy te is említetted, hogy aki táncos karriert képzel el magának, azért tartson maga előtt egy B-tervet is.
5: Hát igen, lesérülhet, ugye, meg azért rövid a karrier lehetőség, tehát azért együttesben már én sem táncolnék ennyi idősen, nem tudnék. Rövid táncokat el tudok táncolni jól, úgy gondolom, de egy 6 perces, mondjuk egy cigánytáncot, azt már kiköpném a tüdőmet.
6: Hogy látod egyébként a műfajnak a jövőjét? Tehát akár itt a cigányzenét, a cigánytáncot, a néptáncot úgy általában.
5: Nagyon sokan megújítják már. Én most leginkább a néptáncról beszélek. Összességében a táncművészetnél meg azt látom, hogy nagyon a modern tánc irányába halad. Ezekben a Rajkó együtt, a Rajkó iskolában is, és a Budapest Táncművészeti Stúdióban is úgy gondolom, hogy szinte a legtöbb az a klasszikus balett után, ami az alap, ugye azt azért nem, azt mindenki elismeri, a modern táncnak a világa. Talán azért, mert a színházakban az most jobban fut, megint csak ilyen furcsán fejezem ki magam, tehát annak most nagyobb a keletje, mint a néptáncnak. És én a zenészektől hallom, mondom, napi kapcsolatban vagyok velük, hogy ők se nagyon cigányzenére iratják be a gyereket. Még ha zenén, akkor mondjuk a klasszikusra iratják be, mert annak nagyobb jövőjét. De hogy miért, amikor emlékszel, beszéltünk arról, hogy a Dunapalotában te is láttad a műsort. Állva tapsoltak nagyon sokszor. És mégse. Ugye jó, mondok, eladták a Dunapalotát, de még sincs akkor. Ezzel kapcsolatban mondjak egy példát. Voltunk egyszer úgy Lengyelországban,

0: végén, úgy, hogy nem azt kapták, amit ők kértek. Ez most bocsánat, hogy kitértem.
1: Tehát szeretik, akkor igény az van rá.
0: Miért mondtam ezt? Hogyha valakit már behoznak egy általunk, jó, most hagyd legyek már ilyen, hogy egy Rajkó műsorra nem akar bejönni. De oda citáljuk, persze viccesre mondom, és ülj be, nézd meg, nem fogod megbánni. És a végén tényleg legtöbbször állva tapsolnak. Szóval ezt nem értem én sem, nem vagyok olyan okos, hogy ezt megértsem. Szóval furcsa.
1: És milyen irányba megy akkor a jövő? Mi lesz 5-10 év múlva? Hogyha nem ápoljuk megfelelően a kultúránkat, akkor hogy adjuk át a következő generációnak ezt a fajta tudást, értéket, hiszen ezek örök emberi értékek.
0: Így van, gyönyörű mondatod volt, és igaz, teljesen ugyanígy gondolkodom, és erre megint mondok egy olyan példát, amit biztos nem csak én találtam ki. Említettem a gólyatábort. Ha mi ott, a gólyatáborban egy autentikus zenével kezdjük, hogy édesanyám, miért is szültél egy 14 éves gyereknek, akkor a sírba hazaszalad. Ezt őszintén merem mondani. Olyan zenéket teszünk be neki, mondjuk egy Noxot, ami egy kicsit azért népies, ugye, de abszolút nem autentikus. Ugye? És arra csinálunk, néptáncot táncolunk, ugyanúgy ilyen cifrát, hegyezőt, tehát népi dolgokat csinálunk, és a gyerek megszereti a mozgást, megszereti a tanárt, nagyon fontos. A Tibi bácsitól én azért loptam. Úgy loptam, hogy belém ivódott, belém égett az ő habitusa, tehát én sokan mondják, én vagyok a kis Somogyi, hát ez a legnagyobb dolog, de mondjuk gúnyosan mondják, de akkor is. Tehát belém égett az, hogy kell tanítani. Biztos nem vagyok olyan, mint ő, de én Berzsenyi Laci vagyok, de imádnak a gyerekek, ezt minden nagy képviselő nélkül mondhatom. Ez a srác, ez a 120 kilós fiú. Ez is úgy tisztel, és az ő szülei is minden. Na, a lényeg az, hogy tehát meg kell változni a tanítási módszernek is. Nem kezdhetem azzal, hogy édesanyám, ami gyönyörű. És amikor, hagyd majd fejezem, amikor már a gyerek megszereti, és ez nem hosszú idő, a gólyatáborból úgy kell, hogy hazamenjen, hogy ő néptáncolni akar. És még nem tudja, hogy a harmadik próbán berakjuk neki ezt a zenét, és hallgass meg, milyen gyönyörű, most erre csináld a cifrát. Érted? És akkor már ott marad, és most is kirázott a hideg, mert tényleg így van. Hogy akkor ő már nem fog elmenni, ha megszereti a légkört, megszereti a tanárokat, a hölgyet is, akit említettem, meg engem, akkor ő már fog járni. Ezek csoda dolgok, ezek a legszebbek a tanításban szerintem.
1: És nagyon fontos, nagyon felelősségteljes, én azt gondolom, hiszen tényleg a mi feladatunk az, hogy ezeket az értékeket közvetítsük minél több gyermek számára, és eljusson hozzájuk azért, hogy utána ők is ezt tovább tudják adni. Visszatérve egy picit a táncművészetre, sok fele jártál a világban, Rajkóval, Rajkón kívül is. Elmesélnél nekünk valami olyan élményedet, ami úgy meghatározó volt?
0: Annyi van, és hát ez bejártam a világot, tényleg bejártam, a Rajkóval voltam a legtöbbet, tehát szóval, hát most mondok egyet, ugye mondjuk Ausztráliában, amikor kimentünk, hát az valami, ott a koalamacit a kezünkbe adták, ez így nem, most már elmesélve nem is akkor a dolog, mert kimehetsz Ausztráliába, ugye, ha van pénzed, mint de akkoriban a kommunizmust építettük, nem az Ausztrál repülőjegyet, tehát hogy februárban jöttem haza, ez egy ilyen vegyes dolog, februárban hazajöttünk, és várt a behívó katonaságra. És itt akkor éppen hó volt, utána lehetne, azt hiszem 84-ben voltunk. És az a kontraszt, hát ugye csoki barnál jöttünk haza, és én megmondom őszintén, hogy akkor a tisztek, akik voltak fogatlan, általában alkoholos befolyásoltság alatt, olyan buták voltak, hogy a nevüket nem tudták. Bocsánat, ez így volt. Mi egy munkásszázadba kerültünk, de tudtuk, hogy csak a kiképzés lesz meg, és utána, mint említettem, volt csókosok vagyunk, ugye akkor meg kis központ, és de tudtuk, hogy a kiképzés megvan. Tehát olyan kontrasztokat éltünk meg, hogy megjöttünk Ausztráliába, a Bondi Beach-ről emlékszem a nevére, és valami csodának éltük meg. Szinte, most magamnak mondok ellen, ugye fiatalként szinte már természetes volt, hogy utazunk, de akkor is egy csoda volt. Visszagondolva még nagyobb csoda. És az a kontraszt, hogy utána a hóba katona tegye szét a lábát, hogy a géppisztoly ne üsse le a vállát, és ott rugdalt, nem erőből, csak úgy helyezgett a lába. Hát ez valami borzalmas volt, de tudtuk, hogy mi még úgy is vagyunk külföldön, és nagyon sokszor abból az emlékből táplálkoztam lelkileg, hogy kibírom én ezt, hogy sok primitív ember vesz körül, de

0: hogy nem ide való vagyok, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon, nagyon furcsa, hogy ez eleve pacifista, meg nem épp gyűlöltem az egészet, és de tudtam, hogy rövid lesz. Tehát, de az így az utakról nagyon sokról tudnék, tehát olyan, nem csak, hogy gyönyörű helyeken voltunk, hanem például Párizsban minden évben felléptünk a párizsi Salle Player koncertteremben. Hát az egy elég illusztris hely, és ott is hatalmas siker, mondjuk ott nem néptánca, hanem az említett Schraub zenekarral, ami egy, ott az egész zenekarnak, meg nekünk is egy ilyen státuszszimbólum volt, hogy a párizsi Salle Playerben lépünk föl, tehát ezeket. De ugyanolyan énvé volt, hidd el, Andris, hogy őszintén mondom, amikor mondjuk mit tudom, ilyen karancs lapújtőn a művelődési házba felléptünk, és a ugyanolyan korú kislány, ugye még úgy értem, voltunk 16-17 évesek, és jött, és emlékszem, a cipőjébe bele kellett írnom a nevem. Képzeld, milyen szerelmek szövet.
1: Hát a rajongás.
0: Igen, ezek olyan klassz dolgok voltak. Igen. És még be volt fagyva a csapba a víz. Nem volt fűtés az öltözőnkben, szakadt rólunk a víz. De ezek jó élmények, és akkor is nevetgéltünk ezen. Tehát nem úgy éltük meg, hogy tudod, más világ volt, tényleg. Ezt annyit mondjuk, hogy már tényleg más volt.
1: A Rajkó Művész Együttes, illetve annak a felettes szerve, hogy így mondjam, a KISZ Központi Művész Együttes egy hihetetlen gyűjtő volt. Abból a szempontból, hogy nagyon különleges tánccsoportok, zenés csoportok is voltak ott, a rajkósokon kívül természetesen. Kik azok a táncművészek, akiket feltétlenül megemlítenél, akár az utóbbi évtizedekből, akikkel együtt dolgozhattál, akikkel együtt voltál ott az épületben?
0: Uh-huh. Hát vannak nevek. Hát az Állami Népi Együttesnek a megalapítója, Rábai Miklósnak a felesége, Lia néni. Ő tanította az úttörő tánckar egy-két csoportját, és Vadadi Ágnes is, ő is az úttörő tánckarban is tanított, és az amatőr tánckart is tanította, és hát az egész amatőr tánckarnak a vezetője, őt már azért említettük, azt hiszem, Szirmai Béla volt. És természetszerűleg, amikor a KISZ Központi Művész Együttesnek volt mondjuk egy 25-30 éves jubileumi műsora, egy nagy színházban, teszem föl a Víg Színházban, ott voltunk, azt tudom, akkor az összes együttesbeli koreográfus együtt dolgozott, és egy-egy számot vagy külön-külön csináltak, vagy teljesen összedolgozva. Tehát ez egy nagyon szép időszaka volt ilyenkor az együttesnek. De ezek, tehát Szirmai Béla volt a vezető az amatőröknek, és Lia néni akkor már nagyon idős volt, szerintem 70 is lehetett, de imádták a gyerekek, kitűnő tanárnő volt, és Vadadi Ágnes, aki ugyanúgy csapásolt és tekerte a lábát, szerintem 60 évesen, mint a fiatal fiúk.
1: Béla bácsi még akkor is tanított, amikor én oda kerültem 2005-ben.
0: Igen, ő is sokáig. Hát, igen, ő nem is ment nyugdíjba, úgy tudom, hanem őt hát elvitte egy szörnyű betegségig, sajnos.
1: Mit üzennél egy fiatalnak, egy tizenévesnek, aki arról álmodozik, hogy táncművész legyen?
0: Mit üzennek? Nagyon sok akaratot, és imádja, tehát nézzen olyan táncokat, ne csak olyat, amit ő szeret, hanem ami világhírű, ami nagyon-nagyon jó. Engem például az nagyon feldob. Én már 62 éves vagyok, Andris. De én, ha megnézek egy olyan videót, akár egy klippet, amiben olyan táncosok vannak, az olyan energiát ad, ugyanúgy megmozdul az izmom rá. Jó, sok mindent csináltam. Akarjon, szeresse, az egész életet szeresse, és akkor fogja szeretni a táncot.
1: Hát nem. Ebből is látszik a rajongásod egyébként a tánc iránt, a táncművészet iránt, a mozgás iránt, és az, hogy tulajdonképpen ez határozza meg az életedet. Egy táncos, én azt gondolom, hogy csak így lehet nagy, csak így teljesedhet ki, hogyha ebben éli meg az életét, mint ahogy egy zenész is egyébként. Ez nagyon hasonló. Ez a
0: két
1: szakma, két hivatás ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Egy nagy élmény volt.
0: Nekem is, Hiddel. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Várlak vissza természetesen később.
0: Jövök. Köszönöm.
1: Bersenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nemzeti Roma Sportnap és kispályás focitorna lesz május 16-án. A program ingyenes, a Süsfelnap című délelőtti műsorban beszélgettek erről.
2: Ugyanis megrendezésre fog kerülni a Nemzeti Roma Sportnap, ez egy kispályás focitorna május 16-án szombaton, a helyszín pedig a 10. kerület, a Kihász utca 24 egész pontosan, és azért mondjuk el így a pontos címet, mert hogy ez egy ingyenes rendezvény, hogyha
3: igen,
2: jól tudom.
3: Be lehet menni teljesen ingyenesen, és egy csomó programmal várnak benneteket. Lesz bográcsban gulyás, marhapörkölt, tudod mit mondok először, az ételt. Lesznek fellépők is, tehát meg celebek is. Lehet nevezni.
2: Azt így van.
3: Nagyon
2: így van.
3: Fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán. Ez a plakáton nagyon kiemelten, és piros betűvel háromszor aláhúzva, ott át is van húzva egy labdarúgó, le van tiltva a pályáról, tehát profi labdarúgó igen, nem játszott.
2: Amatőr és fél profi. Igen, 32 csapatot várnak erre a foci tornára.
3: Viszont,
2: komoly díjazás is van. A harmadik helyezett 50 ezret kap, a második helyezett 150 ezret, az első helyezett pedig 400 ezer forintot, csapatonként természetesen.
3: Igen.
2: Szóval, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti dolog, tehát szép díjazású történet ez, illetve lesznek külön díjak is, gólkirályi cím, legjobb játékos cím és legjobb kapus cím is gazdára fog majd találni.
3: Ez biztos, hogy nagyon jó kis program lesz. Jelentkezni lehet, és az információkért lehet majd hívni.
2: Igen, de ez teljesen jó, az ilyen kis sport cselekvés, és ugye május 16, tehát azért addigra már reméljük, hogy tényleg igazi tavasz lesz, bár ez úgynevezett futszál, csak hogy szakmai nyelven mondjuk.
3: Az mit jelent?
2: Hát azt, hogy nem stoplis cipőbe vagy, nem füvön vagy, nem nagypályán vagy, hanem négy játékos plusz egy kapus, azt hiszem így szokás fölállni, mert ugye a nagy csapatnál ugye 11-en lépnek ugye pályára, itt meg ugye a fele, sőt kevesebb, mint a fele tulajdonképpen, de hát nem is akkora a pálya, tehát egy nagy focipálya az ugye óriási, meg nagy kapu van, itt ugye kézilabda méretű kapu van.
3: Nagyon jó program lesz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 3-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dani János, bűvész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs a mai vendégem, aki mesél nekünk a legutóbbi turnéjáról, utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
5: Most értek haza nemrég Puka Károllyal Romániából egy turnéról. Mesélne nekünk, hogy milyen élményekkel tért haza?
6: A Szombati Ildikó meghívásával mentünk ki Marosvásárhelyre, nagy siker volt kint. Nem is gondoltuk, hogy ekkora nagy érdeklődés van ez a mi